0: Termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egyre kelik szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dezső az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
3: Én is köszöntelek, Armando, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Tehát ahogy az imént már megbeszéltük, hogy hát eljutottunk odáig, hogy hogy is alakult ki ez, hogy te lelkipásztor lettél, és plántáltál egy gyülekezetet, és most mai napig vannak Isten tiszteletek. Mit jelent az, hogy valaki pásztor? Mit jelent az, hogy valakinek van egy elhívása, hogy te mondtad az imént, hogy Jézus ott megjelent köztetek, egy fizikai csoda történt, rátette a kezét, és elkezdődött a te elhívásod. Mit jelent ez pontosan, hogy valakinek van egy pásztori elhívása?
3: Hát igazából én úgy gondolom, hogy az elhívás az akkor látódik egy keresztény ember, mondjuk egy pásztori elhívás, egy ember életében, amikor látszik mögötte a munka, a gyümölcsök, a szolgálatnak a gyümölcsei. Tehát ott, hogy emberek térnek meg, sokaság és létrejön egy közösség, aztán több település, 16 településre járnak hozzánk az Isten tiszteleteinkre, és a családokkal való foglalkozás, az emberekkel való foglalkozás, megvan egy minta, hogy ugye, mint mondja is az Isten igéje, legyünk a nyájnak mintánk képei, ugye, hogy mi előjáróként járjunk előttük, tehát minden szempontból, tisztességben, igazságban, becsületben, mindenben, és ugye látták az emberek, és ilyen szempontból elfogadták, és amikor adtam tanácsokat bizonyos problémákban, akkor látták, hogy működik az, amit mondok, és beépítették, és létrejött a változás. És ez a változás olyan módon hatott ki, hogy nem csak egy házaspárra, hanem maga az egész családjukra, hiszen amikor egy házaspár megváltoztatja az életét, gondolkodásmódját, elkezd helyesen gondolkodni, értékrendje megváltozik, akkor megváltozik körülötte a gyerekeiknek is az egész életük, lehetőségük, gyerekeiket iskoláztatják, tanulnak, meg hát most az, az igazság, hogy nagyon örülök annak, hogy ugye egy olyan lehetőség van ma is a romáknak egy olyan tanulásra, hogy bármik is lehetnek, bárki is. Hiszen nálunk itt a családban is orvosnak is tanult az egyik unokahúgom. Van, aki jogásznak tanult, most végzett, ugye sógoromnak az egyik fia. Tehát a lányom is érettségét, szakmát végzett. Szóval itt a családban is mindenhol az a lehetőség most ez egy óriási nagy dolog volt náluk. Ugye plusz megkapták hozzá a keresztény bibliai értékrendet, hiszen azt is tanítjuk, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy tudomány és bölcsesség által telnek a csűrök minden drága marhával. Tehát a tanulás, a tudományszerzés az áldást is tud hozni, illetve biztonságot, mert az Isten igazsága szerint szereztek tudományt és bölcsességet, és beépítették az életükbe.
2: Mit jelent az, hogy keresztény értékrendek szerint lettek nevelve? Tehát mik ezek az értékrendek? Hogyan neveli egy keresztény a gyerekét? Mitől másabb az a neveltetés?
3: A legelső az, hogy mindig igazat mondjon, soha nem menjen hazugságba, mert ugye az is megvan írva, hogy a hazugság atya az ördög. Az igazságról meg úgy ír Isten igéje, hogy Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És a legfontosabb, hogy a gyerekeket mindig arra neveljük, hogy soha ne hazudjanak és igazat mondjanak. Aztán van egy bibliai másik rend is, amit a szülőnek be kell, hogy vezesse otthon a gyereknevelésbe, hogy hogyan kell bibliai módon gyermekeket nevelni, tanítani, mi a kötelessége egy szülőnek. Erről folyamatosan tanítjuk a házaspárokat, gyerekeket, a fiatalokat, a gyereknek hogy kell viszonyulni a szüleihez, hogyan kell viszonyulnia a tanuláshoz, a körülményekhez, és ugye az embereket, akik körülveszik őket, mert ma ugye a gyerekek már óvodába elkezdenek közösségbe járni, hogy ott hogyan kell, miképpen kell viselkedni. Tehát ma onnan elkezdjük a tanítást, hogy hogyan tudjanak beilleszkedni.
2: Hogyan zajlik egy istentisztelet nálatok? Tehát elkezdődik ez a pásztori elhívás, igen. Részt tudsz venni az emberek életében. És beszéltünk arról, hogy mi az, hogy gyülekezetbejárás, már említetted azt is, hogy te a dicsőítő szolgálatban részt vettél, de hogy zajlik egy ilyen istentisztelet? Mi a menete, mi a programrend?
3: Hát a legelső, ami, hogy összegyűlnek a testvérek, aztán 3 órától kezdünk, akkor mindjárt vannak ugye mellettem segítők, akik összejek, hogy nincs-e valami imakérés, akik gyülekezetből akarnak imádkozni kell betegért, vagy bármi másért, akkor odahozzák nekem, akkor én az elején mindjárt ugye dicsőítéssel indítunk, először behirdetem, hogy nincs ilyen heti program, vagy bármi más, amit ugye szeretnénk ugye megvalósítani, és akkor utána imádkozom azokért, akik imád kérnek, ugye felírják nekem egy listára, és akkor onnantól köszöntöm a népet, elkezdődik a dicsőítés. Egy 40-50 perc, egy óra maximum a dicsőítés, aztán van egy másik presbiter társam, aki szintén igével is szokott készülni, van egy adakozásról szolgálat, hogy például, ugye ez is egy érdekes dolog, mert hogy megállnék egy adakozási résznél, mert ugye az országban az a meglögöződött szokás, illetve kritika, hogy a gyülekezetben, amikor eljönnek emberek és adakozásról van szó, akkor kötelező adni, elveszik a pénzedet, tizedet kell fizetni, nem, akkor nem mehetsz a közösségbe. Ezek mind hazugságok. Semmi nem kötelező. Különben az Isten igéjében, ha megértenék a vetés-aratás törvényét, akkor teljesen másképp gondolkodnának. Például emberek megértették, hogy adakoznak az Isten munkájára, és fizetnék a jövedelmükből tizedet, az nem azt jelenti, hogy mi ezt elvesztük szándékosan, mert akkor kidobjuk a közösségből, hanem megértették, amit Isten megmondta, hogy hozzátok be az én tárházamba a tizedet, legyen ott ennivaló, sinnivaló, és látok áraszom az ég összes áldásait. És egy csomó dolgot mond még. Tehát az áldásnak az egyik forrása az, hogy emberek adakoznak, és fizetnek tizedet. Isten meg azt mondta, és megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszheti szőlőtök meddő, tehát minden egyes munkáikban jó szerencsések lesznek. És ebből be tudna számolni a gyülekezetben a 70-80%-a, aki ezt megértette, és ezt ugye hitből teszi, Istennek szeretetből, és meglátszódik, meg van változva az életük anyagi szinten is, meg szellemi szinten is. Tehát és erről van egy ilyen rövid 15 perces tanítás, és akkor adakozás van. Utána megy még egy-két dicséret, aztán utána megint az ige hirdetés.
2: Általában egy órán... azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem csak úgy van, hogy zsebre rakják ezt a gyülekezetvezetők, hiszen van egy terembérleti díj, van egy rezsiköltség, tehát azt a gyülekezetet fenn is kell tartani, tehát nem úgy van az, hogy csak úgy elveszik az emberek pénzét a pásztorok meg a vezetők.
3: Nem, jó is, hogy rákérdeztél ezzel a témára, mert ugye van egy 400 négyzetméteres gyülekezeti házunk, te láttad személyesen, itt elég komoly költségek vannak, rezsiköltségek vannak, és nem csak rezsiköltségek vannak, hanem például a gyülekezetben valakinek mondjuk nehézsége szorul, megszorul mondjuk anyagilag, és van lehetőség, tudjunk segíteni a gyülekezetben, akkor szoktunk segíteni. Szoktunk élelmiszercsomagot hoztani, akik nehézebben, hogy kiszokjuk a gyógyszert váltani, besegítünk sok mindenben, hogyha van annyi plusz adakozás. De elsősorban mindig azt veszük legelsőre, hogy a fenntartás, a működtetés tudjon menni, mert a gyülekezetek nem állami finanszírozásban működnek, hanem saját önfenntartók. És ugye nekünk ebből kell biztosítani a villanyt, a vizet és mindenféle technikákat, meg amit csak szükség van erre, ugye, mert sehonnan olyan szinten, tehát hogy állami támogatásból rendszeres jelenték jár, ilyen nincs. Ilyen nincsen, úgyhogy, és akkor elkezdődik ilyenkor, amikor vége az adakozásnak, elkezdődik az ige hirdetés, ahol különböző témakörökről szoktunk prédikálni, mindig arra törekszünk, hogy Isten vezetése legyen, meg hogy most mit akar Isten mondani a népnek rajtunk keresztül, és azt szoktuk meg, erre szoktunk mindig törekedni. És amikor vége van, mint tudom, egy óra 20 perc, egy óra 10 perc és védik átszak, akkor még utána, ha van új megtérő, akkor hívjuk előre, és akkor imádkozunk értük, aztán megy a dicséret közben, és aztán imával elbocsájtjuk a népet. Tehát így szokott zajlani általában egy Isten tisztelet nálunk.
2: Nagyon-nagyon csodálatos dolog. És hányan járnak körülbelül ott hozzátok a gyülekezetben?
3: Hát körülbelül a 120 és 160 fő között. Most egy picit visszaesett a létszám, mert betegség, meg sok minden közben, az influenzák, ezek a fertőzések vannak, és kevesebben járunk, olyan 80%-an azért részt vesznek az Isten tiszteleteinken, de többen vagyunk, tehát létszám szerint csak nem mindenki látogatja most ezekben az időszakokban. De volt, amikor 200-an voltunk, és mindenki látogatta rendszeresen az Isten tiszteleteinket.
2: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Dezső lesz a vendégünk. Tartsatok velünk!
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dezső az én vendégem, aki egy lelkipásztor. Köszöntelek téged!
3: Én is köszöntelek, Armando, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
2: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy hogyan zajlanak nálatok az Isten tiszteletek, és hogy hányan vagytok, tehát több mint 100 fős a gyülekezet, ami egy nagyon csodálatos dolog, viszont nagyon sok emberről van szó. Hogy tudja a kapcsolatot tartani ilyenkor egy lelkipásztor az emberekkel? Csak a vasárnapi alkalmakon, amikor van az Isten tisztelet, vagy van más mód is, vagy hogy tudod tartani ilyen-ilyen sok emberrel a kapcsolatot?
3: Például csak röviden, hogy hogyan zajlik egy heti programom. Tehát minden áldott nap, hétfőtől péntekig különböző hátcsoportokba veszek részt, ahol ima alkalmokon tanítom az embereket. Mindig más-más településem. Ez az egyik. A másik viszont vannak pásztorlási napjaim, amikor jönnek be, jelentkeznek emberek, és jönnek hozzám pásztorlásra. Tehát úgy, hogy mindenkihez minden nap elmenni, az nem kivitelezhető, de azzal, hogy egy közösség, mondjuk egy településen van 15 vagy 20 ember, ki jár hozzánk, és tartunk napi szinten, mit tudom én, heti szinten egy alkalmat, és körülbelül mivel több településre járnak, így ugye minden héten más, minden nap más településre el tudok menni, de igazából a nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolatot, hogy nem igazából tudja az ember kivitelezni már 100-120 főn is sem, de viszont a pásztorlási napok azok lehetővé teszik azt, hogy például valaki mondjuk nem szokott eljönni a házcsoportba, akkor valami gond van, akkor felhívnak, hogy mikor tudnám őket fogadni, és én nagyon szívesen bármikor, illetve amikor telefonon kérnek segítséget, felhívnak. Tehát telefonon mindig elérhető vagyok. Nekem a telefonom még este éjfélkor sincs kikapcsolva. Pont ez miatt, mert sosem tudhatom, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, milyen egy tanács, mondjuk, csak egy példát mondok, megmenthet egy ember életet. Mert már volt példa, hogy aki például rokonuk közül, aki nem volt metés, öngyilkosságot akart elkövetni, és feljött, hogy mit csináljanak. És ugye, amit adtam tanácsot, mindjárt másképp alakult, megváltozott az embernek a gondolkodás, mondja, és akkor nem történt meg a tragédia. Tehát ilyen is volt.
2: Azt a mindenit. 100 főnél biztos, hogy voltak már extrém helyzetek és nagyon nagy csodák. Tudnál mesélni nekünk egyet? Tehát voltak ilyenek, hogy embereknek drasztikusan, gyökeresen változtak meg, tehát az életük, vagy függőségből szabadultak meg, vagy tényleg olyanok, akikről már mindenki lemondott, és mégis Isten meg tudta változtatni őket? Tehát vannak ilyen csodák ott, amiket így el tudnál mesélni nekünk?
3: Hát a 30 éves szolgálatom alatt lehet, hogy most kezdeném neked elmesélni, és még holnap ilyenkor is mesélném. Annyi történt közöttünk itt a gyülekezet. De csak egy párat így röviden. Volt egy fiú, aki teljes mértékben drogfüggő volt, és utcai evangelizációt tartottunk, ez jobbágyim volt, és hallotta, hogy szólt a dicséret. Aki olyan drogfüggő volt, hogy képes volt az anyjáiktól úgy ellopni a tévét az asztal, hogy nem is vették észre, hogy drogot tudjam eladni, és mindent eladott a házból, ennyire függő volt. Többször elvitték elvonóra Balassagyarmatra, és ha visszajött, azonnal ugyanúgy csinálta tovább, tehát nem tudott megszabadulni. És ugye hallotta ezt az evangelizációt, az utcai evangelizációt, és amikor odajött, akkor Isten megérintette őt. És akkor hívtuk megtérni az ember, akkor kijött és átadta az életet a Krisztusnak. Onnantól kezdve, ez már az ő bizonságtétele, és amikor megtért, akkor ezt elmondtam, már többször el szoktam mondani, hogy abban a pillanatban olyan volt, mintha soha többé nem drogozott volna. Tehát Isten akkora érintést adott neki, megérintette őt, és teljesen elmúlt a drogfüggősége neki. És ugye járt a gyűlibe, helyreállt, másképp öltözött, dolgozni járt, munkája volt, közben megnősült. És ugye most boldog család életet élnek, ma két lakást vett, egyiket eladta, másikat megvette, újítja, és élnek boldogan, azóta megvazott az egész élete neki.
2: Azt a mindenit elképesztő.
3: És nem is egy volt, ilyen több volt ilyen eset. Akkor van egy másik, egy csodát mondjak, egy gyógyulás. Például volt egy testvérnőnk, akinek mikor legelőször megtért, akkor mellrákja volt neki. Akkor még a másik Gyuri házba jártunk össze, ez nem volt meg, ahol te voltál most legutóbb. És rákos daganat volt a mellébe, és bejött, és azt mondta, hogy sajnos sírva, hát nem tudja, mit évő legyen. Mondta meg, hogy add át a szívedet Krisztusnak, az Úr majd segíteni fog neked. Megtért, és kiderült, ugye, rá egy hónapra, mert menni kellett neki újra vizsgálatra, és ott kiderült, hogy eltűnt a rákos daganat, meggyógyult. Ez a hölgy, ugye most már lassan ennek van 7-8-10 éve körülbelül, most egy éve lehetett, egy fél éve körülbelül, újra én rosszul éreztem magát. És elment orvoshoz. És ugye MR vizsgálat kimutatta, hogy az egész testében áttétes rákos daganat van, csontfelül rákja, az egész belső szervei mindene áttétes daganatos. Sírt, jött a gyülibe, hogy mit mondtak neki orvosok, ott a lelet kezébe, hogy ez van, ezt most már innentől kezdve nem tud mit csinálni. És akkor mondta, hogy mondom neki, testvérnő, emlékszel, mikor legelőször is Isten téged meggyógyított? Hiszel benne? Ezt mondja, hiszek. És akkor kijött, imádkoztunk érte, és az egész gyülekezet összefogott, mindjárt közbe jártunk, imádkoztunk, és akkor rá egy hónapra, 3 hétre azt mondta nekem, pásztor, nem tudom, de én jól érzem magam. Mondom, figyelj, jó, akkor menni, mondom, újra kérd a vizsgálatokat. És akkor azt mondja, el is fogok menni. Elment az orvosához, és azt mondta neki az orvosa, hogy tehát itt van, nem látja a leletet, itt van, hát már magának jóformán nem is kéne élnie. Akkor mondta neki két-három hetet. Ez egy 2-3 héttel utána volt, és látták, hogy milyen jól néz ki. Újra elment vizsgálatokra, megint, és akkor azt mondták neki, hogy majd, hogyha menjen vissza egy jó hét múlva, meg lesz az eredmény, és akkor majd kiírják a kemoterápiát, hogy miért fog kapni. És akkor elment a kezelő orvoshoz, azt mondta neki, hogy a végére hagyták őt, hogy legyen egy idő legyen megbeszélni, milyen kemoterápiát fog kapni. És amikor bement, elővette a gépet, ugye az orvos belenézett, azt mondta, hogy hát de hölgyem, hát mi történt magával? Hát miért, mondja a doktor úr? azt mondja, én nem látok semmi daganatot. A maga teljesen egészséges. Maga hol volt? Azt mondja neki az asszony, én Jézus Krisztusnál voltam, és ő gyógyított meg engem. És az orvos azt mondja, ez tényleg csoda. És megvan a másik lelete is, hogy ő meggyógyult ebből az áttétes rákos daganatból. És akkor is óriási öröm a családban, a gyülekezetben. Mindenütt nagyon örültünk neki, hogy az Úr újra beavatkozott az életébe, és meggyógyította őt. És számtalan ilyen példát tudnék mondani. Egy kislány, nem tudom, volt-e 7 éves vagy 8, csak fényképet hoztak neki, és ők nem is jönnek megkérdezni, csak itt vannak a rokonai, hogy imádkozunk a kislányé, mert őnek is rákos daganata van. És hoztak egy ruhaneműt neki, hogy áldjuk meg. Nem is láttuk, itt se volt a kislány, csak a fényképét hozták. Megáldottuk, imádkoztunk a ruhaneműért, és amikor mondtam, hogy adjátok rá, hogyha hazamentek. Hazamentek, látták, és képzel, 2 nap múlva hívnak fel a hozzátartozók, akik hozzánk járnak a gyülibe, és ezek magyarok, és azt mondták, hogy pásztor, csoda történt. Mi van? Mondja, a kislányról, mondja, teljesen jött a orvosi jelent, hogy nincs semmi baja, meggyógyult. De ilyen gyorsan, igen, rátták a pólót, másnap vitték vizsgálta, megszűnt a betegség. Kis csoda, kézenfogható csodák vannak.
2: Elképesztő.
3: És nagyon sok ilyen eset történt már itt a gyülekezetünkben. Hát én csak azt tudom mondani, hogy az Isten valóságos személy, és ő létezik. Valóságosan létezik, és én azt látom, hogy azok az emberek, az a népcsoport, akik nem hisznek Istenben, és úgy élnek, hogy a saját maguk hasznára, pozíció, hatalmi vágy, anyagi dolgok is, hogy milyen eszközök ön keresztül tudnak hozzájutni a vagyonhoz, akár a pozícióhoz, a gazdagsághoz nem számít, és csodálkoznak, utána meg tragédia történik az életükben. És akkor vagy fiatalon elmennek, elhunnak, vagy baleset, vagy betegség, és mindig minden bűnnek megvan a következménye. És mindig ezt szoktam mondani, azért mondom ezt, hogy mindnyájan kivétel nélkül, ha igazságot cselekszünk, akkor mi Krisztus természettel rendelkezünk, mert ő maga az igazság. És azt mondja, az igazság szabaddá tesz bennünket. És ugye pont ezt tanítjuk folyamatosan, hogy mert ugye a romáknál ugye olyan háttér volt, én hiszem, hogy csak volt már, hogy a legtöbb a lopásból élt. Emlékszem, még a régi öregeim is, nagyapáim is jártak a határba, és itt kiszedték a krumplit, ott loptak pogoricát, meg így. És ugye ez most nincs nálunk, nincs ilyen már. Ahol nálunk, mi vagyunk ezeken a településeken, nagyon minimális az ilyen eset. De akik nincsenek megtérve, ugyanúgy folytatják. De akik megtértek, azok ebből teljesen helyreálltak. És ez nekem egy óriási eredmény, csoda. És ezért nagyon örülök neki, hogy ezt a szolgálatot adta az Isten nekem, hogy az embereket tanítsam erre az értékrendre.
2: Amen. Amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt is, folytatjuk tovább, tartsatok velünk.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dezső az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
3: Szia, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
2: Dezső, vannak, akik végigkísérték a beszélgetésünket, és azt mondják, hogy nagyon szép dolgokról beszéltél, nagyon jó dolgokról, de tulajdonképpen mi is az, amiben te hiszel? És hogyha én is el akarom hinni, akkor hogy tudom ezt megtenni? Hogy kezdjek el járni én is ezen az úton?
3: Tudod, éltünk egy vallásos életet annak idején. Mondom, még minisztráltam is, de semmit nem változott az egész életünk. Ugyanaz volt, semmi nem történt, és én is hasonlóképpen éltem azokban az értékrendekben, amikor beszéltem, hogy a lehet, tehát akkor csaltam, ittottam, ott voltak ilyen esetek. De hogy igazából, hogy én mennyire tudnám ezt bizonyítani, hogy az Istennek az elhívása, amikor valakit Isten vonz, hogy térjen meg és adja át az életét a Krisztusnak, hogy ez milyen változást tud hozni egy emberek életébe, és én azért is ajánlanám mindenkinek, kivételni a kedves hallgatóknak is, hogy ez teljesen független vallástól. Itt nem gyülekezetről beszélek, nem vallástól beszélek, és nem tudom, ez a gyülekezet, az a gyülekezet, nem erről beszélek, arról beszélek, hogy van egy bibliai igazság. Ezt a bibliai igazságot Isten mindenkinek parancsolta, és ha ezt betöltik, akkor tudják megismerni az igazi élő Istent. A legelső egy ilyen, hogy meg kell térni szívből, elfogadni Krisztust, hogy ő a kereszten miértünk halt meg, és az ő vére értünk folyt ki a golgotai kereszten, hogy a mi bűneinket eltörölje, és Isten fiává lehessünk. Ez az igazi megtérés. Aztán utána következik egy másik igazság betöltése, az pedig a vízkeresztség, hogy keresztelkedjünk meg mindnyájan, azt mondja, és akkor Krisztussal kereszthalált halunk, és azt mondja, én mi a régi meghalt és új teremtés vagyok, és itt van a kulcs, hogy a Krisztusban születni újjá lesz az ember új teremtés, amikor megváltozik a gondolkodásmód és az értékrend. Aztán van egy másik dolog, ugye a szentelemmel való betöltekezés. Tehát szentelemtől is újjá kell születni. Amikor mondta, elment Jézushoz Nikodémus, és mondta neki, hát mit kell nekem tennem, hogy mégis üdvözlök. Azt mondja, hát bizony mondom nektek, hogy újjá kellettek születni vízt és szentelemtől, különben nem mehettek Istennek az országába. És akkor mondta, amikor, hogy hát, hogy mehetnék én be vénként anyámnak a mélyébe újra születni, és aztán mondta neki Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy szükségetek újra születni víztől és szentellemtől. Különben nem mehettek be Istennek az országába. Tehát, ami biztos, amire én maximális bizonság vagyok, mert az én életemet az Isten változtatta, amikor megtértem, hogy ő oda jött közel, és az Istennek a szelleme, aki szintén egy személy megérintett, és kijelentette a szívemben a fiút, hogy a fiú az Istennek a fia, aki értem halt meg a kereszten, és miattam jött le a földre, mert annyira szeretett, hogy engem megmentsen. Most, ha valaki ezt elfogadja, hogy a golgotai kereszten Jézus érte halt meg, és befogadja a szívében, onnantól kezdve én garantálom. Én garantálom, Isten igéje igaz, hogy az embernek meg fog változni az élete. És azoknak is üzenem, akik például drogfüggők, és netán hallgatják ezt a műsort, vagy azok, akik alkoholisták, vagy nem tudnak szabadulni a paráznoságból, vagy a tolvajság, vagy a lopásból. De igen, van kiút, van lehetőségetektől megszabadulni, de csak egy út van. Szóval Jézus, hogy én vagyok az út. Ha valaki Krisztushoz megy, azt mondta is, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp el nem vetem. És ha őt elfogadja megváltónak, hogy érte halt meg a kereszten, hogy ezekből a dolgokból Jézus Krisztus meg tudja szabadítani, és megváltozik az egész élete. Hiszen én is jöttem valahonnan, meg sokan, akik itt megtértek a gyülekezetünkben, szintén jöttek mély helyzetekből, alkoholisták, drogosok voltak, paráznák voltak, tolvajok voltak, és megváltozott az életük. Tehát nem önmaguktól változtak meg, és nem azért, mert én voltam a jó tanító, hanem az, aki mellettem van, aki mellettem bizonságot tett az Isten beszédéről, a Krisztus és az Istennek a Szent Szelleme, ami megváltoztatta őket. Hogy másképp gondolkodjanak az emberek is, mert az Isten igéje, ha bekerül az ember szívébe, akkor az ember az ige változtatja meg. És ugye ezek nagyon sok megtörtént, és ezt tudom csak a hallgatóknak üzenni, és még azt is hozzátenném, hogy a világ ma most igazából házasság, jól működő házasság nincs, ahol nincs ott a Krisztus, mint harmadik személy. Olyan modern világban élünk, hogy az a modern házasság a jó most a sok embernek, itt nem ismerik az Istent, hogy olyan házasságban élnek, hogy mind a két félnek szabad akarata van, hogy akár még párkapcsolatban is, akkor még akár a házasságot megélik négyesbe, meg mit tudom én hanyasba. Tehát itt egy óriási ferdülés van. De azok, akik a Krisztusban házasodnak, és keresztényként, és megengedik, hogy Krisztus ott legyen a harmadik személy, akkor ez a házasság akkor is olyan lesz, mint 20 éves korban, hogyha 70 éves lesz. Én saját magamról tudom ezt mondani. Ugye 20 éves koromban nősültem, 40 éves koromban tértem meg, de én most is adód, hogy ugyanúgy szeretem a feleségemet, és nekem ő a legszebb. Az egész világon. Miért? Mert a Krisztus van benne, és meg én bennem is. És ez a legfontosabb. És nem lenne ez a parázna erkőszeren élet a világban, ami most van.
2: Csodálatos.
3: És akkor megszűnnének. Megszűnnének ezek a függőségek. Megszűnne rengeteg bűn. Hiszen már a Föld nem bírja ezt a bűnt, ami most van. Ez erkőstelen bűn. Ez nonsense, ez egy sátáni dolog. Ez teljes sátáni természeti dolog. És ezt akarja behozni, mint ami volt Szodomába és Gomorába. De mi keresztények ezért harcolunk, hogy az isteni értékrend megmaradjon. Hát egy család úgy áll össze, hogy az apa az férfi, az anya meg nő. És a gyermekek azok pedig a két embernek a szüleményei. És mi ezt hirdetjük. És erről beszélünk, hogy hogy lehet jó és örömteli házasságban élni.
2: Amen.
3: És én ezt tudnám tanácsolni. Amen. A kedves hallgatóknak is.
2: Amen. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok dolog van még benne, tehát érdemes lesz még folytatnunk ezt a beszélgetést, most azonban lejárt a műsoridőnk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked és a Berki házas párnak is, hogy vendégünk voltatok a műsorban és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
3: Nagyon szívesen máskor is, hogyha fogod keresni minket.
2: Rendben, mindenféleképpen foglak keresni titeket. Most pedig, kedves hallgatóink, szóljanak még a dicsőítő dalok, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvény módosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R-Restop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgáz mérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisli Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 13-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, akivel a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekarról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, Gyuszi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat, sok szeretettel, nekem is megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
3: Több koncertre is készültök most a Rajkó zenekarral. Milyen fellépés lesz a legközelebbi? Mesélj nekünk egy picit.
4: A legközelebbi fellépésünk október 19-én lesz Kemencén. Megemlékezés a múlt században kivégzett roma emberek részére, akiket megvádoltak igaztalanul kannibalizmussal, és őket ezért koholt vádak alapján kivégezték őket, és ez nem annyira nagyon régen derült ki, szóval a falu történetének ez egy szomorú aspektusa, hogy ilyen létezhetett, és az ő emlékükre állítottak tavaly azt hiszem egy emléktáblát, és most egy ilyen megemlékező kegyhelyet, vagy valamit, hogy az áldozatok ne legyenek elfeledve, hogy ez ne ismétlődjön meg, tehát ez a fajta úgymond boszorkányüldözés, ami velük megesett.
3: Ez nyilván akkor fontos a Rajkó zenekar számára is, hogy ezeket a csúfos történelmi tényeket ne engedjék feledésbe merülni, hiszen az emlékezés, hogyha ezekre a történetekre emlékezünk, és esetleg megtanítjuk a gyermekeinknek, akkor ez lehetőséget ad számunkra, hogy elkerüljük a jövőben ezeket a csúfos, szégyenteljes viselkedési formákat.
4: Igen, szóval ez a fajta diszkrimináció, ami a romákat éri, nem csak nap mint nap, hanem elmúlt évszázadok óta, ami bennünket ér, ezt mind el lehetne kerülni azzal, hogyha a gyerekeket a megértésre nevelnénk, arra, hogy a másikat megismerje, tehát ne abból induljon ki, hogy mert ő roma, azért ő csak egy rossz ember lehet.
3: Vagy éppen kanibál.
4: Vagy éppen kanibál, ami szörnyű, meg még kimondani is, tehát hogy ilyen létezhet. De az elfogadásra kéne nevelni a gyerekeket. Arra, hogy együtt élünk, ez a mi hazánk is, ugyanúgy, mint az övéké. Tehát nincs olyan, hogy mi romák nem ide tartozunk, idegenek lennénk. Tehát a saját országunkban úgy kezeljenek, mint egy idegent. Ez nem lehet. Ezt a fiataloknak meg kellene tanítani az oktatási szinten is, hogy az elfogadás nagyon fontos. Az egymással való együttélésnek a formáit. Mert persze minden ember különbözik a másiktól, de azért csak itt élünk Magyarországon, magyarok vagyunk, mi is ugyanúgy. Tehát ezt meg kellene már érteni egyszer s mindenkorra.
3: Hát a Rajkó zenekar egy kiváló példa arra, hogy először is a magyar kultúrát gazdagítja. Azzal, hogy tulajdonképpen magyar zenét játszotok.
4: Igen. Azt játszunk, és büszkék is vagyunk rá.
3: Így van, pontosan. És a Rajkó zenekarnak a tagjai kiemelkedő zenészek egytől egyig. Nagyon sokan díjazottak, tehát hogy különböző díjakkal rendelkeznek, köztársasági érdemrend, és akkor még sorolhatnák, mint ahogy egyébként te is. Igen. Tehát az ilyen emberekre büszkék lehetünk, és nem csak természetesen a romák, a cigányok, hanem az egész ország.
4: Így van, én is.
3: Beszéljünk például arról is, hogy milyen sikereitek volt most nyáron, hiszen sok felé jártatok.
4: Nyáron templomi koncertjeink voltak, nagy sikerrel. Ezek ilyen kisebb volumenű koncertek voltak, ilyen egyórás koncertek, de ebbe igyekeztünk megmutatni mindent, amit a Rajkó zenekar mindig is félmjelzett, hogy sokoldalúak vagyunk, sokszínűek vagyunk. Ebben volt komoly zene is, volt népdal, klasszikus művek, és persze egyházi jellegű művek is voltak, és ez egy ilyen egyórás koncert volt, amit nagyon nagy élvezettel hallgattak ott bennünket, akár Ócsán, vagy itt a Rákoshegyi Szent Imre plébánián ott tartott koncertjeinknél, tehát teltházas, úgymond, hát tehát ilyen 100x fős közönség előtt ugyan, de könnyekig meghatódott emberek ültek, és teljesen odáig voltak azért, hogy ők most egy ilyen koncerten részt vehettek egyáltalán, és hogy ekkora élményt kaptak. Tehát ez nekünk is felemelő volt, pláne. Tehát mi szeretünk játszani azért, tehát meg kell hagyni, ha lehetőségünk van rá. És nekünk is jó volt ez, hogy felüdültünk ezeken a koncerteken tényleg, tehát ilyen felemelő érzés volt nekünk is. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettük ezeket a koncerteket, már tavaly is csináltunk ilyet, nem is egyet, úgy látszik, hogy ez most így évek óta egy ilyen karácsonykor voltak koncertjeink, tavaly például mentünk a gyerekeknek játszani, örültek nagyon, tehát ilyen karácsonyi koncertek is voltak, persze ugye nem karácsonykor, hanem karácsony előtt, de nagyon örültek a gyerekeknek.
5: Szóval akkor ezek a templomi koncertek akkor most már sorozattá nőtték
4: ki magukat. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat, igen. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat. Úgyhogy...
5: Tehát a Rajkó zenekarnak mindig nagy sikerei voltak, és erről természetesen majd még beszélgetünk is. Igen. Egy picit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, a gyerekkorhoz, hogy te honnan indultál, hiszen elsősorban most téged szeretnénk bemutatni, és utána még beszélgetünk sokat a Rajkó zenekarról, hiszen én azt gondolom, hogy a Rajkó zenekar a meghatározó a te életedben, de erről is mindjárt beszélgetünk. Szóval zenész család, ha jól sejtem.
4: Igen, zenész család, édesapám részéről zenész, az édesanyám részéről nem. Édesapám nagybőgős volt egyébként, ő nagyon későn kezdett el tanulni nagybőgőt, ilyen 20 éves korában kezdte.
5: Ó, ez meglepő, ez nem tudja akkor, igen.
4: 20 éves korában kezdte, mert addig nem jutott, ők nagyon szegények voltak, és nem jutott igazándiból ahhoz, hogy mindig zenész akart lenni. A nagypapája is az volt, anyai ágon is, meg apai ágon is. Tehát primások voltak, zenészek voltak, az egész család. És apu, mint öten voltak testvérek, ő egyedül, aki érzett valami zenei kvalitást magában, hogy szeretne valamit játszani, mert a többi testvére az nem. A nagyobbik testvére ugyan a legidősebb bátyja zongorázott, ilyen amatőr szinten, de azon kívül semmi. Meg gitáron tudott játszani. De ezen kívül az öt gyerek közül apukámnak volt ilyen ambíciója, hogy ő meg is tanuljon nagybőgőzni, és meg is tanult nagybőgőzni. Tehát 36 vagy 37 éves korában letette a zeneiskolát, tehát elvégezte a bőgő tanszakon az iskolát, a zeneiskolát, és igenis bőgözött is, de az mellett dolgozott is. Mert ugye el kellett tartani a négy gyereket. Négyen vagyunk testvérek. Most a négy gyerekből én és az édes öcsém, az öcsémet nagyon sokan ismerik, Fehér Istvánt, ő kiváló cimbalomművész, és csak ketten tanultunk igazándiból zenét, a két húgom pedig ők más-más úton indultak az élethez, de én is elég későn kezdtem el a hegedűt tanulni. Én 9 éves koromban kezdtem. A zenei tanulmányaimat a Vasutasok Szakszervezeti Zenei Iskolájában, akkor még így hívták, most nem tudom, hogy hívják, mindegy, ott kezdtem.
5: Ez volt a hivatalos zenei tanulmányaidnak a te kezdete. De gondolom, édesapád esetleg foglalkozott veled
4: előtte. Foglalkozott előtte velem, úgy persze, tehát én nekem volt valami kis, de nem sok, mert igazándiból hangszerem sem volt. De ő azért odafigyelt arra, hogy a zenébe azért otthon legyünk, és azért hegedülgetett nekem, tehát magyarán mondva az első hegedű tanárom az édesapám volt.
5: Hát ez az. Ez így szokott lenni, igaz?
4: Édesapám volt az első hegedű tanárom, aki így amatőr szinten valamit mutogatott, aztán így bekerültem a zeneiskolába, ahova igazándiból nem akartak fölvenni, mert mondvá, hogy 9 éves vagyok, és túlkoros vagyok.
5: Ó, aha.
4: Túl későn kezdem a hegedűt, és egy nagyon fiatal hegedű tanárnő, 20 éves volt a hölgy, már a nevére nem emlékszem, de ő hozzá kerültem, és ez a Rózsa utcában volt ez a zeneiskola. Tehát nem messze a Rajkótól. És a tanszék vezető tanárja az a Banyák Nándor volt, Nándi bácsi.
5: Aha.
4: Ő volt a tanszék vezető tanár. Édesapámnak jó barátja, meg pláne, hogy a Nándi bácsinak a felesége, az családunk rokon. Tehát rokon. Apukám oda vitt, és mondta, hogy azt mondja, hogy jó, majd minden rendben lesz, akkor kisgyerek, majd, oké. És ott odaadott ennek a fiatal tanárnőnek, aki kezdetektől fogva fenntartásokkal viseltetett irántam, olyan szinten, hogy nem azért, mert hogy roma vagyok, hanem az, hogy már ő kezdőkkel nem szívesen foglalkozik.
5: Ja. És erre nem mindenki alkalmas.
4: Nem mindenki alkalmas erre a dologra, és nem is tanított annyira nagyon sokáig, mert az egyik növendékehez férjhez ment. Konkrétan, tehát férjhez ment az egyik növendékéhez, és így engem a Nándi bácsi vett kezelésbe. És akkor a Nándi bácsinál tanultam egy jó darabig, egy évig, uh-huh. egy másfél évig, aztán az utolsó fél évben átkerültem a Marosi tanár úrhoz, aki hangképzést tanított, meg egyéb dolgok, kemény volt az is, és utána bekerültem Rajkóba. Uh-huh. Ezzel az alappal, tehát én 2 év alatt elvégeztem 4 osztályt. És olyan jól haladtam, hogy én már be tudtam kerülni a Rajkó zenekarba 12 éves voltam, hogy bekerültem, és akkor már játszottam a Brahmsot, Monti Csárdás, Repülfecskét, 12 éves voltam.
5: Tehát annak ellenére, hogy esetleg egy-egy gyerek később kezdi a tanulmányait, a hangszeres tanulmányait, mondjuk 9 évesen, ami azért Igen. még mindig nem túl késő, de valóban nem ez az átlagos.
4: Igen.
5: De azért innen is fel lehet jönni. És hogyha a diák az kitartó, szorgalmas, akkor be tudja hozni azt a néhány évet. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom Igen. zongorából. Igen. Nyilván a hegedű egy picit más.
4: Nem, de azért kicsit komplexebb.
5: Igen. Tehát azért ott is megoldható ez a kérdés valójában.
4: Megoldható. De én azt mondom, hogy ez persze szorgalom és kitartás.
5: Uh-huh. Igen.
4: Ennélkül nem megy.
5: Igen. Tehát a tehetség az valójában nagyon-nagyon fontos.
4: Nagyon
5: De
4: fontos.
5: Meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy azért az nem mindig elég.
4: Nem mindig elég, igen.
5: Igaz?
4: Nem mindig.
5: Milyen volt a Gyula bácsival? Gondolom, akkor hozzá kerültél. Farkas Gyula bácsihoz.
4: Igen, kezdetekben az ő keze alá kerültünk. Nem voltunk annyira nagyon alulképzettek sem, de hogy mondjam, tehát gyerekek voltunk, 12-13 évesek, 9 évesek. És azt tudom mondani, hogy ő eleinte is egy kicsit fenntartással volt felém. Át akart rakni egy másik hangszerre, brácsára konkrétan. És én mondtam, hogy hát én nem szeretnék brácsás lenni. És mondja nekem, hogy öcsi, állj föl, és azt csináljál valami, mit tudsz te a műsorból egyáltalán? Tudsz valamit? Mondom, igen, hát mondom, tudom a Monti Csárdást, igen, öcsi, és mit tudsz, mondom, Brahms 5. magyar táncot, igen, és mi van? Repülfecskét, na, arra felkapta a fejét az öreg, na, akkor játszd el, öcsi. Eljátszottam a zenekar előtt a Repülfecskét, úgy, ahogy a nagybátyám Zsiga Alojos megtanította, és ő is nála tanult, tehát utána derültek ki a dolgok, hogy milyen oknál fogva tudom én a Repülfecskét, és én eljátszottam a zenekar előtt, és akkor azt mondta, öcsi, kellemes csalódás vagy nekem, ő illet, nem leszel te brácsás. És akkor utána derült ki, hogy én az Alajos, a nagybátyám, és ő nála végzett. Tehát ő készítette fel a vizsgára, mert a Zsiga Alajos nagybátyámnak az apukája, aki kiváló zenész volt úgy szintén Zalaegerszegen, a katonazenek, a zenész osztagnak, a zenész századnak ő volt a parancsnoka, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak Gyula bácsival. És hát így innen derült ki, hogy az öcsi, miért nem mondtad, hogy neked itt... Hát mert ugye de gondolhatta volna, mivel fehér az egész, tehát a nagybátyáim Rajkóban végeztek. A Zsiga Tibi, a Zsiga Lali, aki csellós volt, tehát a család ott végzett, tehát nagyon sokan tehát innen tudta már, hogy merre van amikor apukámat is meglátta, akkor meg már tudta, jó van, most már tudom, hogy ki vagy. Mert addig nem tudta, hogy ki vagyok.
5: Szóval nincsenek véletlenek.
4: Szóval
5: igen.
4: Ő mondta, hogy hát örül neki, hogy én vagyok, meg minden, de igazándiból problémát jelentettem az ő számára nagyon sokáig. Mert ő primást akart belőlem csinálni. És ezt onnan tudom, hogy ha nem is állandóan, de jó sokszor téma voltam otthon a családi asztalnál, hogy nem tud velem mit kezdeni, és azt mondja, tehetséges fiú, és egyszerűen nem akar primás lenni, és ez ő idegesítette ebből a szemszögből, hogy nem tud velem mit kezdeni, mert nem voltak ilyen ambíciói. Uh-huh. Tehát én nem voltam egy ambiciózus gyerek. Uh-huh. Tehát az, hogy vezető akarjak lenni, vagy zenekarvezető, úgy voltam vele, én nagyon szépen elücsörgök itt a sarokba, vagy az izében, nekem teljesen mindegy, hogy mi van. Én szeretek muzsikálni, de úgy, hogy kiálljak, és akkor azt mondjam, hogy én vagyok a totum factum, már bocsánat, így mondom.
5: Így van?
4: Ne. Ilyen ambíciókat én nem dédelgettem magamban. Uh-huh. És nekem meg is voltak ezzel kapcsolatosan előnyeim, mert én, hogy megtanultam mindent, tehát igyekeztem a műsort megtanulni, és jól. Így aztán mindig benne voltam az utazó csapatban. Tehát amikor mi kis rajkók, úgymond az akkoriak, én, a Váradi Kálmán, a Bakos Kálmán, meg a többiek, tehát meg ott a Csanya Jancsi, fölnőttünk, meg minden, amikor már nagyobb, akkor igenis a nagy zenekarban már be kellett ülni. És voltak olyan emberek, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy ő, és ő nélkül nem is indulunk el. Tehát nem megyünk sehova.
5: Persze kellenek a stabil emberek.
4: Kellenek a stabil emberek, de ez néha jól esett, hogy azt mondják, ó, igen, mert számítanak rám. Ez így egy kicsit motivált engem, de amúgy az, hogy prímás legyek, az nem. Nem akartam az lenni.
5: És de végül mégis főprímás lettem.
4: Végül mégis főprímás lettem, hát ennek is van egy szomorú apropója, de hogy visszatérjek, én amikor a Rajkó zenekarban végeztem, 95-ben, mert 85-ben kerültem be, 95-ben végeztem, akkoriban még 10 éves szerződést írtak alá a fiatalokkal, és hogy visszakaranyarodjak oda, hogy a Gyula bácsi szegény, amikor meghalt 90-ben, az nekünk egy szörnyű tragédia volt. Az egy olyan letargikus élmény volt, amit nem tudok leírni, tehát igazándiból olyan csönd szállt a zenekarra szó szerint, hogy mindenki csöndben halkan beszélgettünk, mint hogyha egy temetésen lennénk folyamatosan, tehát és nem egyszerűen nem tudtunk mit mondani egymásnak. Semmit, tehát megkukultunk. Ez egy sok volt, ami a zenekart érte. Ugye elment, és most mi lesz velünk? Pedig ott volt a Tibi bácsi, aki egy nagyszerű, egy zseniális ember volt, és ő átvette ezt az egészet, ami nagyon kemény időszakon mentünk keresztül, ő át tudta ezt venni, és amikor elment a Gyula bácsi, én megfogadtam, hogy na jó, van, ha ezt akarod, hogy én zenekarvezető legyek, amit nem szerettem volna, akkor majd leszek. Én 96-ban kiléptem a Rajkó zenekarból. Önkényesen. Ugyan, kényszerből is. És egy rövid időszakra, egy másfél évre elmentem. Felbontották velem a szerződést is, mindent, tehát én próbáltam visszamenni, de az akkori igazgató nem engedte, azt mondta, hogy Gyula, én nagyon csalódtam benned, nem ilyennek gondoltalak, nem ilyen embernek ismertelek meg minden, mondtam, hogy jó, rendben van, megértem az ő fenntartását ezzel kapcsolatosan, hogy nem akar engem visszavenni, de ettől függetlenül megköszöntem, hogy ott lehettem, és hogy ott voltam.
5: Ha jól emlékszem, Veréb Zoltán volt ebben.
4: Veréb Zoltánnak hívták, ki van, a Zoli bácsi, ő nem akart engem visszavenni, és hát jártam el jobbra-balra a vendéglátóba, elég sokat zenéltem, akkor kezdődött egy olyan az életemben, hogy nagyon sokat játszottam a vendéglátóba, kaszinó étterembe, akkor fent a Budai Várba, az Ezüst Hordóba, és Arany Hordóba, akkor Fekete Holló étterembe, ilyen helyeken. És hát kisebb haknéjaim is voltak itt-ottam ott.
5: Szóval, hát a Rajkó zenekarban ezt is megtanulták a diákok, hogy a szórakoztató zene az,
4: meg kellett tanulni ezt is, mert jártunk a Hoteli Fiúságba föl, ahol a Lajos bácsi is játszott a Margit kert előtt, kellett nekünk mindig elmenni, és hát mi beletanultunk a vendéglátóba is. De az megint más volt, mert az nem tette ki szervesen úgy az életünk részét, mint a koncertekre való járás. Tehát a koncert az sok-sok volt, rengeteget járt.
5: Hány koncertetek volt egy évben hozzávetőlegesen?
4: 140.
5: 140.
4: 140 koncert.
5: Rengeteg.
4: 140, igen. És ez még...
5: Ez csak a 10 zenekarotok.
4: Ez csak a miénk.
5: Mert hogy ugyebár 3 zenekar ment párhuzamosan legalább.
4: Igen. Uh-huh. Igen. És a Rajkónak vagy 140, vagy 150. Nem volt ritka 150 sem. Tehát,
5: ez a nagy zenekar volt?
4: A nagy zenekar.
5: Aha.
4: Nagy zenekar. Igen, és ebben persze benne voltak a külföldi fellépések is, meg mindent, tehát mindennel együtt 140-150 éves fellépési kótánk volt. Ez elég komoly.
5: Hát abból... Ez egy gyereknek azért elég fárasztó, ha bár akkor már a nagy zenekarban, akik játszottak, nem feltétlenül a legkisebbek voltak, de azért...
4: Igen, gyereknek egészen fárasztó. Igen, hát 16 éves korom óta csináltam. Tehát én ahogy bekerültem, rá 4 évre én mentem mindenhova fiókkal. Tehát,
5: merefele jártatok?
4: Franciaországba, Németországba, Franciaországot azt nem is tudom hányszor utaztuk körbe. Én nem is tudom hányszor voltam Párizsba, csak Párizsba. De nagyon rengeteg helyen, a nagyvárosokba, Franciaországba, Lyon, Bordeaux, Cannes, egészen délig mentünk a Rivierára. Németország, ott is nagyon sokat játszottunk. Rengeteg fellépésünk volt Svájcban például. Sorolhatná.
5: Ez még a 90-es évek?
4: Ez még a 90-es évek, igen. 90-es évek. Aha. Utána mentünk már egy kicsit messzebbre is. Jordánia, akkor Kína, Japán, Amerika, USA, mármint Egyesült Államok, Kanadába is voltunk. Úgyhogy elég sok.
5: Tehát a Rajkó zenekarnak óriási sikerei voltak mindig. Ha a bekerülésed előtti időszakot nézem, az a rengeteg világi ifjúsági találkozó, amit a rajkósok nyertek Berlinben, és még sorolhatnánk természetesen a helyeket, és egyéb versenyek, és amerikai körutak, ez mind hihetetlen egyébként.
4: Igen.
5: Tehát, hogy óriási sikere volt a Rajkó zenekarnak a megalakulásától kezdve egészen 1952-től, amikor Farkas Gyula Szigeti Pállal kézen fogva alapították a Rajkó zenekart.
4: Igen. Ezt lehet mondani. Igen.
5: És tulajdonképpen azért a Rajkó zenekarban játszani és oda bekerülni, tanulni, az egy presztízs volt.
4: Az.
5: Én azt gondolom. Igen. Tehát abszolút még a te idődben gondolom napokig tartott a felvételi.
4: Igen, 3 napig tartott a felvételi. 150 gyerekből kellett kiválasztani azt a 9-et vagy 8-at, akit felvettek. 150 gyerek.
5: Az igen.
4: És az akkori Rajkó zenekar 117 fős volt.
5: A teljes zenekar, amit utána persze felosztottak részekre.
4: Igen, 3 részekre. Osztályban ugye voltak a kezdők, voltak a haladók, és volt a nagy zenekar. 117-en voltak.
5: Hát azért az nem kevés. Ez igen. Gyerekként hogyan éltétek meg ezeket az élményeket? Tehát hogyan éltétek meg az utazást? Ennek nyilván van egy buli része is. Van egy olyan része is, ami viszont rettenetesen fárasztó.
4: Igen.
5: És hát a sikerek.
4: A sikerek. Én amikor először beléptem a próbaterembe, és akkor általában abban az időben az volt a szokás, hogy a Rajkó zenekarnál nem szeptemberben kezdődtek el a próbák, hanem augusztusban. Most én ugye fölvételiztem oda, és ugye ahogy fölvettek nyáron, augusztus 2-án vagy 3-án én már mentem be próbára. Aha. És én amikor először gyerekként bementünk, 9-en voltunk, akkor fiatalok, újak, ez valami megdöbbentő volt, hogy szól a Rajkó zenekar. Uh-huh. Tehát én még ilyen élményben az életemben nem vettem részt. Uh-huh. Soha. Tehát azt nem lehet leírni. Tehát az mai napig, ha rágondolok, föláll az szőr a hátamon. Szóval olyan hangzás volt, és olyan műveket adtak elő, hogy le voltam döbbenve. Tehát ezeket a nagy nyitányokat Költő és Paraszt, Szuppétól például, vagy a Tell Vilmos nyitányt, úgy szintén, szóval meg akkor halt a Hubaitól a Helyre Katit, a Hullámzó Balatont, ezeket módszeresen mindig minden alkalommal átvette a Gyula bácsi a zenekarra, azért, hogy ez mindig, ha ahogy ő mondta, ha az álmotokból is felkeltenek, akkor is tudni kell szarazátét minden egyes alkalommal. És ezek akkora élmények voltak nekem, a 14. rapszódiát. Hát ez úgy szólalt meg, hogy én szavakkal nem tudom leírni.
5: És ezek mind a Gyula bácsi átiratai voltak.
4: Igen, egytől egyik. Egytől egyig.
5: Tehát ő hangszerelte meg a Rajkó zenekar számára ezeket a igen. darabokat, hiszen ezek eredetileg zenekari művek, de nem olyan felállásban. Tehát egyikben sincsen cimbalom például.
4: Nincs. Nincs, persze. Persze. És hát nem csak az, tehát ő a tánckar számára is nagyon sok táncszámot ő hangszerelt, ő csinált meg. És azok mai napig olyan szépen szólnak. Tehát ezek megállnák egy koncertterembe is a helyét. Simán. Ahhoz képest, hogy a táncosok számára készült. És nem egy van köztük, ami elég nehéz eljátszani. Tehát nem könnyű. Nem könnyű. Tehát az valami leírhatatlan élmény volt. Ő szeretett bennünket nagyon. Minket, kicsiket. A kis zenekart. Már akkor mi középhaladóak voltunk, és velünk először ő kezdett el foglalkozni, aztán úgy átkerültünk a Tibi bácsihoz, Mészáros Tibi bácsihoz, és akkor egy idő után azt mondta a Gyula bácsi a Tibi bácsinak, hogy most Tibikém, te átmész a nagyokhoz, a nagyzenekarba, őket fogod tanítani, majd én meg fogom mondani neked, hogy mit tanultok, de ne vérgyitán tanultok, persze. És a gyerekekkel én fogok foglalkozni. Hát kicsit fura volt ez a helyzet, mert a Tibi bácsi se értette, hogy miről van szó. Aztán később megtudtuk, hogy miről van szó igazándiból. Hát akkor már 2,5-3 éve már csak minket tanított az öreg. És a nagyok megkeresték a Gyula bácsit, és mondták neki, hogy Gyula bácsi már nem szeret maga bennünket, vagy valami baja van velünk, vagy hogy nem akar már bennünket tanítani? És akkor mondta, hogy ide figyeljetek, nektek már megmutattam mindent. Ti már tudtok mindent, ti már sinem vagytok. Ti már egyenesbe vagytok. Nektek már túl sok mindent nem kell. De őket még el kell indítanom. Azaz minket. És nagyon sokat kaptunk tőle. Sokat. Persze, a fenyítés az majdnem mindennapos volt. Nem a fizikális, a verbális. A kulcsal is fenyegetett, igen, de...
5: Ugyebár az a körte alakú.
4: Igen, az a körte alakú kulcs, az a bizonyos farca körte alakú kulcs, amiben néha kaptunk egy-egy kokit.
5: Tehát még mindig az a kulcstartóval gyűlik egyébként a zenekari.
4: Van még belőle egy példány, de az már igazándiból nem jellemző már ott bent az együttesben. Vagy ilyen körte alakú kulcstartók lennének. De ő nem riadt vissza a verbális bántalmazástól sem. Szóval azért elég kemény lelki terrorba tudta tartani az embert. Hogy mert muszáj volt ránk hatni a lelkileg is, meg minden, hogy ha nem volt, tehát ő nem akart fizikálisan bántalmazni bennünket, hanem inkább el akart bennünket indítani a helyes irányba.
5: Hát ez volt az ő nevelési pedagógiája, igen, módszere. De az az igazság, hogy ez a múlt században, mondjuk így, azért ez nem volt annyira ritka. Nem. Tehát lehet, hogy ez ebben a században már nem jellemző, mert különben a gyerekek feljelentik a pedagógusokat. Ez csak mostanában divat.
4: Hát persze, hát tehát amikor ő önálló is volt egy-két alkalom, hogy a szülők bejöttek, és akkor tehát nem tetszett nekik, ahogy az ő nevelési módszerei, de az nagyon ritka volt. Tehát nagyon ritka.
5: Viszont hatékony volt.
4: Hatékony.
5: Nagyon-nagyon hatékony volt.
4: Hatékony volt, igen. Igen.
5: És hát tulajdonképpen ez a lényeg.
4: Ez a lényege a történetnek, hogy ő elég keményen rá tudott hatni az emberre, és hát amikor ő elment, akkor én próbáltam ugye visszakerülni, de hát én már ugye a vendéglátóban, hogy megcsináltam a dolgaimat, én így egy kicsit önálló lettem.
5: És akkor ez 96 körül.
4: Ez 96. Uh-huh. És már akkor formálódott az a dolog, hogy hallottam, hogy majd a Veréb Zoltán nyugdíjba fog menni. Uh-huh. És a Gerendási István, az igazgatónk, a mostani igazgatónk, akkor ő még iskolai igazgató volt, ha jól tudom, de már mondta, hogy hát ő volt addig is egy professzionális rajkózenekar. Tehát ez a végzett diákokból, növendékekből alakult belül egy zenekar, aki profiknak hívták őket, de lemorzsolódtak egy idő után. És maradtak olyan 12-en talán. Tehát, és mondta mondták a fiúk, hogy hát nem tudnak nagy fellépéseket vállalni, mert kevesen vannak. És ahogy a Veréb Zoltán elment, Gerendási átvette az egészet, és azt mondta, hogy na akkor én most akkor újraépítem a professzionális rajkózenekart, és tessék javaslatokat tenni, hogy ki legyen benne. És szegény Zsiga barátom őt kérte föl erre azért, hogy keresd meg a potenciális kollégákat, hogy akikben van potenciál, hogy őket kutass föl, beszéljél velük, és hogy mit szólnak ehhez a dologhoz. És engem keresett meg elsőnek.
3: Mai vendégem Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó Zenekarról. A történetünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Tudom, hogy megbántottál, de akkor sem akart.

dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Rajkó zenekar története és jelentősége. A Rajkó zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával, és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola. Az alapgondolat az volt, hogy a tehetséges roma gyermekek számára szervezett keretek között biztosítsanak zenei képzést, miközben megőrzik a cigányzenész hagyományokat. A fiatalok már gyermekkoruktól kezdve tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybőgőzni és más hangszereken játszani. A Rajkó egyik különlegessége éppen az volt, hogy a zenekar tagjai nagyon fiatalon kerültek színpadra. A növendékek számára a zene nem csupán tananyag volt, hanem egy olyan örökség, amelyet családi és közösségi hagyományokból ismertek meg. A zenekari játék megtanította őket az együttműködésre, a fegyelemre, és arra is, hogy hogyan lehet egy közös zenei produkcióban egymásra figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket, így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 14-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkeresztel kitüntetett főprímása a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Felhívó telefonon, éppen egy muzsikálásból mentem haza, édesapám azzal fogadott, hogy keresett engem a Zsigmond. És mondom, mit mondott? Hát azt mondja, valami zenekarról beszélt meg. Nem, de figyelj, hívj föl, beszélj vele. És felhívtam, és mondta, hogy erről is erről lenne szó, Gyuszikám, hogy tudod-e vállalni. Mondtam, hogy másfél órás vívódásom volt, hogy felhívjam-e egyáltalán. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy akarok-e én betagozódni valahova. Tehát azon vívottam, hogy akarok-e én úgy mond föladni a szabadság, a zenei szabadságomat, a mozgásteremet, hogy én oda megyek, ahova akarok játszani, hogy ezt feladom-e azért, hogy a Rajkó zenekarba belépjek. És hát másfél órás vívódásra, én mondom, jó, beszéljük meg. És mondtam a Zsigának, hogy rendben van, de mondom, én csak úgy megyek vissza, úgy vagyok hajlandó visszamenni, így mondtam pontosabban, hogyha én prímás leszek. Én már nem akarok ülőhegedűsként lenni. Jó, Gyuszikám, rendben van, oké, túl van tárgyalva, figyelj, én ezt továbbítani fogom a gerendási úrnak, és akkor nem. És talán másnap, hogy harmadnap be is hívtak. És akkor elmondta az igazgató, hogy jó, rendben van, én prímás leszek, de ez sem volt egyszerű. Mert utána jöttek a többiek, vissza a Radics Feri, Danyi Lőrinc, és a többiek sorba, és akkor kialakult egy hierarchikus rend, hogy kinek hova kell állnia. És így csúnya szóval élve lecsúsztam egy kicsit a randlétráról, és nem primás voltam ugyan, de nem akkora felelősséggel, mint a többi három. És hát ezt így néha így tudatta is velem a főnököm, hogy hát rendben van, Gyuszikám, de neked nincs akkora felelősséged, mint annak a másik háromnak. Jó. Ez megmutatkozott anyakiakban is, hogyha ezt így elmondhatom, de mindegy, én tudomásul vettem ezt a dolgot, és azt is tudomásul vettem, hogy ezért meg kell küzdeni. Ez engem nem lombozott le úgy, hogy azt mondtam, hogy hát igen, na jó van, akkor adjuk fel itt, és akkor ez engem inkább csak motivált. Ez engem inkább csak épített előre, hogy én igenis, akkor be kell bizonyítanom, hogy érek annyit, mint az a másik három. És én ezért nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat mentem, muzsikáltam, rengeteg, és tapasztalatot gyűjtöttem elsősorban. Tehát amilyen esetlen voltam kezdetekben a színpadon, meg nem úgy tudtam magamat adni, ahogy kellett volna. Erre figyelmeztettek kollégák is. Figyelj, Gyula, Gyuszikám, ezt így kéne csinálni, úgy kéne, figyelj erre, figyelj ránk is. Tehát a kollégák, hogy motiváltak arra, hogy figyelj, ezt prímásként neked ez a kötelességed, mit kell megcsinálnod, mi az, amire ügyeljél, mi az, amire ne. A Zsiga nem szólt bele a munkámba soha. Tehát igazából hagyta, hogy én kibontakozzak, hogy én csináljam magamét, ami nagyon helyes dolog volt tőle. Mi nagyon jó barátok voltunk nagyon. Szóval mi a Zsigával nagyon jól megértettük egymást. Voltak persze nézeteletéréseink néha, de a tömkelegével mindig megértettük egymást. És én így ebből építettem fel magamnak később azt, hogy olyan pozícióba kerültem a három prímás kollégámmal szemben, hogy én mindent meg tudtam egyedül csinálni. Egyedül mindent. Nem kellett mellém segéd, prímás, vagy akármi, hogy elvezesse mondjuk a tánckart, vagy azért, tehát én egy személyben meg tudtam nagyon sok fellépést egyedül csinálni. Úgyhogy váltott prímás nélkül. És ez jó is volt egy időszakban, mert amikor csak hárman tudtunk egymásra építkezni, akkor is megvolt az az esély, hogy párhuzamos előadásokat lehet tartani. Mert jó, a Gyuszi elmegy, mit tudom én, hova, Pécsre, elmegy a csapattal, megcsinálják ott az előadást, addig a Zsigáék megcsinálnak mondjuk Pesten egy másik fellépést. Ennyi. Tehát nem kellett annyira túl sokat agyalni azon, hogy én nem tudom, operett műsort is megcsináltam egyedül.
5: Tehát az ember tulajdonképpen folyamatosan fejlődik, igen, és fejleszti magát, és hogyha van egy ilyen úgymond kihívás, aminek próbál eleget tenni, akkor az nagyon-nagyon tudja motiválni a zenésznek a munkáját, a fejlődését, az ő kiteljesedését. Tehát akkor ez volt.
4: Ez volt, ez sok. Persze ez sok olyan dologgal jár, hogy ugye rengeteg stressz, amit az ember nem nagyon tud feldolgozni, de igyekeztem azért normálisan, de az, hogy én mindig megyek valahova, ezt így az édesapám is megjegyezte, hogy kisfiam, miért kell? Miért kell neked mindenhova elmenni? Mert mondtam neki, mert mondom, mert ezt muszáj megtenni. Én jártam nótaklubba is zenélni. Uh-huh. És mondtam, hogy én fejlődni akarok. Én akarom hogy megismerjenek, hogy tudják, hogy ki vagyok, és be kell nekem bizonyítani azt, hogy én is érek annyi, mint a másik. Aki már egy kicsit nevesebb volt. Akár miatt a zenekaron belül is, akire úgy tekintettek a zenésztársak, hogy volt tekintélye. Uh-huh. Nekem én a tekintélyet megküzdöttem. Azért, hogy azt mondják a kollégák, hogy igen, amit te csinálsz, az korrekt, az ott van, megbízunk benned. Uh-huh. És akkor már volt egy presztízsem a zenekaron belül.
5: Ha jól értem, akkor viszont visszatérve egy picit erre a 96-os évre, amikor tulajdonképpen Gerendási István jött, és átvette úgymond a Rajkó zenekarnak az irányítását. Igen. Akkor ő valahogy egyfajta megmentőként is lépett föl a zenekar előtt? Hiszen, hogyha ő nincs, akkor tulajdonképpen megszűnik a zenekar?
4: Hát gyakorlatilag szerintem felfoghatjuk így is, igen. Igen, igen, igen. Ő volt az, aki talpra állította igazándiból a zenekart. Uh-huh. 97-ben. És ő 97, azt hiszem 97 márciusában vette át a történetet, és ő volt az, aki talpra állított ezt az egészet.
5: És te hogy emlékszel rá, hogy kerülhetett ilyen szituációba a zenekar?
4: Azért kerültek szerintem olyan szituációba, hogy lemorzsolódtak az emberek, mert igen, ennek anyagi okai is voltak, anyagi. A másik meg az, hogy abban az időben még a vendéglátónak még volt pörgése. Nem úgy, mint most, annyira nagyon nincs. Uh-huh. És nagyon sokan elmentek vendéglátóba, kimentek, kiutaztak külföldre zenélni, és ott hagyták a zenekart. És így lemorzsolódott a zenekar, és egy ilyen 12 főre, tehát 11-12 fő talán, még lehet, még kevesebben is voltak. Szóval irdatlan kevés volt az izé, és szerintem a Verjéb Zoltán nem törődött azzal, hogy a fizetésüket megtolja, vagy jobb legyen.
5: Tehát elsősorban anyagi motiválták a zenészeket arra, hogy inkább más helyen keressenek megélhetési
4: szemszögből. Én így gondolom legalábbis, de lehet, hogy nem így volt.
5: Ez egy nagyon érdekes időszak volt ez a 90-es évek a cigányzene történetében, mondjuk így, hiszen a rendszerváltás után járunk néhány évvel, amikor azért elkezdtek már megszűnni vendéglátóhelyek, illetve azok a zenés szórakozó helyek, ahol cigányzenészeket alkalmaztak. Tehát akkoriban ezt még nem lehetett annyira tapasztalni?
4: De érezhető volt már. Uh-huh. Már érezhető volt. Tehát ott, amikor például megszűnt az emke.
5: Hát egy emke szálloda, hogy szűnhet meg? Persze. Tehát ez elképzelhetetlen volt előtte.
4: Én a Lakatos Mikivel, aki vendéglátó zenére tanított engem, őnála tanultam nagyon sok évig, 6 évig voltam vele az MK-be, mint tanuló zenész. 6 évig. Uh-huh. És egyik pillanatról másikra megszűnt. Tehát a 90-es években már érezhető volt, hogy van egy valami, ami nem is tudom megfogalmazni igazándiból, hogy mi vitte lefelé a vendéglátó szakmát. De egyre több étterem bezárt, nem volt itt sem étterem, ott sem étterem. Eladták a tulajdonjogokat az étterem tulajdonosok, mit tudom én, banknak például, vagy akármi másnak, sörfőzdének, vagy bármi más, de szóval, és megszűntek az éttermek. És ezzel megszűnt a cigányzenének is a tere. Teret vesztettünk szerintem rengeteget.
5: És akik felvásárolták ezeket a helyeket, ezeket az éttermeket, szórakoztató helyeket, ők hogyan viszonyultak a cigányzenéhez?
4: Nem jól, szerintem.
5: Tehát tulajdonképpen itt volt a probléma?
4: De volt itt probléma, mert ráálltak arra, hogy ugye persze, hogy a zenészeket meg kell fizetni.
5: Így van.
4: Na most ugye egy némely helyen úgy gondolták, hogy na most akkor fizetnek ennyit, vagy annyit a zenésznek, és akkor ott játszon. Vagy azt mondta, hogy ő igazándiból, mint új tulajdonos, ő sosem szerette ezt a műfajt. Nem is igazándiból fült hozzá foga, olyan minden, és azt mondta, hogy ő betesz egy zenegépet, vagy akármit, és ő neki nem kell. Ez nem. Tehát a zenészeket menesztette, ahogy tudta, és ezzel kikerülte azt a fajta dolgot, hogy még pluszban fizessen 5 vagy 6 zenészt. Nem kell, csak beteszek egy zenegépet, és akkor szól a zene, és akkor a vendégeknek az jó. Teljesen mindegy. Tehát de mindig a zenészekkel kezdték ezt a történetet szerintem. Fokozatosan.
5: Mint ahogy általában gazdasági problémák esetén is a kultúránál vonják meg elsőként a forrásokat.
4: Igen, a kultúrát azt
5: nagyban nézzük.
4: Az nagyban.
5: Igen.
4: És a cigányzenével is valahol ez történt. Aztán szerintem az is, hogy nem tekintették igazándiból szakmának a szórakoztató zenei szakmát. Tehát azt, hogy mi lediplomáztunk idézőjelben, elvégeztünk egy iskolát, egy szakképesítést kaptunk róla, ezt egyik pillanatról a másikra elvették tőlünk.
5: Ez egy már a 2000-es évek eleje?
4: Hát körülbelül igen. Elvették tőlünk ezt.
5: Mikor a Kóka miniszter, ha jól tudom, akkor megszüntette.
4: Megszüntette a ránk vonatkoztatott dolgot, hogy ez mondván ez nem szakma.
5: Ez volt az utolsó szeg a cigányzene koporsójában?
4: Nem csak ez.
5: Csúnyán megfogalmazva?
4: Nem csak ez. Szóval igazániból nem mondhatjuk azt, hogy utolsó szeg volt, hanem kezdett kimenni a köztudatból ez a zene. Kezdett lassan kiszivárogni, menni a köztudatból ez a fajta zene. A rádióban is megszűnt a déli muzsika. Nem hallották az emberek. Tehát kivették, akkor egyre inkább elszigetelték kulturálisan az embereket ettől a zenétől. Ami persze vidéken megmaradt, mai napig érezhető, hogy megvan, tehát a minél távolabb kerülünk Pesttől, annál jobban érezhető, hogy ott még mindig van igény erre a dologra. És persze ugye a nyugati kultúrának a beszivárgása, a nyugati zenei hatások, azok, amik a fiatalokat már nem motiválták arra, hogy na, ez is érték. Tehát igazából a felnövekvő apukák, anyukák már nem tanították, vagy nem nevelték a gyerekeket úgy, hogy hát ez is a kultúránk része, és ezt is hallgatni kell, és ezt is, mert ők már ezen nem nőttek föl. Tehát a rendszerváltás után fölnőtt 2-3 olyan generáció szerintem, akik ebben nem voltak benne már. Abszolút. És kiment. Szóval kimosódott, inkább fogalmazzunk így, a kulturális közegből ez a zene.
5: De azért igény még valahol még mindig van rá. Van. Nem csak vidéken, hanem Budapesten is.
4: Budapesten.
5: Ha megnézzük a mai helyzetet.
4: A mai helyzetet.
5: Tehát azért nem tudott teljesen
4: eltűnni. Hála Istennek, minket nem tudnak úgy annyira nagyon elnyomni. Igazándiból azt kell megérteni, bár ezért sok neves kollégával egy párral összevitatkoztam, de igazándiból azt hiszem talán mindannyian egyetértünk abból, hogy a magyar nóta az nem cigányzene. Az a magyaroké. Többek között a miénk is. Tehát az, hogy mi műveljük, vagy mi adjuk elő, attól nem lesz az cigányzene, az magyar nóta.
5: Na jó, de viszont nem véletlenül hívták ezt régen is cigányzenének, illetve nem véletlenül nevezte ezt Liszt cigányzenének, hiszen elsősorban, sőt, csak a cigányok előadásában hallhatta ezeket a magyar nótákat.
4: Igen.
5: Amiknek igaz, hogy az eredete lehet, hogy magyar szerzőktől származik, de onnantól kezdve egyébként már, hogy az előadás stílusa az tulajdonképpen a romáknak az előadására jellemző, a cigányzenészeknek az előadására, díszítésére, hangszerelésére jellemző. Onnantól kezdve valahol mégiscsak cigányzene lesz.
4: Igen, attól, hogy néha fogalmazok úgy, hogy attól, hogy egy cigány játsza, attól még az nem lesz igazándiból cigányzene. Csak,
5: persze.
4: De mert ilyen alapon bármit ide vehetünk, tehát akár a jazz műfajban, vagy akármiben, tehát bármit, amihez hozzányúlunk, az cigányzenévé válik. nem feltétlenül, de nem mondom azt, hogy nem az, de elsődlegesen ez magyar. Tehát ez a
5: magyar. A forrás az igen.
4: Magyar. Tehát a legnevesebb nótaszerzőket is megnézzük, van közte roma ember persze, de nem mindegyik. Tehát én megkérdeztem jó pár kollégámat, hogy neked mi a legkedvesebb nótát, és elmondta, hogy melyik, mondom, és roma írta? Aztán nem. Hát akkor mondom, cigány zene? Nem.
5: Viszont a legfontosabb, hogy ez a magyar kultúra része.
4: Így van, ezt akartam.
5: És tulajdonképpen ez a kulcs.
4: Ez a kulcs ennek az egész dolognak, hogy ennek ezért nem szabad eltűnnie. Tehát ne azon az alapon ítéljük meg a mi létünket, a cigányzenészek létét, hogy mert mi cigányzenét játszunk. Ne, elsődlegesen a kulturális szemszögéből az, hogy ez a magyar zenei kultúrának szerves része, elválaszthatatlan része.
5: Ha viszont azt nézzük, hogy a cigányzenészek azért világszerte híresek.
4: Igen.
5: Ami nem feltétlenül csak a magyar nótáknak köszönhető, hanem az ő képzettségüknek, az ő sokszínűségüknek. Igen. Tehát az, hogyha mondjuk, nem tudom, Németországban muzsikál egy cigányzenekar, és jön egy japán csoport, és olyan zenéket fognak nekik játszani, vagy egy görög csoport, amiket igen, imádnak, szeretnek, akkor biztos vagyok benne, hogy most mindegy, hogy éppen Németországban hallják azt a cigányzenekart, vagy Magyarországot, az a cigányzenekar az valami olyan élményt fog számukra nyújtani, amit mondjuk más zenekaroktól nem szoktak meg.
4: Na most ez az, amit igazándiból fel kellene karolni olyan szinten, hogy a magyar cigányzenészek egyedülállók a világon. Nincs még egy. Tehát az, hogy minden műfajban otthon vagyunk, fogalmazhatunk így is, a klasszikustól egészen a legkönnyebb műfajig, olyat nem tudsz Németországban mutatni, vagy bárhol máshol, ahol az ottani régióban levő roma zenészek például ezt csinálnák. Nem, ők is játszanak egy kiváló zenét, tehát amit ők játszanak, de ők nem így szocializálódtak.
5: Így van. Na most ennek a képzésnek az alapja azért főként a Rajkóban volt.
4: A Rajkóban van, igen.
5: Farkas Gyula idejétől kezdve.
4: Így van, így van.
5: Tehát ő adta meg ennek az alapjait.
4: Igen, ő.
5: És természetesen miután ezek a gyerekek, akik a Rajkó zenekarban végeztek, mint ahogy te is,
4: igen,
5: utána letették a kategóriavizsgát, ABC kategóriavizsgát, igen, nyilván az A volt a legmagasabb, amivel azért már lehetett nemzetközi hírű étterembe is játszani.
4: Hotelban lehetett.
5: Ahova jöttek viszont a külföldi vendégek, és tulajdonképpen vitték a magyar cigányzenészeknek a hírét.
4: Hát persze.
5: És ez a kategóriavizsga, ez annyira színes volt, és annyira összetett volt ennek a műsora, hogy tulajdonképpen valóban, aki itt végzett, én egyébként ezt úgy is szoktam mondani, hogy a cigányzenészeknek a diplomája, tehát aki ezt a diplomát, mondjuk így, vagyis ezt a kategóriavizsgát, ezt megcsinálta, az a legjobbak között, a legprofesszionálisabban képzett zenészek között szerepelt.
4: Igen, ezt lehet mondani. Szóval már önmagában is, hogy valaki egy ilyen szakmai vizsgát tett. Adott számára egy presztist, egyfajta olyan státuszt az embernek, egy tartást, hogy tudtam nagyon jól, hogy ez engem motivál valamire, ez engem tehát én valakinek éreztem magam. Uh-huh. Szóval az, hogy elvették, azt egy kicsit tragédiának éltük meg szakmán belül, nagyon sokat szoktunk beszélgetni róla, uh-huh, hogy hát ezt nekünk jó lenne, hogyha visszakapnánk, mert elvették tőlünk azt a kis önbecsülést, uh-huh, szerintem.
5: Természetesen az elmúlt években, vagy hát mondjuk úgy, hogy évtizedekben, igen, azért voltak próbálkozások arra, hogy ezt visszahozzák. Én azt hiszem, hogy most látom az első olyan jelet arra, többek között azzal, hogy Farkas Gábor zongora művész lett egyébként a Zeneakadémiának a rektora, igen, és ő beemelte ezt az ő programjába, hogy szeretné a cigányzenét Zeneakadémia keretek közé bevinni, méghozzá a népzene tanszak
4: igen,
5: alá.
4: Népzene,
5: ha minden igaz, aztán nyilván nem lesz egyszerű dolga, hiszen azért érezhető, erősen érezhető, hogy sokan vannak ellene ennek a programnak. Hiszen, hogyha például a szenátusi szavazásra gondolunk, ott is azért voltak nem egyszerű kérdések ezzel kapcsolatban. Úgyhogy remélhetőleg, hogyha viszont sikerrel jár Farkas Gábor, akkor viszont hamarosan beindul a cigányzeneképzés a Zeneakadémián is.
4: Hát ez egy örvendetes dolog.
5: Kétségtelen. Én azt gondolom, hogy teljesen megvan ennek a létjogosultsága, hiszen hogyha népzenét lehet oktatni a zeneakadémiai szinten, akkor az úgynevezett cigányzenét, amit tudjuk, hogy azért a sokkal színesebb ez a dolog annál, mint hogy egy szóval elintézzük, hogy ez cigányzene, de minden esetre ugyanazon a szinten van legalább.
4: Hát így van, a magyar nóta műfajt ezt be kell vezetni. Tehát a magyar népies műdal, ahogy fogalmaztunk régen, tehát ez egy egyedi stílust kíván, egy egyedi játékpontot kíván, egy egyedi nézőpontot kíván, és ezen kívül nagyon sok színű. Rengeteg, tehát rengeteg olyan dolog van, amit persze én szeretem a népzenét, a magyar autentikus népzenét, szeretem. Lehet ezen vitatkozni, hogy ki nem szereti, vagy ki szereti, vagy
5: ez nem szeretett kérdése.
4: Ez is a
5: magyar kultúra része.
4: Én szeretem amúgy. És hát legyünk őszinték, ebből építkezett a én műfajom. Tehát amiben én játszom.
5: Így van.
4: Tehát ebből építkezett.
5: Egy picit térjünk vissza a Rajkó zenekarra és az ő programjukra. Hiszen miután Gerendási István átvette a Rajkó zenekarnak a megmentésével, mondjuk így, igen, a zenekarnak az irányítását a 90-es évek végétől, egyre több koncerten, illetve turnén vett részt a zenekar.
4: Igen.
5: Milyen nagy sikereket említenél esetleg ebből az időszakból? Én azt gondolom, hogy ennek az egyik csúcsa volt természetesen az, amikor 16. Benedek pápának a Vatikánban játszottunk.
4: A Vatikánban játszottunk a Szent Péter Bazilika előtt 70 ezer embernek.
5: A helyszínen. És akkor nem beszélve arról, hogy a közvetítéseken keresztül.
4: És ez egy nagyon nagy sikerű a zenekar életében egy meghatározó pillanat volt. Mert hát révén mindannyian keresztények vagyunk, én is római katolikus vagyok. És ez nekem egy akkori élmény volt, hogy én oda eljuthatok, és ott lehetek. És a többieknek is, hogy pár hónappal később visszahívtak bennünket, tehát visszamentünk. Akkor meg a nagy terembe játszottunk, úgy szintén nem is tudom, hány ezer ember volt bent. De akkor is. Tehát olyan nem volt jellemző, soha igazából nem tudok róla, hogy egymás után kétszer is meghívtak volna egy zenekar a Vatikánba. Olyanról nem tudunk. Nincs, nem volt olyan. Mi volt? A Rajkó zenekar volt az egyedüli, akit kétszer egymás után hívtak meg a Vatikánba.
5: Mi volt a műsor?
4: Hozzávetőlegesen. Tell Vilmos nyitány, akkor játszottunk Mozartot is, mert nekünk volt koncertünk is a Vatikánban, egy templomban. Santa Maria. És ott Mozartot játszottunk, játszottunk klasszikus Lisztet, Brahmsot.
5: Tehát ez tulajdonképpen a Rajkó zenekarnak a hagyományos repertoárja.
4: Igen, a hagyományos repertoár, kibővítve egy-két nagyobb nyitánnyal, és persze Ave Mariával, meg egyéb dolgokkal, Bach Ave Mariáját játszottuk, és nagyon-nagyon felemelő koncert volt, tehát rengetegen voltak, tehát teltházas koncert volt. Tehát nekünk akkora sikerünk volt a Vatikánban, hogy amikor a téren játszottunk, amikor először voltunk, akkor nem is hitték el. Aztán elvittek bennünket a már akkor, hogy menjünk a rádióba, és a rádióba is adtunk egy kis koncertet. Úgyhogy ez csodájára jártak egyébként a zenekarnak. Szóval úgy muzsikáltunk, hogy hát a mögöttünk lévőket elnyomtuk, akik voltak teljes mértékben, mert voltak ott más zenekarok is, meg minden, de akkora ovációval még zenekart nem fogadtak, mint minket. És ez nem kis dolog ám ez. Mi átéltünk olyan sikereket, ilyen felemelő sikereket, nagyon sokat. A 90-es évektől, amikor játszottunk, játszottunk régen a zsidó fesztiválokon is.
5: És nekünk, zsinagógában.
4: Zsinagógában is. Az is egy nagyon 6000 embernek játszottunk. És játszottunk a zsidó fesztiválokon, ezeket a, és nekünk volt egy koncertünk a Budapest Kongresszus Központban. És ott a Budapest Klezmer Bandnek volt koncertje. De mi összedolgoztunk a Budapest Klezmer Banden, és lett egy, ennek, ebből született egy Klezmer Rapszódia, amit a Klezmer zenekarral egy, adtunk elő együtt. Ez volt a koncertnak a fénypontja amúgy, de, de mondták, hogy hát nekünk is lehet egy óránk, tehát játszik a Klezmer zenekar egy, egy Klezmer Band egy órát, és akkor nekünk is legyen egy, egy óránk, hogy mi is adjunk egy kis koncertet. Persze, hát mondjuk voltunk, most mi most bemegyünk, most mit, hagyományos, tehát hogy visszautaljak a hagyományos repertoárunkra, hogy a hagyományos repertoárunkat előadjuk, aztán lesz, ami lesz. Hát most mi? Tényleg? Monticsárdás, Brahmsot fogunk játszani? Igen. Jó, csináljuk. Nem volt olyan sok. Tehát igazán nem is volt egy óránk, talán csak egy fél óránk volt. És ezeket eljátszottuk. Akkora örjöngés lett a nézőtéren, hogy ez leírhatatlan. Tehát a Klezmer Bandnek is volt sikered, megtapsolták persze, azt mondták, hogy nagyon jó, nagyszerű, tetszett neki, de a Klezmer Bandnek a vezetője elvörösödött, hogy, hogy hogy lehet az, hogy ők másfél órán keresztül kitették a lelküket azért, hogy ez megszólaljon, vagy ez egy szép, és tényleg nagyon szépen muzsikáltak. Én szeretem legalábbis azt a zenét is. És mi a hagyományos kis monticsárdásunkkal, a kis izével, a kis rapszódiával, a kis ezzel, azzal, mi minden kiálltunk, elmuzsikáltuk, megcsináltuk, és csoda történt. Monticsárdást meg kellett ismételni. Középre. A pacsirtát el kellett muzsikálni, vagy négy ráadást kellett a pacsirtából adni. És akkor már utána már annyira ciki volt, hogy akkor már jöttek be, bejöttek, ugye, és akkor elmuzsikáltuk a Klezmer Rapszódiát, és akkor robbant az egész. Mm. És van róla felvétel, tehát meg lehet nézni, hogy a zenekarnak az arcát, hogy hát az egy tényleg örömzenélés volt, egy hatalmas nagy örömzenélés. Ugyanilyen volt a Vatikáni is. Tehát az, amikor a zenekarból előjön ez az elementális erő, hogy nem is tudja az igazgató úr mai napig azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy honnan van ez az erő bennünk. Hogy mai napig is azt mondja, úgy tudtok muzsikálni, hogy azt mondja, könnyekig meghatódva hallgatja végig, ahogy játszunk. És ez valami csoda. Azt mondja, ez az, amit tőletek nem lehet elvenni.
5: Hadd hasonlítsam egy picit a száztagú cigányzenekarhoz, hiszen ez nem véletlen. Valójában a száztagú cigányzenekarnak is egy nagyon nagy része, nagyon nagy szelete, mint Rajkós volt.
4: Igen.
5: És a program is nagyon hasonló természetesen. Hasonló, és a száztagúnak is óriási sikerei vannak, igen, nem csak itthon, hanem külföldön is. Azt is személyesen tapasztaltam, hogy minden koncerten állva tapsolnak.
4: Így van. Ez nem véletlen. Tehát az, aki onnan jött, tőlünk jött, azok ugye tömkeregével, akik a száztagúba ülnek, barátaim, kollégáim, együtt nőttem fel velük. Tehát ugyanazt a fajta tudás anyagot vitték, csak átvitték. Az érték ugyanaz, csak másik zászló alatt. Tehát harcolnak, vagy küzdenek azért, hogy a fennmaradásért. De a Rajkó az kinevelte a felnövekvő zenekaroknak is az anyagot. Tehát az, hogy tudjanak építkezni. Nagyon sokan Budapest együttesbe, itt-ottam ott. Tehát mindegyik együttesbe a Rajkóból kerültek ki a főbb emberek. És ezek ugye, hogy megszűntek, ezek a kis együttesek, meg minden, csak maradt a száztagú, meg maradt a Rajkó.
5: Igen.
4: Nincs több. Hát még ott van mondjuk még az állami, de hát az állami is elenyésző dolog.
5: Meg tudnád fogalmazni, hogy mi a titka a cigányzenészeknek, illetve a Rajkóban végzett zenészeknek, hogy valóban ilyen hihetetlen sikert tudnak elérni? Gondolom nem csak a repertoár meg a képzés.
4: Nem csak a repertoár meg a képzés. Szerintem a szemlélet, ahogy mi hozzáállunk egy-egy zenemű megszólaltatásához. Másképp nézzük, másképp hallgatjuk az adott műveket nagyon sok esetben. Szóval mi próbáljuk az egésznek a lelkét megfogni, ami nem egyszerű. És amikor ráérzünk valamire, egy zeneműben ráérzünk valamire, arra úgy rákap a zenekar, úgy rá tud kapaszkodni, akkor az úgy megvan. Tehát akkor már érezzük, hogy ez a miénk. Ezt nem veheti el tőlünk senki. Teljesen teljesen más szemszögből nézzük mi ezt, meg hallgatjuk. Úgyhogy szerintem ez az egyik titka ennek.
3: Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó Zenekar történetéről. A beszélgetésünk befejező részének érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Rólunk neked. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltán a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett tettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strád, erről, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Di-ben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 15-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimása ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó zenekarról és a cigányzenéről is. Tartsanak velünk ma este is!
4: De akkor viszont visszakanyarodva a cigányzenére, illetve a cigányzenészekre. Tehát akkor a cigányzenészeknek valahol ez a titkuk, és hogyha magyar nótát így adják elő, az ő sajátos egyedi stílusukban, akkor az onnantól kezdve valóban egy teljesen új műfaj lesz, amit hívhatunk nyugodtan cigányzenének.
5: Így van. Abból a szemszögből?
4: A Rajkónak számtalan sikere volt a Vatikánon kívül is. ki tudnál emelni esetleg néhány olyan helyet, ahol nagyon szívesen játszottál, ami különleges élmény volt számodra?
5: Hát volt ilyen sok ilyen kisebb dolog. Igazából a vatikáni fellépésünk volt, szerintem az egy óriási volumenú dolog volt, de játszottunk mi Japánban is. Az is egy érdekes dolog volt. Az is egy nagy koncert, meg persze Kínában, Pekingben, ott nagy koncertünk volt, nem is egy.
4: És hogy fogadta az ázsiai közönség?
5: Ázsiai közönség egy kicsit furcsa. Tetszett nekik ugyan, de ők másképp nyilvánítják ki a tetszésüket, tehát ők kicsit visszahúzódóbbak szerintem ebből a szemszögből, mert utána lehozta ugyan az újság, hogy hát hatalmas sikere volt a Rajkó művészetgyüttesnek. Tehát mi abból tudjuk, hogy nekünk sikerünk volt, meg éreztük is, hogy van, tehát jó pár ezer ember előtt léptünk föl. De másképp vannak ők egy kicsit úgy a tetszés nyilvánítás terén, tehát az, hogy tehát ez nem olyan hangos, vagy annyira dús, mint mondjuk itt Európában, hogy az emberek felállnak, és akkor felpattannak, és akkor ováció van, ott Kínában megtapsolják, ugye, meg minden, és azért, de ennyi. Uh-huh. Úgyhogy
4: egészen más.
5: Más.
4: Rendszeresen játszottatok a Dunapalotában.
5: Igen. Igen. Ez is egy olyan fájó pontja a zenekarnak, hogy nekünk ez adott egy rendszerességet. Egy hatalmas rendszerességet adott az, hogy nekünk volt egy állandó helyünk. Úgymond. Kezdetekben a Budapesti Bábszínházban volt az állandó helyünk, aztán sőt, még korábban az FMH-ban volt a helyünk, ott kezdtük ezt az egészet, az akkor áttevődött utána a Bábszínházba, és úgy kerültünk a Dunapalotába, és az nekünk nagyon jó volt, hogy minden héten legalább kétszer-háromszor voltak ott fellépéseink, ilyen folklóresteink. Az, hogy az megszűnt, az a zenekarnak mai napig fájó pont. Mai napig. Tehát ez egy ilyen 6 éves história már. Szóval Covid következménye, és az, hogy a Dunapalotát, mint épületet eladták, másik tulajdonosa lett. Ezáltal mindenkinek, aki ott volt a Duna Művész Együttes, mindenkinek ki kellett költözni az épületből, így megszűnt a helyünk, és próbáltunk egy utcával arrébb az Arany 10-be átkerülni, de ott már nem tudtuk ezt az egész dolgot feltámasztani. Nem volt akkora érdeklődés iránta. Úgyhogy mi megtanultuk, hogy 5 embernek is úgy kell koncertet adni, mint hogyha 100-an ülnének bent. Ezt a Gyula bácsi elmagyarázta nekünk, elmondta, ezt tudjuk nagyon jól. Ezt úgy is csináljuk. Mi komolyan veszünk 5 embert is, meg 70-et is, meg 100-at is, ugyanolyan szinten. De ez sajnos megszűnt.
4: Igen, hogyha üzleti szempontból nézzük, akkor meg kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen az a rentábilis, fenntartható, hogyha valóban több százan hallgatják a zenekarnak az előadásait. Igen. Viszont sokat voltatok régebben is hajókon. Rendszeresen jártak a rajkósok, igen. Különböző dunai hajókra.
5: Igen. Kezdetekben nagy hajókra mentünk, ilyen nagy szállodahajókon játszottunk, adtunk kisebb folklór esteket, kis létszámú zenekarral, aztán ugye ez lemorzsolódott, aztán átkerültünk még kisebb hajókra, és azóta, mióta van a Gróf Széchenyi rendezvényhajó, azóta a zenekarnak az a rendszeres bázisa, úgymond. Minden este van, az év 365 napjából 365-ször a zenészeink ott vannak a hajón.
4: Tehát ott még mai napig lehet hallani a rajkósokat, azonban nem teljes felállásban, ha jól sejtem.
5: Nem, sajnos. Nem. Ez azért, mert mivel a helyszüke miatt ugye nem tudunk ott lenni mindannyian, de váltjuk egymást, tehát így ilyen meg ott több szinten van lehetőség. Tehát én az alsó szinten játszom, a többiek a felső. Tehát ott több zenekar van, 4 zenekar van a hajón.
4: Viszont nagyon fontos, hogy itt azért olyan folklórműsort is előadtok, ami valójában a magyar kultúrát szintén így reprezentálja,
5: van,
4: táncosokkal együtt.
5: Így van, így van, így van. A mieinkkel. Úgyhogy van ott palotás, van ott kalocsai táncot, kapnak üveges táncot, tehát azért erre is oda van figyelve, tehát ez is mutatja, hogy nekünk azért, azért sokrétű volt az a művészegyüttes, ahonnan mi jöttünk.
4: Tehát a Rajkó zenekarnak a képzésében ez is benne volt erőteljesen.
5: Táncosok, persze, tehát a műsor legyen. Uh-huh. Persze, akár önálló, tehát nekünk önálló koncertjeink is rengeteg volt, rengeteg önálló koncertünk volt. Sőt, az idén ugye a templomi koncertek ugye tömkelegével ezek voltak, önálló koncertek, de rengeteg táncos műsorunk volt. Úgy operett, úgy folklór estek, és rengeteget jártunk Lengyelországba, akár operettel, folklórral is. Az is sajnos a Covid idején szűnt meg nekünk. Az is egy nagy fájdalom volt nekünk, hogy oda már nem járunk.
4: Beszéljünk egy picit szomorúbb részéről ennek a dolognak, hiszen azért az a helyzet már a kialakult sajnos, hogy a Rajkó zenekar nem feltétlenül tud olyan megélhetést biztosítani a zenészeinek, amiből egzisztenciálisan fel tudnak tartani egy családot. És időnként előfordulhat az is, hogy a zenészek egy része másfajta munkát is vállal. És mivel akár a Muzsikáló Magyarország program sem biztosít teljes évben mondjuk lehetőséget arra, hogy a zenészek muzsikáljanak, ezért esetleg másfajta irányba kell gondolkodniuk.
5: Igen.
4: Tehát ez jellemző sajnos mostanában, hogy akár biztonsági őrök, vagy más foglalkozást választanak
5: a cigányzenészek. Ez sajnos minket is elért ez a dolog. Szóval én magamról is elmondhatom, szóval én az iskolában vagyok portásként. Uh-huh. Portás szolgálatot adok. Muszáj volt, hogy valami mellékjövedelem legyen, mert a zenélésből sajnos nem, tényleg valóban nem. Szóval nagyon sok kollégám valaki elment taxisofőrnek, vagy akár recepciósnak, vagy ilyen olyan futárnak, ételfutárnak. Sokan újra, de és a mai napig csinálják, szóval zenélés mellett muszáj, hogy egy másik lábon is álljanak, mert valóban ez a jó dolog, ez a Muzsikáló Magyarország amúgy. Tényleg. Pártalanul dolog. De jobb lenne ez, hogyha egész évben tudna megélhetést nyújtani a zenészeknek. És ezáltal motiválva lennének az éttermek is, hogy igenis alkalmazzák a zenészeket is, hogy legyen, mert ahol van jelen pillanat. Tehát ez a program, ez azért is jó, mert elindított egy olyan folyamatot, hogy talán visszajön ez arra szint, ha még a 80-as évek, vagy a 70-es évekbeli szintre nem is, de visszatér a köztudatba az, hogy van. És tapasztalatból úgy mondom, hogy ahol van, ott örülnek az emberek, hogy van. Tehát azt mondják, hogy hát ez egy olyan jó kis üdes színfolt, meg úgy fogalmaznak, hogy hú de jó, hogy itt vannak, mert egy kicsit feldobták az esténket a kellemes játékokkal, meg azzal, hogy megkérdezték, hogy mit szeretnénk hallani, és hát bizony jönnek fiatal, és magam korosztálybeli emberek is, meg fiatalabbak is, hogy hát igen, igényt tartanak, szóval visszakerül ez a köztudatba, és én úgy vagyok vele, hogy ezt valahol pártolni kellene. Szóval az, hogy egy évben csak 4 hónapig van pártolva, ez nem feltétlenül azt mondom, hogy rossz, hanem ez kevés. Kevésnek érzem. Uh-huh. Szóval többnek kellene lenni ahhoz, hogy legalább az őszi-téli szezont végigcsinálni, mert összejönnek például a rengeteg turista összejön. Uh-huh. Az őszi szezon például a hajón nálunk az nagyon kemény. Ott mindig rengeteg ember van, rengeteg turista van. És akkor érezhető, hogy a forgalom egy kicsit megnől, megnövekedik az igény arra, hogy ne csak 2 zenekar játszon a hajón, hanem legyen 4. Mm. Szóval ez abból is érezhető. Szóval, hogyha ez még arra az időszakra is ki lenne tolva, akkor ez nem veszteség lenne, hanem ez nyereség lenne a magyar államnak.
4: A probléma gondolom ott is tetten érhető, hogy akik esetleg dolgoznak közben, vagy más szakmát választottak, vagy igen, kényszerültek rá, hogy váltsanak, akkor azok nem biztos, hogy a 3-4 hónap kedvéért feladják a biztos megélhetésüket. És innentől kezdve például alig lehet cimbalmost találni.
5: Így van.
4: Ha csak erre gondolok.
5: Igen, és más hangszercsoportokra is ez a jellemző. Nem találni. Igazándiból nagyon nehéz. Amikor a program elindul például, nagyon nehéz helyettesítő embert találni egy adott adott fellépésre. Nagyon nehéz találni például a fiúk a hajón, amikor meg kellett nekünk megcsináltuk a templomi koncerteket, ő nekik helyettes kellett beküldeni a hajóra, de ezt ők nagyon nehezen tudták megoldani. Szóval ez egy nagyon kemény dolog. Mert pontosan azért, mert ugye olyankor mindenki muzsikál, tehát minden zenész foglalt, na most nagyon kevesen vagy, sajnos. Itt Pesten. És nagyon kevés, nagyon nehéz olyan ember találni, hogy aki azt mondja, hogy tényleg sok olyan kollega volt, hogy azt mondta, jó, én itt letettem a lantot, és akkor majd szaladok át a másik helyre játszani. Mert azt mondta, hogy azért délbe végzek itt, és akkor jó, akkor be tudok este menni helyetted. Még dupla, váltott műszakban dolgoztak a kollégák sok esetben, hogy az egyik helyről jöttek, a másik helyre mentek. Tehát mi is például a Pálinka házban, a Suki István kollégámmal együtt játszunk a Pálinka házban péntekenként meg vasárnap. És nagyon nehéz volt olyan ember találni, aki oda, igaz, hogy csak hárman vagyunk, tehát hárman egy igen kis, egyszerű kis folklor estet adunk két pár táncossal, három zenész, nem fér be több, és nagyon nehéz volt helyettes találni, amikor nekünk kellett elmenni a templomi koncertekre, vagy akármi, és nagyon nehéz volt. És tényleg volt olyan, hogy három ember nem is tudtunk keríteni három embert, csak egy bőgős volt, meg egy hegedűs. Viszlát.
4: Na jó, de hát annak a hangzása meg nyilván nem
5: persze, olyan. Nem olyan.
4: Tehát azért az.
5: Nem. Nehéz. De ha egy állandó megélhetés lenne, egy állandó, stabil megélhetés nyújtana a szakma a részünkről, akkor sok, és olyat, hogy ebből a családot fel lehessen tudni tartani. Tehát nem egy olyan anyagi hátteret, ami arra motiválja az embert, hogy akár egy másik műszakot, vagy egy másik állásba elmenjen dolgozni, akkor visszakerülhetne minden. Tehát minden zenészeknek a jó része azt mondaná, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, most akkor már nem taxizok, befejezem a taxizást, és akkor a művészetre koncentrál, mert ebből ugyanúgy el tudom tartani a családomat, meg tudom csinálni azt, amit akarok, és akkor feladnák.
4: Valaki ebben nő fel, hogy 5, 6, 7, 8, a te esetben 9 éves korától folyamatosan muzsikál, folyamatosan tanul, még most is tanul természetesen. És tényleg napi több órát szánt arra, hogy gyakoroljon, képezze magát, és tulajdonképpen kitanulja ennek a szakmának a csinyát, binyát. Ezek után váltani egy másik szakmára az nyilván egy nagy törés lehet lelkileg. Igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy visszatérni a zenész hivatáshoz, hiszen mondjuk ezt hivatásnak, nem is szakmának.
5: Igen.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez egy óriási öröm lehet annak, aki visszatérhet. Csak nyilván ehhez valamiféle nagyobb támogatás kell. A kultúra az nem az a terület, ami ellentétben mondjuk a versenyszférával. A kultúra az teljesen másként működik. Azt támogatni kell, mint ahogy a 90-es évek előtt is óriási szerepe volt a támogatásoknak. Ha csak arra gondolok, hogy a Rajkó zenekar például a KISZ irányítása alatt működött, vagyis a kommunista ifjúsági szervezet, ami természetesen állami pénzből működött.
5: Igen.
4: Ők szervezték a Rajkónak a koncerteket, ők tartották fönt az épületet, és akkor még sorolhatnám. Tehát ez nem verseny alapon működött ez régebben. Igen. És ez most sem működik valójában verseny alapon, hiszen a kultúra az nem így működik.
5: Nem.
4: Tehát akkor nagyobb állami támogatásra, illetve szerepvállalásra lenne szükség?
5: Hát a Rajkó zenekarnak kellene egy nagyon komoly állami támogatás mindenféleképpen ahhoz, hogy Így is, szóval mi így is rengeteget küzdünk azért, hogy talpon maradjunk. Rengeteget pályázik a zenekar ilyen-olyan fellépésekre, kisebb, nagyobb sikerrel ugyan, de azért van. De ha lenne egy állandó állami támogatás, lenne egy állandó támogatottság a zenekarnak, akkor sokkal könnyebben lennénk mi is, és akkor szerintem el tudnánk indulni egy olyan irányba, hogy vissza tudnánk kerülni a közéletbe valahova. Tehát az, hogy a Rajkó zenekar, így is persze benne vagyunk valamilyen szinten, de kezdünk mi is már kihívódni ebből az egész dologból, hogy visszakerüljünk, és lenne egy állandó helyünk, ahol tudjunk koncerteket lebonyolítani rendszeresen, rendszerességgel, mert csak akkor tudunk visszakerülni a kulturális véráramba, hogyha ez megvan. De így, hogy nincs állandó állami támogatásunk, nem tudunk próbákat tartani. A zenész kollégáknak el kell menni dolgozni ahhoz, hogy megéljenek. Így alkalmi esetenként tudom őket összehívni, hogy próbáljunk, tehát akkor is csak egy hét végén, egy-két napot, hogy nézzük meg, hogy mit fogunk a koncerten játszani, ha egy olyan dologról van szó, ami egy nagyobb volumenű dolog, akkor így tudom őket, de csak a hét végén, mert a hétköznapok azok eltelnek a munkával. És ez a szomorú, hogy rendszeres zenekari munka nincsen, csak munka van, és akkor van egy hétvégi valami, amikor beülünk, jó, nézzük meg, de akkor is ennyi és ennyi idő alatt, és nem egy rendszeres munka, mint amihoz régen hozzá voltunk szokva, hétfőtől péntekig próba van. Most nincs. Nincs. Már évek óta nincs.
4: Hogy látod a Rajkó zenekar jövőjét?
5: Hát most per pillanat, őszintén megvalva, egy ilyen nagyon stagnáló. Igazándiból nincs kialakult jövőkép bennem, tehát az, hogy merre tartunk, mert egy helyben állnak a dolgok. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak ilyen vágyálmok, hogy hát ha esetleg kapunk egy nagyobb állami támogatást, és akkor elindíthatunk valamit. Van egy ilyen folyamat, ami egy kicsit megborult valahol, gondolom, de az igazgatom az beadott egy kérelmet, egy 100 millió forintos éves támogatásra.
4: Gerendási István,
5: így van. És reménykedünk, hogy hát, ha esetleg valami lesz. Én annak örülök, hogy a 100 tagú cigányzenekar megkapta az állami támogatást. Ők megkapták, és ennek nagyon örülök, mert egyrészt, mivel én is tagja vagyok, tehát a zenekarnak, másik dolog meg az, hogy rengeteg kollégám ott van. És ez egy nagyon nagy segítség. Az, hogy a 100 érdem szerint persze, megérdemli, mert nincs még egy olyan zenekar, mint a 100 tagú. Nincs még egy. Tehát nem tudnak, egész Európában nem tudnak mutatni még egyet. És kell, hogy ők kapják ezt a dolgot, és azt szeretném, reménykedek, hogy egyszer majd mi is elérünk abba a szituációba, abba a pozícióba pontosabban, hogy a Rajkó zenekar, mint ennek az egésznek az atya, az anya intézménye, csak mondjunk ilyet, aki kinevelte a 100 tagú cigány zenekar tagjait, és itt a legnagyobbokról van szó, akik ott játszanak, hogy végre oda helyezzük, ahova való. Tehát hogy mi vagyunk az alap, és erre jön föl a többi, amiből aztán kinőtt ez az egész 100 tagú cigányzenekar is, meg sok más zenekar is, meg sok más kisebb együttes is ebből nőtt ki. Itt kapták a képzést, itt kapták a minden olyan dolgot, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ők zenekar legyenek. A tudást, a tudásanyagot, mindent itt szedtek fel. És hogyha ezt egyszer majd elismerik, és azt mondják, hogy igenis, ez oda kell, hogy tartozzon, a Rajkó zenekarnak is meg kell adni azt a fajta presztízst, ami a 100 tagút megilleti alapjogon, akkor szerintem elindulhat egy olyan folyamat, hogy akkor újból érezhetjük azt, hogy vagyunk, létezünk. Bár így is tudjuk, hogy nélkülünk ez nem működik. Én nem is adom fel, tehát soha nem is fogom feladni a Rajkó zenekart. Úgyhogy nekem ez mindig is a szívem csücske fog lenni, a legbelső énem, mindenem, zsigerem, minden ehhez ragaszkodik. És hát a mellékállásom is mutatja, hogy nem tudok elszakadni az intézménytől. Tehát
4: igen,
5: ott dolgozom, igen, mint portás, figyelem a gyerekeket, beszélgetek a gyerekekkel, sokan megkérdeznek, hogy Gyuszi bácsi, hogyha ilyen-olyan problémákkal jönnek kis zenész kollégák, aranyosak nagyon, hogyha mondják a tanítómesterék, hogy valamit nem értetek, menjetek oda Gyuszi bácsit, ott kérdezzétek meg.
4: Kérdezzétek meg a portást.
5: Igen, a Gyuszi bácsit megkérdezik, és akkor jönnek, és akkor feltesznek kérdéseket, hogy ha így csinálom, akkor az jó, vagy ha nem így csinálom, akkor nem jó, vagy szóval érdekes dolog. De nekem a Lőrinc mondta egyszer azt, hogy amikor kiderült, hogy én portásként dolgozom az iskolába, és azt mondja, te dolgozol valami? Mondom, persze, hát mondom, na, portás vagyok, úristen, azt mondja, és hol? És ott mondtam neki, hát mondom, hát a zenekar, az iskolába. Jaj, de jó, hát az, akkor te végül is hazamentél.
4: Hát, igen.
5: Igen, ott igen, végül is hazamentem, igen. Igen. Igen. Én mindenki az édesanyámmal közöltem ezt a történetet, ő is örült neki, abból persze, a szemszögből, hogy nem kell ismeretlen helyre mennem.
4: Igen, igen, így van.
5: Meg hogy ez ad egy olyan anyagi forrást, amiből tudom a kicsit finanszírozni az életemet.
4: Egy biztos megélhetés. Viszont, hogyha visszatekintünk azért mégiscsak az elismerésekre, nézzük akár a nemzetközi elismeréseket. Gondoljunk csak arra, hogy 2016-ban a Rajkó módszer, tehát a Rajkó iskolában,
5: igen,
4: folytatott oktatási metódus, amit egyébként Farkas Gyula alapozott meg természetesen, ez UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is felkerült. Igen. Tehát a nemzetközi elismerés, siker, az tulajdonképpen már rég megvan, adott. Most már csak egyfajta anyagi támogatás hiányzik ehhez, hogy biztos lábakon, igen, tudjon működni, igen, a Rajkó zenekar.
5: Igen.
4: És mi a meglátásod egyébként, egy picit magasabbról tekintve, madártávlatból mondjuk így, a cigányzene helyzetére? Talán ez egy még nehezebb kérdés. Mi a cigányzene jövője? Hol látod 5-10 év múlva, vagy akár 20 év múlva a cigányzenét?
5: Én azt mondom, hogy szerintem érezhető egyfajta, én azt mondom, hogy valami megmozdult itt. Jó irányba, szerintem.
4: És ez a programnak köszönhető?
5: Ez a programnak is köszönhető, így van. Annak is köszönhető, hogy jó irányba mozdult, hogy kezd ez a műfaj, ez a zene visszaszivárogni a közéletbe. Nagyon-nagyon nehéz ez, mert most egyre több fiatal van, akik szeretik ezt a világzenét játszani. És sok fiatal felismerte például azt, hogy ebben a műfajban, a cigányzenében, ebben nagyon sok virtuózitási lehetőség van.
4: Aha.
5: Kibontakozási lehetőség van. Tetszik nekik ez a játék. Sok fiatalnak. És kezdenek erre úgymond rákapni. És meg akarják ezt tanulni. De hogy ahhoz, hogy kitől tanulják meg, ahhoz el kell jönniük hozzánk.
4: A Rajkó Talentumtáncés zeneművészeti szakgimnáziumba.
5: Szakgimnáziumba, és ott kell kezdeni, mert sokan például a népzenei vonalról jönnek át. Kérdeztem tőlük, miért? Hát azért, mert ott nem hagyták őket kibontakozni. Érdekes dolog volt, hogy aztán nem hagyta bennünket gyakorlizni, próbálni, vagy annyit. Itt több a zenélési lehetőség, több teret kapnak. Mondom, ez érdekes, mert mondom, én más gondoltam volna, de és hát az a fajta virtuozitás, ami ebben a zenében van, azt ott nem tanítják. És azt mondták, hogy ezért jöttek át ide, kifejezetten a stílust megtanulni, hogy ők úgy akarnak muzsikálni, mint a nagy roma muzsikusok, hogy mint a Pulka Károly, mint ahogy a többiek, hogy nekik ez kell, ez tetszik nekik, és ők ezt szeretnék megtanulni. Ezt a játékmódot, ezt a fajta stílust, mert ezt kettőték, ők már ötvözik, vagy összerakják, és persze ez ad nekik elég teret. Művészileg. És erre ráismertek a fiatalok, akik ezt a műfajt kezdik el tanulni. És egyre másra látható, hogy alakulnak olyan zenekarok, akár nem roma fiatalokból is, akik ezt a műfajú zenét játsszák, ötvözik a balkáni zenével, a magyar folklort, keverik a cigány zenével, és ugyanabban a stílusban játszanak. Uh-huh. Azt a fajta azzal a fajta virtuózitással, azzal a fajta érzésvilággal, amit ez takar. Úgyhogy igazándiból lesz egy felfejlődés szerintem, hogyha engem kérdezel. Szóval lesz egy fajta mozgalom, ami elindul majd egy jó irányba, és ez a zene, ez volt, és mindig is lesz szerintem. Kell az embereknek. Ráismertek arra, hogy igazából egy jó kulturális rendezvényt vidéken enélkül nem lehet megcsinálni. Csak az, hogy lehívnak XY előadót, aki a szintetizátorral valamilyen hangulatot kelt, meg mit tudom én, egy falu, ahol megtehetik, hogy nagyobb költségvetéssel dolgoznak, meg minden, akkor azt mondják, hogy hú, jöjjön ide a XY zenekar is. Mert kell nekünk ez, mert az emberek szeretnék. És akkor igenis, akkor adunk egy nóta délutánt, vagy egy olyan estet, ahol ki tudják magunkat szórakozni, és nagyon-nagyon várják. Tehát ki vannak az emberek éhezve valamilyen szinten erre a dologra, vidéken meg pláne. Uh-huh. De Pesten is már kezd egy valami elmozdulni egy jó irányba. Még lassan döcög, mert Pest egy kicsit lomha ilyen szemszögből, de az, hogy ez a program ezt nagyon sokat segít abban, hogy a pesti közönség is elérjen ez a műfajhoz. Hogy a Pesten játszó zenészekhez is bemenjenek, és ott vannak ott akár külföldiek, de a külföldiek tömkelege jobban ismeri, mint hazánknak a városi emberek, tehát akik Pesten élnek, de azok is kezdik megszokni ezt a dolgot, hogy ez van. Hogy ez fellelhető, hogy bemegyek egy étterembe, és akkor ott van egy zenekar, akik szolidan a háttérben ugyan játszanak, vagy éppenséggel, hogyha bevetődik egy vendég, és azt mondja, hogy fiúk, játszátok már nekem ezt, vagy azt vagyok, és akkor lehet kérni zenét. Ez is egy új dolog sokaknak. Hogy jó, hogy lehet valamit kérni? Igen, lehet. Lehet kérni zenét.
4: Hiszen a cigányzenészeknek a repertoárja valóban olyan széles, ami világhírű.
5: Igen, és ez is meglepő dolog, hogy van ilyen is, hogy meglepődnek emberek azok, hogy lehet tőlünk zenét kérni? Lehet.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ettől híresek.
5: Igen. És ez így, ha visszajön, szerintem, na jó, hát nem egyik napról a másikra, de szerintem hosszú évek lesz, és fenn fog ez maradni, csak legyen, aki el fogja játszani. Uh-huh. Ez nagyon fontos.
4: Én is bizakodó és optimista vagyok mindenféleképpen. Kíváncsi lennék, hogyha holnap el kellene menned egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit magaddal vinnél, amik úgy tulajdonképpen nagy hatással voltak rád életedben, felvételek, és ki játszana rajta?
5: Hát ez igazándiból sok mindent akar. Szóval én nagyon sok zenét hallgattam. Rengeteg műfajban, rengeteg műfajú zenét, bár mondjuk az elektronikus zenét annyira nagyon nem kedvelem, bár nem a szívem csücske, de ebbe benne van a könnyű zenétől, persze ugye hát ami az enyém, az ugye hát a gémes kutas lemezt mindenféleképpen magammal vinném, az járók a Sanyi bácsinak a lemezét, azt mindenféleképpen. Azt persze, ugye Lakatos Sándornak a lemezét is nagyon szívesen magammal vinném, az egy másik, nagyon sok szép dolgot játszik rajta.
4: Jöhet bármelyik?
5: Lehet bármelyik, tehát uh-huh. Igen. Hát persze, ugye van a komoly zene, amit én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, hát az egy nagyon tág dolog. De ha már itt tartunk, akkor magammal vinném Csajkovszkijnak a 6. szimfóniáját. Ez egy kicsit, hogy tudjak magammal egy kicsit kilépni. Persze vinnék magammal egy Duke Ellington lemezt is, mert az embernek kell egy valami kis lelki felüdülés néha, nem csak a szomorkodás. Nagyon. Meg egyéb dolgok, persze ugye, és hát vinnék magammal egy könnyű zenei albumot is, ez pedig George Michaelnek az egyik albuma lenne, amit magammal vinnék, mert az nekem mindig adott egy valami olyan kis relaxációt, vagy akár. De ezen kívül nagyon sok minden. Tehát, hogyha lehetne a fél világot elvinném magammal, nagyon sok mindent hallgattam, mint Debussy-től, Ravel-től, Mussorgskyn keresztül, Rachmaninovot nagyon szeretem.
4: Köszönöm, hogy ezt említed. Mint zongoristennek mindig nagyon örülök.
5: Nagyon-nagyon szeretem. És hát persze Beethovent nem utolsó sorban. De nagyon sok minden van, amit így az ember így azt mondja, hogy na jó, van, akkor, és akkor lényegében ruhát már nem is vinnék magamban.
4: De egy hegedűt mindenféleképpen. Azt ne hagyd itthon, légy szíves.
5: Igen, azt mindenféleképpen.
4: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, számomra egy óriási élmény volt, jó volt veled beszélgetni. Én természetesen szépen. Bármikor várunk itt vissza a stúdióban egy újabb beszélgetésre.
5: Bármikor.
3: Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimmása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó zenekarról és a cigányzenéről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Balogh János a világhírű magyar ökológus. Balogh János a 20. századi magyar természettudomány egyik jelentős alakja volt. A biológia és az ökológia területén végzett munkájával nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ismerté vált. Tudományos pályája mellett azért is különleges személyiség, mert roma származású tudósként fontos példát jelenthet a fiatalok számára arra, hogy a származás mellett a tehetség, a kitartás és a tanulás milyen jelentős szerepet játszhat az életben. Balogh János 1913-ban született Budapesten. Már fiatal korában érdeklődött a természet és az élővilág iránt. Tanulmányai során egyre inkább a biológia felé fordult, később pedig a talajban élő apró élőlények, különösen az atkák kutatásával kezdett foglalkozni. Ez elsőre talán távoli és különleges tudományterületnek tűnhet, azonban ezeknek az apró élőlényeknek fontos szerepük van az ökoszisztémák működésében. Tudományos munkásságának egyik legfontosabb területe a talaj élővilágának kutatása volt. Vizsgálta, hogy a különböző apró élőlények milyen szerepet töltenek be a természetben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ökoszisztémákban. Kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tudomány jobban megismerje a talajban zajló biológiai folyamatokat. Balogh János kutatásai során nem csak Magyarországon dolgozott. Több külföldi expedícióban is részt vett, és különböző kontinenseken tanulmányozta a természetet. Különösen fontosak voltak trópusi kutatásai, amelyek során az esőerdők élővilágával és a trópusi ökoszisztémákkal foglalkozott. Munkája során olyan helyekre is eljutott, ahol a kutatóknak különleges természeti körülmények között kellett dolgozniuk. Tudományos pályája során számos publikációt és könyvet írt. Munkássága nem kizárólag a szakemberek számára volt fontos, nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a természetvédelem és a környezet megóvásának gondolata szélesebb közönséghez is eljusson. Úgy gondolta, hogy a természet megismerése segít abban, hogy az emberek jobban megértsék annak értékeit és felelősen bánjanak vele. Balogh János a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, tudományos munkásságát pedig számos elismeréssel jutalmazták. Nemzetközi kapcsolatai és kutatásai révén a magyar ökológia és talajzoológia hírnevét is erősítette. Életútja a roma közösség szempontjából figyelemre méltó. A tudomány világában elért eredményei azt mutatják, hogy a roma emberek között számos olyan tehetség van, aki kiemelkedő eredményeket érhet el a tudomány, a művészet, a sport vagy más területeken. Balogh János története ezért példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tanulni, kutatni és saját területükön maradandót alkotni. Különösen fontos öröksége a természet iránti érdeklődés és a tudományos kíváncsiság. Életműve arra tanít, hogy a világ megismerése gyakran az egészen apró dolgok megfigyelésével kezdődik. Egy talajban élő apró atka első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, mégis egy összetett ökológiai rendszer része. Balogh János munkássága ebben azt mutatja meg, hogy a tudományban nincs jelentéktelen kérdés, ha megfelelő kíváncsisággal és alapossággal vizsgáljuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Csetét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnek.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
3: Szitjú vászlasászá.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Herceg Dávid egy fiatal roma előadó útja a zenében. Herceg Dávid a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb fiatal előadója, aki zenéjével és személyiségével elsősorban a fiatalabb közönség körében vált népszerűvé. Pályája jól példázza, hogy a roma származású előadók milyen sokféle módon lehetnek jelen a mai magyar zenei kultúrában. Dalai között megtalálhatók a modern pop, rap és roma zenei hagyományok hatásait is felmutató szerzemények. A zene Herceg Dávid életében fontos szerepet tölt be. Előadóként a modern zenei irányzatokat ötvözi olyan témákkal, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek. Szerelem, kapcsolatok, család, barátság, sikerek és az élet nehézségei. Zenéjének egyik sajátossága, hogy a mai hangzásvilágot közvetlen, könnyen érthető szövegekkel párosítja. Roma előadóként a roma kultúra és identitás kérdése fontos szempont lehet pályája megítélésében. A roma közösségek zenei hagyományai rendkívül gazdagok, ugyanakkor a mai roma előadók már nem feltétlenül kizárólag hagyományos stílusban alkothatnak. Sok művész a modern pop, hip-hop, rap vagy elektronikus zene eszközeivel fejezi ki magát. Herceg Dávid munkássága ebbe a modern irányba illeszkedik. A mai zenei világban az előadók ismertségéhez már nem csupán a rádió és a televízió járul hozzá. Az internet, YouTube, TikTok, Facebook és az Instagram egyaránt fontos szerepet játszik. A közösségi média lehetőséget ad arra, hogy egy előadó közvetlenül kapcsolatot teremtsen a közönségével, új dalokat mutasson be, és a fellépéseiről is rendszeresen beszámoljon. Ez a változás különösen a fiatal előadók számára teremtett új lehetőségeket. Herceg Dávid példája azért is érdekes, mert a mai roma előadók már sokkal változatosabban, zenei környezetben vannak jelen, mint korábban. A roma zenészek hagyományosan is jelentős szerepet töltöttek be a magyar zenei életben, különösen a cigányzenében, a népzenében és a szórakoztató zenében. Napjainkban azonban egyre több roma művész jelenik meg a könnyű zene, a rap, a pop és más modern műfajok területén is. A roma előadók jelenléte a magyar könnyű zenében azért fontos, mert megmutatja, hogy a roma kultúra nem egyetlen zenei stílust jelent. A hagyományos zenétől a modern popzenéig számos különböző műfajban találkozhatunk roma előadókkal és alkotókkal. A fiatal generáció számára ezek az előadók példát mutatnak arra, hogy saját kulturális hátterük megőrzése mellett is szabadon alkothatják a saját zenei stílusukat. Herceg Dávid pályája így nem csak egy előadó karrierjeként, hanem a mai magyar zenei kultúra sokszínűségének egyik példájaként is értelmezhető. Munkássága azt mutatja, hogy a roma előadók a modern könnyű zenében is megtalálják a saját hangjukat, és a közösségi média segítségével közvetlenül elérhetik a közönségüket. Összességében Herceg Dávid a kortárs magyar könnyű zene egyik olyan alkotója, aki a modern zenei világ eszközeivel építi saját pályáját.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
7: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Tirsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
7: Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hideg front hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarok. Napközben 17-23 fokot mutatnak a hőmérők.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Szép csütörtök reggelt kívánok minden drága hallgatónak. Szeptember 24-e van már a naptár szerint, ami azt jelenti, hogy Gellért névnap van. És ráadásul ma van Szent Gellért ünnepe. Ő egy itáliai származású szerzetes volt, az első magyar vértanú. 980 éve van mindez. Mármint a 980 körül született, pontosabban, bocsánat. Na nézzük még, mik vannak ma. Azt mondja, a Nemzetközi Méterbizottság kiosztotta a méter és a kilogramm etalonokat a méterrendszert bevezető államoknak. Mindez 137 éve történt a mai napon. Aztán 202 éve született Berecki Máté, tudós gyümölcsnemesítő. 130 éve született F. Scott Fitzgerald, amerikai regény és novella író, ugye hát a Nagy Gatsby szerzője például. 122 éve született Sinka István, Kossuth-díjas író és költő. 116 éve született Vas István, Kossuth-díjas író, költő. 90 éve született Pásztor Erzsi, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes művész. 90 éve született Jim Henson, amerikai bábos, producer, filmrendező, a Muppet Show és a Szezám utca egyik megalkotója. 85 éve született Linda Eastman McCartney, Paul McCartney felesége. 79 éve született Mihály Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszusgitáros, az Omega együttes tagja. Az Egyesült Államok szenátusa jóvá hagyta a nukleáris kísérletek korlátozásáról szóló egyezményt, ez ma 63 éve volt. Illetve ma 54 esztendős Vujiti Tritko, Pulitzer emlékdíjas, horvát származású magyar író, újságíró, riporter. Azt írják itt, hogy eredeti nevén Balogh Szilárd. Na, gyerekek, ezekkel a hírekkel tudtam indítani a csütörtököt, hírekkel, tehát ezekkel a megemlékezésekkel, ezekkel a születésnapokkal, történelmi utalásokkal, így értettem. Szóval ezekkel indítottam a csütörtököt. Nem sokára jövök vissza.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hamarosan 7:30. Köszöntök nagy szeretettel minden drága hallgatót. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert javítják a csatornát. A 3. kerület Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezetéképítés miatt. Napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. Lezárták a félútpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom közötti időszakos és szakaszos sávlezárásra lehet számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerület Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 18. kerület Naputcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között méghozzá felújítás miatt. Ezekkel tudtam most nektek így szolgálni, úgyhogy jöjjenek is a zenei blokkok. Gyere, gyere, gyere.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na... Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante rondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Madách Színház egyik evitája, Gadó Anita és kedvese Cseh Dávid Péter több kiemelkedő színházi produkcióban is együtt játszanak. Elsősorban a Madách Színház színpadán láthatta őket a közönség. A két színész már hosszú ideje ismeri egymást, viszont az utóbbi években szövődött szerelem a kapcsolatukból. Most kiderült, hogy egybe is keltek? A két színész, Gadó Anita és Cseh Dávid Péter a színházban ismerte meg egymást.

és azóta az életben, valamint olykor a színpadon is egy párt alkotnak. A színész párost ismerettségük majdhogy nem egész életükben elkísérte, de csak később pár éve találtak egymásra, majd kapcsolatok igazi lassú románcként kitartó szerelemmé mélyült. Gyakran dolgoznak együtt, mindketten játszanak a Madách Színház nagyszabású produkciójában, a Nyomorultakban, illetve rendszeres fellépői a Kocsák Tibor és Miklós Tibor nevéhez fűződő Musical Club esteknek, ahol híres duetteket például az Abigailből vagy a Rendből énekelnek együtt. A szerelmesek tudatosan kerülik, hogy hazavigyék a szakmai feszültségeket, vagy hogy instruálják egymást, az énektechnikai kérdésekben viszont támaszkodnak a másikra. A Madách Színház szeptember 18-án mutatta be Anita főszereplésével legújabb musicaljét, az Evitát, amelyben a 28 éves színésznő hatalmas sikert aratott Eva Peron szerepében. A premier előadásra természetesen a párja, aki a Jézus Krisztus szupersztárban Jézus szerepében volt látható, is elkísérte. Mint kiderült, Dávid már a férje is egyben. A két színész ugyanis lerántotta a leplet arról, hogy összeházasodtak. Először osztottak meg augusztus 1-éről szerelmes esküvői fotókat a közösségi oldalukra, amelyekben csak úgy ragyognak a boldogságtól, a gyönyörű mennyasszony és a sármos vőlegény. A Madách Színház fiatal sztárjai tehát kéz a kézben menetelnek tovább, mind a színházban, mind pedig a magánéletükben, férj és feleségként. Hát sok boldogságot kívánunk nekik, így akkor utólag is, hogyha már utólag rántották le a leplet a házasságukról. Nos, 8 után jövök hozzátok vissza, és megnézem, hogy mi programot tudok nektek ajánlani.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy buko.
2: Buko. Buko.
1: Buko.
2: Buko.
1: Így van.
2: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Buko. Rövid az U és hosszú az O. Buko.
1: Így van. Szitjú vászlas esze?
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszottak a roma művészeti együttesek és táncház mozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg. Egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösségépítést és kulturális értékátadást is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Időjárás.
4: Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarok. Napközben 17-23 fokot mutatnak a hőmérők.
0: Közlekedési hírek.
4: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Zsigoló!
1: Szoszi!
0: Karazsáli vója! Fogtézsá rendesen, tájcsen, de sem moré! Háj, szokérész, moré! Najbájó! Szikálik a maro pontomó!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép öreget kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jön a program ajánló. Egy musicalt hoztam nektek, melynek címe Wonderland. Ez a Pesti Magyar Színház kínálatában található, és ugye most volt a bemutatója a Margit-szigeti szabadtéri játékokon színházban, és szeptember 18-ától pedig a Pesti Magyar Színházban is megtekinthetitek ezt az előadást, ami tulajdonképpen az Alice Csodaországnak a történetén alapszik. A Wonderland az Alice Csodaországban című varázslatos történetnek a modern zenés színpadi változata, a világhírű Frank Whitehorn Broadway slágereivel, ráadásul hazai ősbemutatóként a Magyar Színházban. A mai high-tech New Yorkban élő Alice sikeres, de túlterhelt játékfejlesztő, aki egy kimerítő éjszakán elszundít laptopja fölött, és egy embernagyságú nyúl vezetésével egy különös világba, Wonderlandbe csöppen, ahol bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is. Lewis Carroll képzelet birodalmában élő kártyalapok, beszélő macska, őrült kalapos és számtalan bizarr figura kíséri útján, míg rá nem ébred, a legnagyobb csoda talán a saját életében rejlik. Nézzük meg a előadásnak a szereposztását. Alice szerepében hármas szereposztás van, Jenes Kitty, Gadó Anita és Pacskó Dorka. Aztán Jack a fehér lovag szerepében Fülöp Kristóf és Sándor Péter látható és hallható, a szív királynő szerepében Foki Veronika és Janza Kata, illetve Molnár Janka, bocsánat, ott is hármas szereposztás van. Az őrült kalapos szerepében szintén hármas szereposztás, Kisfaludi Zsófia, Vágó Zsuzsi és Sári Évi, és El Gato szerepében pedig Szaszák Zsolt és Mészáros Árpád Zsolt látható és hallható. Úgyhogy én azt mondom, hogy lessük meg, gyerekek, Pesti Magyar Színház, Wonderland.

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 8:30 van. Jó reggelt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajzó utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható a 9. kerület Szobienszki János utcában, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerület Tinódi utcát a Mester utca és a Városkapu utca között, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítása miatt, és lezárták a fél útpályát a 23. kerület Köves úton a Mezsgye utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. Hát ezekkel a hírekkel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek is a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival, majd a zenék után.

0: zenéink
1: változatosan Rádió Dick.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
3: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Ármándó!
4: Tegnap megtanultuk azt, hogy hogy van, hogy papa.
5: Papó.
4: Így van. És most jön utána a mama.
5: Na, ő gondolom nem mamó lesz.
4: Nem, hanem mámi.
5: Mámi. Ezt is sokszor hallottam. Ez olyan érdekes, hogy mi azok, akik nem vagyunk romák, hogy mi is nagyon sokat használjuk ezeket a szavakat, amiket ti is. Tehát tulajdonképpen a roma nyelvet a nem cigányok is nagyon sokszor használják és beépítik a hétköznapi beszédükbe.
4: Így van, ma már szinte szlengnek számít a magyar nyelvben. Szityúvász losasza?
5: Tanuljunk örömmel!
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 98.3 rádiódik. Fogod?
1: Hamarosan 9-et üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk egy cikket így búcsúzóul. Ha a Ryanair járataival utazik, ideje felkötni a nadrágot, mert november 10-től új szabályok lépnek életbe, amelyek alaposan felforgathatják a repülőtéri rutinját. A fapados légitársaság ugyanis szigorítja a feladott podgyász leadásának határidejét, és ez bizony nem kevés kellemetlenséget okozhat azoknak, akik az utolsó pillanatra hagyják a dolgot. Eddig a Ryanair utasai a járat indulása előtt 40 perccel még leadhatták a feladott podgyászukat a repülőtéri pultnál. Ez a határidő azonban november 10-től 60 percre módosul. Magyarán, ha például a gépe 10 órakor indul, eddig 9:20-ig még leadhatta bőröngyét. Az új szabály szerint viszont már 9 órakor bezárul a podgyász felvételi pult, és ha késik, a bőröngye bizony a föld marad önnel együtt. A változás a Ryanair teljes hálózatában érvényes lesz, így Magyarországon is. A légitársaság azzal indokolja a döntést, hogy így az utasoknak több idejük marad a biztonsági ellenőrzésre és a beszállási kapuhoz való eljutásra. Ez különösen fontos a zsúfoltabb repülőtereken, ahol a hosszú sorok miatt könnyen lekésheti a járatát, még akkor is, hogyha időben érkezik. A szigorítás leginkább azokat érinti, akik feladott podgyásszal utaznak, és nem hagynak elég időt a repülőtéri ügyintézésre. Ha például vonattal, busszal vagy autóval érkezik a reptérre, és a közlekedési dugóba kerül, könnyen előfordulhat, hogy bár ön még időben odaér, a bőröngye már nem. És itt jön a fekete leves. Ha lekési a podgyász leadási határidőt, a Ryanair nem köteles átvenni a csomagját, és nem is biztosít ingyenes átfoglalást egy későbbi járatra. A kézipodgyásszal utazók viszont fellélegezhetnek, mert őket ez a változás nem érinti. Az online bejelentkezés után ők egyenesen a biztonsági ellenőrzéshez mehetnek, így megspórolhatják a pultnál való sorban állást. Hát ezzel a nem túl jó hírrel, de búcsúztatom a Vekkert, hamarosan 9 óra fog következni, ami nem jelent mást, mint az, hogy jön a süsfelnap.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével, Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Tirsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarok. Napközben 17-23 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: 9 óra múlt 19 perccel, csütörtök van és szeptember 24-e. Mondhatom azt, hogy szeptember utolsó csütörtökje.
1: Do you remember 21st September? Hát ez van, jó reggelt.
0: Jó reggelt, bizonyám.
1: Valamivel dobjuk már fel a hangulatot, ha már ennyire borús az idő.
0: Jó, ma egész nap ilyen borús lesz, de holnaptól kivirulunk, úgyhogy semmi ok az aggodalomra. Ma sajnos igen, ilyen szeles esős idő lesz, úgyhogy erre készüljön mindenki, legyen nálatok esernyő, vagy ugye a Zsuzsi szokta kérni gumicsizma.
1: Meg szélvihar kabát.
0: Meg szélvihar, orkán kabát.
1: Persze.
0: De holnaptól már újra szép idő lesz, és egyre melegszünk, és most hétvégén, illetve hétfő szerdán 24 fok lesz napsütéssel, úgyhogy csodaszép. Ma viszont 18 fok és eső, úgyhogy ezt fogadjuk el, gyerekek.
1: Na jó, na, hát ezt írjuk ki, aztán majd jön a hétvége, aztán mehettek megint kirándulni
0: mehettek
1: szépen magatoknak.
0: Mehettek magatoknak. Hát gyerekek, velem reggel, kezdem a mai reggellel. Hát nem tudom, hogy lehetek ilyen ügyetlen, de képzeljétek el, leesett rólam a táskám. Ugye a
1: én azt hittem a köntösöd reggel ott az erkélyen.
0: Nem baj, nem lenne baj, az de nagy dolog.
1: Vállalod?
0: Azt vállalod, pizsomában vagyok alatt.
1: Hova esett a táskád?
0: A földre le, ahogy jöttem befele, leesett rólam a táska, és leesett a földre. Nem mondom, hát te mérgelődtem, hogy jaj, lehet, koszos lesz, de hát nem izéltem, hogy nagyobb probléma. Mondom, jó. Állok itt szokásosan a ház előtt, ugye mindig ilyenkor megbontok egy üdítőt.
1: Egy vodkát.
0: Egy vodkát, kipattintok egy vodkát. Hát hogy is lehetne már kezdeni a napot, ugye? Egy tüskét. Kipattintom a tüskét. Nem, amúgy nem akarok semmi, elég pont két káros dolgot csinálok itt reggel, úgyhogy nem nagyon akarom reklámozni. Minden lényeg, maradjunk annyiból, hogy vizet iszok és levegőt szívok, jó?
1: Okay.
0: És mikor a vizemet kibontottam volna, észrevettem, ugye hát ezek ilyen két decis kis pattintós üvegek, hogy üres.
1: A vized?
0: Igen, mondom, ezt hogy lehet? Hát a víz helyett ugye képzeld el ugye ezt, ami itt van, most mutatom, hogy ugye ezt kell elképzelni.
1: Energiaitalt kell elképzelni.
0: Na nézd, oda csak nem akarok
1: nincs ebbe semmi.
0: Tudom, csak nem akarok hát, minden káros szenvedélyemet elmondani. Na mindegy is. És bontanám ki, és érzem, hogy üres, de a teteje be van izélve rendesen, tudod. Mondom, ez hibás ez az energiát, ahogy ahogy leesett a táska, az alja ugye elkezdett szivárogni, az egész táskám tiszta energiaital, a pénztárcám, a kulcsom, a proxim.
1: Jó, ragacsos lesz minden.
0: Mindenem, most hál' Istennek, hogy nem cukrosat iszok, ez az egy szerencse, hogy amúgy könnyebben lemosható, most próbáltam amúgy a
1: de
0: kulcsokat.
1: De az is ragad, nem?
0: Valamennyire persze.
1: Hú,
0: persze,
1: ezt tudod, persze. Milyen volt? Ez olyan zsuzsis. Én és szoktam várja, ilyeneket.
0: És akkor várja, még nincs vége, bár már nem történt ilyen jellegű. Hát méregbe gyűjtem, és itt átsétáltam, itt ugye a villamos, ott az Alkotás utcán átsétálsz, ugye,
1: azt
0: és akkor ott van egy...
1: Verted magad.
0: Hát majdnem. És átsétáltam itt az Alkotáson, és ugye ott van boltocska, mondom, veszek egy másikat, hát mondom, veszek egyet.
1: Na!
0: Ahogy venném ki a szekrényből, a hűtő szekrényből, leborítottam a mellette lévőt, leborítottam a mellette lévőt, de az csak meghorpadt. És mondta a nő, mondtam neki, hogy bocsi, mondom, akkor megveszem ezt, bár nem ezt akartam. És akkor jaj, nem, semmi, hagyja, csak semmi
1: jó,
0: gond.
1: Jó, nem, és semmi gond.
0: Azt csinál, hát nem, az ilyen almás volt, vagy mit tudom, ilyen ízesített volt, tudod, és én azt nem szeretem. Azt nem szeretem. De tudod, hogy így nyúltam be, mellette volt az almás, az én sima cukormentesen mellett.
1: Reggelek.
0: És ahogy így nyúlta, az a lendülete, az ki.
1: Persze. Láttad azt a filmet, hogy Balfácán? Volt egy
0: emlékszem.
1: Francia verziója, én az amerikai verzióját jobban szeretem, mert már a francia verziójában a Pierre Richard és Depardieu játsza, két nagyon nagy ágyú, tényleg nagy ikon, viszont ott már egy kicsi túlzások is vannak, hogy elviszi a balekot, elviszi a dzsungelba egy gorilla, meg szóval, hogy ott már vannak ilyen túlkapások abban a filmben, de egyébként meg az amerikai az tényleg olyan valószerű, és én szeretem azt a filmet, mert nekem a legnagyobb családtagom szokta ezeket csinálni, édesanyám, akinél ezek olyan megszokott dolgok, tehát ő nem csak ilyen dolgokban sutázik, hogy leesik a táska, tehát hogy nem csak erről van szó, hanem ő az az ember, aki mondjuk bemegy a Balatonba, és akkor tuti, hogy ő találja el az a labda, ami repül felénk. De és akkor így nézek rá, és már ilyen, így lepattan a labda, és oda se néz, és azt mondja, hogy én ezt már megszoktam.
0: Igen, meg lehet, bár nem örülnék neki, ha most mondjuk lehet, a mai nap
1: elindulna
0: ilyen.
1: Elindulna ez a sorozat. Amikor így indul egy nap, akkor így is fejeződik be.
0: Ja, én
1: hogy végig visz. Igen, ezt akartam mondani, menj inkább haza.
0: Ez is a terv, ma a hazamenés van. Viszem haza az ebédet szépen innen. Nem, szatyorba fogom vinni, és nem tudom, azt kérem, hogy tudod, a leves meg folyna szét benne még, de jó lenne.
1: De hogy lenne jó, de majd írjál, hogy hogyan értél haza, mert aggódom ilyenkor.
0: Ez a táskám most az attól, most jó, ki lesz mosva, de már például benne az izék.
1: Te is nem érezted, mert nem ment át a, hát mert ezek ilyen ez vízállóak.
0: Ez műből, igen, tehát ez abszolút vízálló tasi, tök jó ilyen szempontból, csak hát igen, amikor mondom, kivettem a dobozkát, hogy kinyissam, de láttam, hogy kivette, hát érzed egy üvegen, hogy üres vagy sem, érted?
1: Jaj, milyen mondom, átverés, ennyi pénz,
0: mondom,
1: még üres is.
0: Mondom, ez üres, ez hogy? Erre nyúlok bele a táskámba, és alul így plöty, érzem, hogy tiszta izé az egész, mondom, azt a...
1: De jó érzés.
0: És mondom, bemegyek a boltba.
1: Folyt benne egy ilyen 2 deci folyadék a táskádba.
0: Folyt, most is ott van még benne.
1: De jó.
0: De kitömtem a kulcsos részt, hogy legalább a proxy, mert ugye otthon is a lakásba is proxival tudok bemenni, meg ide a rádióba is. Tehát mondom, legalább az ne sérüljön, mert mondom, azt nem tudok újat kérni sehonnan.
1: Én azért hallgatom ezt nevetve, mert hogy végre nem velem történik ilyen.
0: Ilyenkor én is örülnék neki, ha persze, szemes éled, én is nevetek, úgyhogy jó ízzel nevessetek nyugodtan.
1: Azért nevetek, mert velem szokott általában. De reggel nekem is volt egy sztorim, nekem nem balfácánként indult a napom, hanem egészen más volt, amint magamban nagyon nevettem, hogy álltam a benzinkúton, és akkor kérdezi a kutas srác, hogy kérek-e kávét, meg úgy értettem esküszöm, mint hogyha azt kérdezi, kávét, vodkát, és akkor visszanéztem, mondom, vodkát? Mondom, ma reggel nem. És akkor így mondom, azt mondtad vodka, de nem azt mondta, hogy vodka, csak valahogy ezt hallottam be. Hogy még ilyet.
0: És a tudatalatti.
1: Ja, hogy lehet, hogy úgy kéne beülnem a kocsiba, mi a Isten,
0: Isten őrizzen.
1: Soha, de soha nem vezettem tényleg egy korty itallal se soha.
0: Mondjuk te nem csak is úgy, vagy italozó nem, típus amúgy
1: nem,
0: sem.
1: Nem úgy, szeretem.
0: Tőled ez nem egy nagy
1: igen,
0: dolog.
1: Igen, azért volt furcsa, hogy hú, ennyire rosszul nézhetek ki, hogy reggel mert már azt kérdezik.
0: A vodkát.
1: Inkább igyál valamit.
0: Hölgyem, nem iszik meg egy vodkát, ne törődjön a szondával. Ne törődjön vele, inkább igyon.
1: Inkább igyon meg valamit. Amúgy nagyon kíváncsi lennék arra tényleg, hogy ilyenkor reggel, hát reggelem nagyon szoktak szondáztatni, nem értem miért. Pedig annyi, szerintem
0: mert
1: rengeteg ember.
0: Mert iszik reggel micsoda? Hétkor. Micsoda? Láttam én is, hát 8-ban nőttem, nem ott nőttem fel Újpesten, de 8-ban éltem sokat.
1: Nem csak a tereken isznak, be is ülnek kocsiba. Tehát rengeteg ilyen bátor ember van, aki így indítja a napot.
0: Munkások, akik mennek úgy dolgozni, mondjuk ilyen izébe.
1: Ki se néznéd, nem csak, hogy munkások, még nők is, tehát egy
0: hogyne, láttam én már karomvarjút.
1: Igen, tehát, hogy olyan jól szituált nők, olyan fazonok, akikből ki se néznéd, hogy tényleg úgy indítja
0: napot. És kéri a dohányboltba a tüskét.
1: És aztán simán beül a kocsiba. Pedig én, hogyha én lennék itt a főkapitány. A kapitány.
0: Igen.
1: Én lennék a kapitány, akkor biztos, hogy kiállítanék reggelisztőn. Hát igen, bár szomorú forgalomtorlódás tudnék előidézni vele, az biztos, de hogy biztos vagyok benne, hogy minden 5. kocsiba találnék valamit. Valami érdekeset.
0: Mondasz, hát ha talán nem is minden 5. mert mondom, reggel én is bizadalmam van az emberek felé, dugóval
1: nekem
0: lassan
1: nincs.
0: Mész, úgy nem hiszem azt úgy, hogy javarészt, akiket én úgy látok, mikor kocsival jövök, hogy így látom az arcukat, hogy jó, persze nem nincs ráírva senkinek a homlokára, hogy ma már ittam egy tüskét. Nyilván nincs ráírva, de hogy úgy alapvetően, akin kora reggel tud piázni, azon azért, hogy látszik már.
1: Azt mondod.
0: Hát,
1: vagy
0: most azért,
1: pont az nem látszik.
0: Most úgy gondolod, de Zsuzsi, aki tud reggel inni, az azt jelenti, hogy nem ma kezdte. Tehát aznak az arcán már látszik.
1: Azt
0: azért
1: mondom.
0: Ott, hát hogyne?
1: De hát nem látod bele mindenki arcát így a Budapest utcáin, akik
0: ez
1: vezetnek.
0: Ez igaz, csak mondom, hogy tehát ha már úgy most nézelődsz a dugóba, állsz mondjuk a piros lámpánál, látod a szomszéd autót, szemből jövő, stb. Azért nagyjából nem azt mondom, hogy mindenki látszik ez, de hogy alapvetően azt gondolom, mondom, hogy aki piázik, tud reggel 7-kor mondjuk piázni, annak az arcberendezésén már az meglátszik.
1: Azért megnéznék egy statisztikát tényleg erről, hogy mondjuk reggeli szondával hány ember bukott meg a reggeli
0: tütüvel. Azt én is megnézném, csak mondom, hogy akiket én annól, mikor 8-ban laktam, és mentem le a dohányboltba mondjuk reggel, és az előttem lévő mondta, hogy szia Marikám, egy kis kávét, meg egy tüskét. Tehát így indult a nap, és reggel 7 óra volt. Na azoknak az
1: jó,
0: arcán
1: jó, de hát azok már fekete övesek. Nagyon édes
0: őket
1: jelenet
0: már nem
1: volt.
0: Nem lett meg semmi.
1: Nagyon aranyos jelenet volt, reggel ülünk a kocsiba, a lányom mellettem, viszem az iskolába, és holnap plakátot készítünk, és most én vettem át ezt a lehetőséget,
0: hogy
1: az őszi plakátot kell készíteni a suliba, és csoportmunkát adtak ki a tanárnénik, és mondtam, hogy a múlt évben máshol, a barátjánál csinálták a plakátot, a Armandéknál, és most mondtam, hogy akkor most én szeretném ezt átvállalni, és akkor egy kicsit így a gyerekekkel lenni. És akkor azt mondja nekem a gyerekem, megyünk be reggel, azt mondtam Armannak, hogy majd iszunk valamit, és így ránézek, mondom, és akkor így gyorsan így revegt, hogy kakaót, vagy valami finomat, egyem a szívedet, mondom, én meg már mindjárt mire gondoltam, érted, hogy sziszen a sör, sziszen. Meg persze bontják a bort.
0: Mennyi volt 10 éves?
1: Még nincsenek 10 évesek, majd márciusban.
0: Igen, majd március, március és 5 év múlva már ott, akkor már ott ma félhetsz, ha ezt mondja, mert ott ugye a tinik azok ugye általában lázadnak,
1: kóstolgatnak.
0: Így van.
1: Jó, figyelj,
0: én is 14 vagy 15 éves volt, amikor cicent az első sorom.
1: Én is 14, amikor a anyukámnak a házi tojás likörét azért úgy kóstolgattuk.
0: Igen, sajnos a tinédzserek ilyenek, hát figyelni kell rájuk, ennyit tudunk csak ugye mondani, mert nem szabad, de hát nem tudsz, a tinédzser sajnos olyan, hogy ő elbújik, titokba csinál mindent, ugye hát mindannyian voltunk gyerekek és tinédzserek, mindannyian tudjuk, hogy mondom, tisztelet a nagyon
1: nem
0: nagy kivétel.
1: Nem bújtam el, anyám, akkor cítottam,
0: de... Te kiülték, küzdjük, na anyám, tösz ki!
1: Egyébként tényleg anyu úgy volt vele, hogy jó, a lányok, ott voltak a barátnők, és akkor, na jó van, csinált házi, tényleg házi tojáslikört ilyen karácsony tájéken, uh-huh. és meg új év, és nagyon-nagyon jót csinált, kevés alkoholtartalma volt, tényleg nagyon finomat csinált.
0: Hát ez akkor tényleg ilyen kis krémlikör az.
1: Krémlikör
0: az
1: volt, tudom, igen, tudom. És akkor megengedte, hogy na egy picike kis pohárra megkóstoljuk, és tehát nem álltunk fejre, meg nyilván nem kellett minket az Aher Gábor, hogy ébresszen, de azt gondolom, hogy ezeket a szülőknek ezeket a finom, kicsike, kis, picike kis lépéseket azért meg kell engedni a gyerekeknek. Nem, tényleg nem azt mondom, hogy ígyunk meg együtt egy bort, vagy tehát, hogy tényleg én alkoholmentes ember vagyok, ezt tényleg a Gyuszi nagyon jól mondta, hogy én, ahogy a buli van, akkor sem szoktam inni. Általában szárazon szoktam végig tolni minden bulit. Tehát
0: ezt
1: nem csak a színpadon.
0: Ez így van. Ja, hogy az a buli, az nem
1: minden,
0: tudom tanúsítani, de
1: minden bulit, tényleg minden bulit. Talán az esküvődön egy pohár pezsgővel kocintok, de engem, engem
0: hát, de jó,
1: nagyon
0: az
1: nem
0: más,
1: lehet
0: az
1: látni,
0: persze, hát az...
1: csúszni, mászni.
0: Ja, az már fekete öveszint, igen, az már
1: nem
0: szerettem soha.
1: Nem, nyilván volt az embernek egy-két ilyen gyenge próbálkozása 20 évesen, amikor mondjuk van egy szerelmi bánatod, vagy nem tudod hol a határ, akkor nem azt mondom, hogy soha életemben nem voltam részeg, de azért az elmúlt időszakban valahogy nekem nem esik jól az hogy szint alá igyam magam. És nem is nagyon szoktam.
0: Nem is kell, mert nem semmi jön el, se a szervezetnek nem jó, meg aztán a másnap a fejednek se jó, semminek nem jó, úgyhogy mindenki csak mértékkel, vagy egyáltalán ne
1: vagy inkább egyáltalán.
0: És van ez a régi kép, hogy a jó buli vége, és akkor van egy képkocka, hogy egy pasi fekszik, és fölé hajol egy csodaszép csaj, hogy a jó buli vége, és akkor versus rossz buli vége. Ugyanez a csávó, és fölé hajol az aher. Tehát igen. Gondoljuk végig, hogy melyik bulit akarjuk, jó?
1: Érdekes,
0: én erre csak ezt tudom mondani.
1: Soha, de soha nem tudom azt elképzelni, mint a filmekben van, hogy képszakadás, és reggel valaki mellett ébred.
0: Film, például,
1: igen, ahol hiányzik az első szemfog.
0: Igen, meg mit tudom én, hol vannak, már nem is tudom melyik epizódban, hogy például hol vannak, elsőben Las Vegasban vannak, utána elutaznak, mit tudom én, hol valami.
1: Persze, de...
0: Bankokba.
1: De kicsit már sok, igen, tehát azt tényleg nem tudom, biztos, hogy lehet így is, de ott már lehet, hogy egy kis Gina is bekerül a piába, mert...
0: Hát
1: mert
0: ezért ilyen... kell erre vigyázni,
1: hát
0: igen,
1: erre
0: sajnos.
1: És
0: de beszélnek is erről sűrűn sajnos, hogy valamiért, erről mi is egyszer már beszéltünk, nem is akarom most ezt felhozni, hogy valamiért ez bizonyos helyeken elég nagy divat volt, főleg most a nyáron ugye ezeken a nagy szórakozó helyeken.
1: Nagy szabadtéri bulikon, igen.
0: Történt. Például ugye, igen, a Szigeten volt ugye az első ilyen nagy eset, ami ugye a Híradóban mindenhol is benne volt. Úgyhogy igen, ezért inkább jobb az ember. És sose adjatok ugye sem poharat, vagy magára poharat.
1: Hát vigyázni kell, az biztos.
0: És limonádézzatok, mint a Zsuzsi. Én azt tudom csak tanácsolni nektek.
1: Na, ez egy jó tanács. Ugye? Vagy kakaó. Na, mint vagy a gyuszi, amit most szűrcsen.
0: Igen, mindjárt elő is veszem a csavaros szívószálamat. Kettő darab zene következik, ahogy megszokhattuk, és jövünk mindjárt vissza.
2: Tűnök a tömegből a stílel, mindegy, hogy lazza vagy elegáns, mind a kettő stimmel.

0: pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra múlt 40 perccel vissza is jöttünk hozzátok.
2: Na már itt is vagyunk, és nem tudom egyszerűen kikerülni ezt a sztorit, vagy hát nem tudom ezt a hírt, mert egészen elképesztő hírt osztott meg a rendőrség. Ez vasárnap történt, a pécsi vásártérről két autót is ellopott, egy 11 és egy 13 éves fiú, valamint egy 17 éves társuk. És a fiatalok majdnem 50 kilométert mentek, tettek meg az autókkal, a rendőrök két órán belül pedig megtalálták a járműveket, majd a feltételezett elkövetőket Mohács térségében. Úgyhogy a rendőrség tájékoztatása szerint ez 20-án délután érkezett ez a bejelentés arról, hogy a pécsi vásártér egyik autókereskedéséből két nagy értékű kocsit vittek el a fiatalok. Na most itt nem értem, hogy mi volt a cél? Mi volt itt a gyerekeknél a cél? Vagy mi az, ami ilyenkor vezérel, mondjuk egy, nem tudom elképzelni, hogy egy 13 évesnek, jó, mondjuk vannak magas fiúk, akik tudnak már leír a lábuk, persze. Tehát egy 11 éves fiúnak már simán le tud érni a lába a gázpedálhoz.
1: Ha meg ezek az autóknál, vagy ne, hát nem simán már, mert valakinek meg is engedik, tudod, hogyha vidéken lakik, és mondjuk olyan parkolóban, hogy ilyenkor már vezethet egyet, mint én is azt hiszem, igen. Ilyen 11-12-13 éves lehettem, amikor Skodával ott Újpesten az egyik ilyen parkolóba megengedték szüleim, hogy menjek egy pici kört, nyilván olyan helyen, ahol nem volt másik autó, tehát hogy ez ilyen kihaltabb részem, úgyhogy ilyenkor már azért...
2: Ó, simán, hát én ismerek olyat, aki 8 évesen a gyerekem osztálytársa volt, ön Petikének megengedték, hogy beparkoljon az autóval, meg kiálljon az autóval, tehát ugye ilyen kis mini kis feladatot simán rábíztak a szülők.
1: Azért mondom, hogy ez már nem egy nagy dolog, mert igazából a mi időnkben is.
2: Mármint, hogy vezessenek, igen.
1: Ah, igen, mert a mi időnkben is volt, tehát, hogy nincs ebbe semmi nagy vaszizdász, hogy most egy 13 éves gyerek. Hát, azok már általában ültek már úgy kocsiba, főleg

0: semmilyen országban nem felnőtt korú még.
1: Ő se felnőtt korúnak számít. Ugye benne volt egy 13 meg egy 11 éves fiú, és akkor együtt bejutottak a kereskedésbe, az indító kulcsokat pedig úgy szerezték meg, hogy benyomták az ablakot, az épület egyik ablakát, és akkor az egyik fiatal kivette a kulcsokat, és akkor az egyik beült az egyik kocsiba, aztán áttörték a kaput, és úgy jöttek ki a kereskedésből.
0: Szeretem, hogy nevet ezen a sztorin, hát semmi nem dörd, de elloptak egy autót.
1: De hogy áttörik a kaput, tehát hogy tudod, mekkora bátorság kell ehhez, hogy na most akkor adjál
0: egy hát az igaz, bátorság kell, mert nem is bátor, mi kell hozzá.
1: Kaput átvinni, érted?
0: Nem is bátorság, ez hülyeségnek hívnám.
1: Abszolút,
0: ez hülyeségnek de hívnám, érted, nem bátorságnak,
1: igen. Nem is tudom, mi kéne, hogy én egy kapun átmerjek menni.
0: Hát semmi, én nem, ez butaság. Hát, de mi volt de a cél? Azt nem mondták a hírekbe, hogy mit akartak, elkapták gondolom a gyerekeket.
1: Hát várjál, utána. Mert hogy úgy történt, hogy az egyik autó beborult az árokba. Tehát ők át akartak ugratni szerintem egy ilyen csatorna részt, és hát ott azért ott megállt. Tehát ott már nem úgy ment, mint egy akciófilmben. Volt ez a, melyik az az akciófilm, mondja, a halálosabb Iránban. Igen. Hát ott vannak ilyen jelenetek, hogy áttörnek egy kaput, meg ilyen akciófilmekbe. Szerintem kicsit sok volt az akciófilm a srácoknál.
0: Lehet, hogy beütött a krak.
1: Vagy a GTA.
0: Igen.
1: Mert hogy azért ezekben a videójátékokban...
0: De ott még nem üldözték őket a rendőrök, tehát ott ennyivel mondjuk külön volt a történet, nem? Tehát, hogy ők csak eljöttek a gyárból, vagy mi az a szalomból, és akkor utána kapták el a rendőrök őket, amikor már megállt az autó, gondolom.
1: Igen.
0: Ugye? Aha, jó. Igen. Tehát nem volt autós üldözés, az kimaradt nekik az élményből.
1: Elmaradt, de...
0: Az lett volna az izgi.
1: Nem mondj ilyet. De nagyon jót mondasz, mert képzeljétek el, hogy állítólag ez TikTok trend lett, hogy, tehát, hogy mit mersz megtenni. Lopjál egy autót, és vedd fel, ahogy üldöz a rendőr.
0: Most, hol trend? Én ilyet utána, meg nem láttam,
1: ilyen TikTok trendek vannak tényleg? Most a fiatalok körében. Igen, hogy hát ha ezt megmered csinálni. Hát persze, hogyha ezt megmered csinálni, minden? Akkor te menő vagy, te jassz vagy. Hát így nem csak, nem Budapesten, hanem most így ilyen globálisan. Most ez a fiatalok körében, ez a ezt kering, hogy ilyen challenge-ek vannak, hogy lopj el egy autót, és akkor vedd fel, hogy üldöz a rendőr.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Hát én ilyenről az életemben hallottam. És hát ez
1: van,
0: nem
1: amiről nem hallottál
0: persze,
1: még az
0: mondom,
1: életedben.
0: Persze, csak mondom, hogy ez ilyen hogy? Tehát ez kitalálja ki ilyen? Hát ez mind büntetendő dolgok, érted?
1: Persze.
0: Tehát, hogy az, aki kitalálja a hülye, érted, azért mondom, hogy ilyenről én még
1: hát
0: az életemben hallottam, hogy ilyet
1: belemegy.
0: Kitalál valaki.
1: Az
0: meg a másik, aki követi, de... Tehát, hogy
1: de
0: ilyet,
1: most ez megy. Igen, óriási. Ilyen challenge-eket találnak ki a fiatalok. Na most a 17 éves az hazament az autóval, viszont megérkezett, beparkolt a kertbe, és lefeküdt aludni.
0: Jó tette. Hogy kapták el őket?
1: Hát úgy, hogy a rendőrök, tehát így most ezt nézem, ugye nem tudom pontosan az elkapásukat, de hát nyilván azért ott voltak kamerafelvételek, amikor rögzítették ott az autókereskedésbe, de például itt most ez a hírforrás, ez nem írja azt, hogy hogyan kapták el őket, csak azt, hogy miket csináltak, tehát elhagyták a kaput áttörve a kereskedés udvarát, és akkor a rendőrök megállapították, hogy a fiatalok a járművekkel Mohács irányába tartottak, és először a két gyerek került rendőrkézre, akik kis Nyárádon árokba hajtottak az elkötött gépkocsival, de szerintem ezt már csak ott találták meg, úgy találták meg, hogy már az autó orral áll egy ilyen árokba.
0: Értem.
1: És a társukat meg láncsókon fogták el, a település sértetlenül megtalálták a másik autót, az például sértetlenül vitték vissza, ez viszont azért ez le lett amortizálva ez az autó, mert itt azért tört a motorháztető, tehát hogy ezt így leamortizálták, mert hogy ezt is mondják, hogy az autó kereskedelmi értéke közel 40 millió forint.
0: Ó, nem kevés, ez nem olcsó autó.
1: De nem tudom, én azon gondolkozom, hogy ilyenkor ez kitéríti meg a szülők?
0: Hát gondolom.
1: Vagy mi történik ilyenkor?
0: Hát gondolom a szülők,
1: persze. És hogyha a szülők nem tudják megtéríteni,
0: olyan
1: mert
0: nincs, akkor add el a házadat. A gyereket hülye.
1: És ha nincs házad, akkor mi történik? Lecsukják a szülők, vagy szülőket lecsukják?
0: Hát, hogyha ilyen nagy értékű a kár, és nem tudnak még törlesztő részletben sem kifizetni, akkor igen.

0: Millió.
1: Az egy nagyértékű rongálás.
0: Két kiskorú gyerek, hát a két kiskorú gyerekkel nyilván, tehát ott javítóintézet, vagy valami biztos?
1: Szerintem, vagy biztos, nem tudom, ez attól függ, hogy tesz-e följelentést a szalon tulajdonosa, hogy lesz, ezt
0: ők ez nem tudja. Szalon, ez autókereskedés.
1: Ja, tök mindegy, tehát akkor az autókereskedés
0: azért nem
1: tulaja.
0: Tök mindegy, mert az autókereskedésben nem saját, tehát hogy ott te leadod az autódat, tehát mondjuk én leadom egy kereskedésbe az autómat, és rábízom, hogy adj el. És ez egy érdekes csavar a történetben, mert hogyha mondjuk az én autómat lopják el, aha. Tehát akkor ezért
1: ki tudja vállalni a felelősséget?
0: Ki vállalja a felelősséget? Gondolom, biztos, igen, hogy van egy szerződés a kereskedéssel,
1: biztos,
0: hogy
1: biztos,
0: te arra le, telepre letetted, és ott a biztonságban helyezed nála, vagy hát letétben.
1: Igen, igen, biztos, hogy van, biztos, hogy ő neki kell vállalni sajnos ilyenkor a felelősséget, hiszen akkor nyilván a biztonság, hogy tudtak oda bejutni, hogy tudták azt elvinni, és attól is, attól is, tehát ez mind az ő felelőssége, hiszen az ő helyéről vitték el az autót. Tehát
0: de ez
1: gondolom,
0: is nagyon
1: ilyenkor...
0: nagy dolog, hogy be tudtak jutni, be tudtak
1: hát
0: törni.
1: Tehát, hogy milyen biztonsági rendszer van, hogyha egy gyerek be tud menni.
0: Lenyomták az ablakot. Hát ez valahol egy ilyen kicsit ilyen szervezett dolog volt. Hát jó, megszervezték a srácok.
1: Meg az a helyzet, hogy ez valahogy akkor nem tehát itt azért Pesten miért nem hallasz ilyenről, mert azért itt jobban vannak ezek valószínűleg őrizve. Tehát, hogy ez nem pesti történet, amit
0: arról
1: mondtam, mert
0: valami
1: leány izéket.
0: Ez Pécs közelében volt.
1: Ja, Pécs közelében, na, nem Pécsen.
0: Pécs közelében.
1: Hanem Pécs közelében valami kis falu neveket mondtál. Tehát, hogy na, hát most ez
0: arról
1: nem,
0: nem tudunk mondjuk, hogy megszólalt-e a riasztó, mert
1: na, hát ez
0: lehet,
1: az...
0: hogy, lehet, hogy be van riasztva, mert még meg is szólalhatott a riasztó.
1: De hát akkor miért nem
0: pont,
1: jöttek ki?
0: Lehet, hogy pont már mire kijöttek, már a fiúk már elhajtottak.
1: Ez is lehet igazából. Minden esetre én azt gondolom, hogy biztos, hogy nem volt annyira, tehát ez a kereskedőnek a izéje sajnos utána, tehát neki kell a szülőkön ezt úgymond most leverni, ezt a kárt. Hát ez biztos, hogy így van. Nem a kereskedő hibája ez a történet, hanem ugye hát betörés. Tehát ilyenkor biztos van biztosítás a helységen, stb. Biztos, hogy van egy olyan szerződése ilyenkor a kereskedőnek, ami azért ad erre egy
0: meg
1: magyarázatot.
0: Meg ez éjszaka volt. Éjszaka. Tehát mit keres három...
1: Mármint, hogy a szerződés szempontjából mondom, hogy tök
0: mindegy.
1: De mit
0: keres három gyerek éjszaka a szülők nélkül. Tehát ez is felvetette bennem a kérdést, hogy egy 11 éves, meg egy 13 éves mit csinál éjszaka? Hogy nem keresték a szülők? Hogy hol vannak
1: biztos,
0: ezek a fiúk?
1: Biztos, ez a legegyszerűbb, hát nem mondom neked mi volt. Megvártam, még elalusznak, azt kiszöktek. Ez a legegyszerűbb, tehát hogy ez biztos, hogy így történhetett. Hát hiszen, hogyha ez nappal történik, akkor meg sok a tanú. Ugye? Akkor meg az lett volna a gond. Ugye igen, ez egy ilyen kitervelt dolog lehetett.
0: Ők akciófilmbe gondolták magukat.
1: Hát aztán mi lett a vége? Jó vége lett? Nem.
0: Jaj, Istenem, szegények, igen. Egy életen keresztül fogják hurcolni ennek a következményeit.
1: Hát, vagy a szülői, igen, hát elsősorban a szülők, hiszen ne kíváncsi vagyok, inkább a következményekre vagyok kíváncsi amúgy, hogy ez tényleg, amit kérdeztél is, hogy ez hogy rendezik, hogy van a kereskedőnek erre biztosítása, a szülőken ez hogy lehet leverni, mennyi
0: nem
1: van egy 11 éves
0: gyereken. Gondoltam, hanem arra, hogy most bekerül egy 11-13 éves gyerek a javítóintézetbe, azért ott, tehát azt tényleg egy életen keresztül viszed magaddal, de hát nem véletlenül kerülnek be gyerekek is ilyen intézetekbe, mert valamiből tanulniuk kell.
1: Igen.
0: Tehát nem lehet az, hogy egy kis jaj, enyebenye, mit csináltál?
1: Persze.
0: Tehát nyilván valamiből tanulniuk kell, hogy a jövőben ne kövessenek el újabb hibát az
1: vagy
0: életbe.
1: Nagyobbakat.
0: Vagy nagyobbat, igen.
1: Igen, egyetértek. Na jó, 10 óra után jövünk hozzá.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
2: Így van. Szitjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Herceg Dávid egy fiatal roma előadó útja a zenében. Herceg Dávid a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb fiatal előadója, aki zenéjével és személyiségével elsősorban a fiatalabb közönség körében vált népszerűvé. Pályája jól példázza, hogy a roma származású előadók milyen sokféle módon lehetnek jelen a mai magyar zenei kultúrában. Dalai között megtalálhatók a modern pop, rap és roma zenei hagyományok hatásait is felmutató szerzemények. A zene Herceg Dávid életében fontos szerepet tölt be. Előadóként a modern zenei irányzatokat ötvözi olyan témákkal, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek. Szerelem, kapcsolatok, család, barátság, sikerek és az élet nehézségei. Zenéjének egyik sajátossága, hogy a mai hangzásvilágot közvetlen, könnyen érthető szövegekkel párosítja. Roma előadóként a roma kultúra és identitás kérdése fontos szempont lehet pályája megítélésében. A roma közösségek zenei hagyományai rendkívül gazdagok, ugyanakkor a mai roma előadók már nem feltétlenül kizárólag hagyományos stílusban alkothatnak. Sok művész a modern pop, hip-hop, rap vagy elektronikus zene eszközeivel fejezi ki magát. Herceg Dávid munkássága ebbe a modern irányba illeszkedik. A mai zenei világban az előadók ismertségéhez már nem csupán a rádió és a televízió járul hozzá. Az internet, YouTube, TikTok, Facebook és az Instagram egyaránt fontos szerepet játszik. A közösségi média lehetőséget ad arra, hogy egy előadó közvetlenül kapcsolatot teremtsen a közönségével, új dalokat mutasson be, és a fellépéseiről is rendszeresen beszámoljon. Ez a változás különösen a fiatal előadók számára teremtett új lehetőségeket. Herceg Dávid példája azért is érdekes, mert a mai roma előadók már sokkal változatosabban, zenei környezetben vannak jelen, mint korábban. A roma zenészek hagyományosan is jelentős szerepet töltöttek be a magyar zenei életben, különösen a cigányzenében, a népzenében és a szórakoztató zenében. Napjainkban azonban egyre több roma művész jelenik meg a könnyű zene, a rap, a pop és más modern műfajok területén is. A roma előadók jelenléte a magyar könnyű zenében azért fontos, mert megmutatja, hogy a roma kultúra nem egyetlen zenei stílust jelent. A hagyományos zenétől a modern popzenéig számos különböző műfajban találkozhatunk roma előadókkal és alkotókkal. A fiatal generáció számára ezek az előadók példát mutatnak arra, hogy saját kulturális hátterük megőrzése mellett is szabadon alkothatják a saját zenei stílusukat. Herceg Dávid pályája így nem csak egy előadó karrierjeként, hanem a mai magyar zenei kultúra sokszínűségének egyik példájaként is értelmezhető. Munkássága azt mutatja, hogy a roma előadók a modern könnyű zenében is megtalálják a saját hangjukat, és a közösségi média segítségével közvetlenül elérhetik a közönségüket. Összességében Herceg Dávid a kortárs magyar könnyű zene egyik olyan alkotója, aki a modern zenei világ eszközeivel építi saját pályáját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
1: Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarok. Napközben 17-23 fokot mutatnak a hőmérők.
0: Közlekedési hírek.
1: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Tirsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: jobban fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 15 perccel, csütörtök van, és szeptember 24-e. Tudjátok, szeptember utolsó csütörtöke. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Do you remember?
1: Igen, ugyanúgy elkezdjük. Igen, igen. Hát figyeljetek, azért mondom, hogy szeptember utolsó csütörtöke, mert mához egy hétre, október 1-e van. Úgyhogy tényleg ma van szeptember utolsó csütörtöke. De képzeljétek el. Képzeljétek ezt el. Na viszont mielőtt átmegyünk az októberbe, azt írja itt az egyik online újság, hogy 4 napig tartó ingyenes élményekkel vár Budapest. Szeptember 27-e a turizmus világnapja. Budapesten ez alkalomból a figyelem középpontjába azok az értékek kerülnek, amelyek a főváros és az ország imázsát alakítják a turisták körébe. Na nézzük is, hogy
2: 24-én
1: miről van szó.
2: Indul.
1: 27-én.
2: 27-én között. 24-27 között.
1: Igen, igen. De akkor ez miért írja, hogy 27? Na mindegy, 27-éig van.
2: Akkor van vége.
1: Ja, akkor van vége. Jó, aha. Akkor bocsánat, igazad van. Tehát 24-dik akkor mától indul, akkor teljesen én voltam nem képbe, sorry.
2: Aki mától már bulizni akar, akkor már tud bulizni, igen. Menni a turizmus világnapján. Mindenre van már világnap.
1: Mindenre van már.
2: Már a születésemre is kéne egy világnapot szervezni, a születésnapomra. Az is legyen már világnap.
1: A szülinapodon nem, mert a szülinap a fogantatásodnak világnapja. Milyen jól hangzik.
2: Vagy ez se rossz, hogy fogantatás világnapja. Ugye? Csináljunk ilyen világnap ötleteket, hogy mire lehetne világnap. Ma fel tudtam venni a cipőmet világnapja.
1: Igen.
2: Vagy ma ki tudtam kelni az ágyból világnapja.
1: És nem vagyok álmos világnap, és pedig hétfő van. Uh-huh. Vagy valamilyen hülyeségek.
2: Igen.
1: Na. Nézzük azt, hogy a szeptember 24 és 27 között többféle vezetett sétán tudnak részt venni, akiket érdekel a program. Például megismerkedhetnek egy modern karakteres szálloda életének születésével, megismerkedhetnek az észak pesti szennyvíz ellátó telep történetével és tevékenységével, valamint a magyar vendéglátásról is képet kaphatnak.
2: Na de lehet válogatni ilyen kulturális és természetesen szakmai és ingyenes program közül, és nyilván előzetes regisztrációhoz kötött ez az egész. Az idei év egyik legnépszerűbb kiemelt programja, mi van velem, sztrókoma? Amely egy épület történeti sétát kombinál egy hangulatos dunai hajózással, itt a Mahart együttműködésével, ez mondjuk, van részvételi díj, ez nem ingyenes.
1: Igen,
2: ez
1: nem ingyenes. Be van hozzák az embereket?
2: De teljesen, úgyhogy ez a sétahajó, ez nem regisztrációhoz kötött.
1: Hanem pénzhez.
2: Igen, aztán vannak tematikus városi séták, gondolom ott azért az ingyenes.
1: Igen.
2: Mert Budapest több útvonalán is indulnak vezetett séták, például Lipótvárosban, a Lánchíd vonzásában, vagy a Fővám tértől induló építészeti bejárásokat.
1: Igen, ez elsősorban ugye, mivel benne is van a nevében, hogy a turizmus világnapja alkalmából van, ezért értelemszerűen a turistáknak van ez kitalálva, de közben nagyon sok olyan budapesti van szerintem, aki vagy nemrég költözött Pestre, és azért még azért úgy nem nézett annyira körbe, vagy nem tudom, tehát azért mi, akik Pesten élünk is, biztos vagyok benne, hogy sok olyan terület van, amit még nem láttunk, vagy nem csodálhattunk meg.
2: Érdekes környezetismeretből a gyerekem pont Pestet és Budát és Óbudát tanulják, ebből írnak ma dolgozatot.
1: Na tessék.
2: Úgyhogy a 4. környezetismeretet tegnap tanulmányoztam, és hát ilyenekről tanulnak, hogy megtanulják a 8 hídnak a nevét.
1: Még az nem árt, azt még néha én is összekeverem.
2: Azt nagyon sokan.
1: Azt nem árt.
2: Azt nagyon sokan összekeverik. Ügyesen végig tudta mondani a 8 hídnak a nevét, és akkor de hát olyan kedves ez, amikor így egy gyerek tanul ilyenekről, tudod, hogy hogyan tudja megjegyezni, tehát én mindig így próbálom ezeket ilyen valamihez kötni, tehát hogy valamihez kötődjön, valami emlékképe. Persze, aki nem budapesti, annak ez azért nehezebb.
1: Igen.
2: De ez a program, ez nem csak ez a világnapos turizmus program, ez nem csak Pesten van, hanem itt vidéken is, mert az ország más pontjain is szerveznek ilyen tematikus hétvégéket, úgyhogy Egerben ott a Turinform iroda indít ünnepi városnézősétát, és Szegeden és Balaton környékén is lesznek ilyen túra napok, van is jelszavuk, légy turista a saját városodban, jelszóval várják a helyieket.
1: Igen, ezért azért mondom, igaz, nagyon sokszor tényleg az ember hiába él Budapesten már x éve, vagy évtizede, nagyon sok olyan terület van. Most itt nyilván nem a Lánchíd és környékére gondolok, nem, hanem eldugott a picit nagyobb sétát igénylő területekre gondolok, amit biztos vagyok benne, hogy akár te vagy akár én sem láttunk még, holott itt élünk Budapesten évtizedek óta.
2: Meg regisztrálni lehet ingyenes, például ingyenes múzeumi vagy családi programokra. Na, tehát ez ennek azért nézzetek utána, hogy hogyan és hogy tudtok regisztrálni ezekre a budapesti sétákra, vagy éppen az ingyenes múzeumi körutakra. És tegnap, ahogyan nézegettem, hogy a gyerekem éppen most ezt kell tanulnia. Mondtam is neki, hogy hétvégén, hogyha jó idő lesz, akkor föl fogunk ülni egy hoppon-hoppof buszra, uh-huh, ami egy ilyen városnéző, hát ilyen városnéző busznak, csak elmondtam a nevüket, városnéző sétára, és rengeteg olyan információt is tudsz ilyenkor meg az idegenvezetőtől, amit nem is gondoltál volna, ez meg amit nem is tudtál.
1: Úgyhogy ízérüljetek már föl, ami át is megy a vizen, tudod, az a vízibusz.
2: Félek én attól, igen.
1: Te is, feleségem, igen, is.
2: Van még olyan.
1: Hogy ne lenne.
2: Van még az a vízibusz, az a kétéltű.
1: Persze, a rakparton, és egyszer csak bemegy a Dunába. Hogy ne lenne?
2: Ja, nagyon félelmetes.
1: Az a sárga színű.
2: Mosolyog az orra.
1: Igen. És simán, szerintem tök buli. Most gondolod, de mész, és egyszer csak...
2: Majd utána nézek, hogy az mennyire ad tájékoztatást, tehát ilyen teljes körű tájékoztatást látom, a városról.
1: Tudom, de körbevisz, azt tudom, hogy a Dózsa, Hősök tere, Újd le, Andrási, mész a rakpart fel, tehát hogy megy egy nagyobb kört, és a Dunán magán csak 20 percet van. Ennek múltkor utána néztem pont.
2: Igen, szerintem az nem olyan mérehatólag ad ilyen betekintést, mert azért egy ilyen városnéző busz, amik tényleg arra van szakosodva, azok olyan információkat is elmondanak, ami nem csak ilyen felületes és felszínes, hanem nem csak az van, hogy na ez itt a parlament, az ott a halászbástya, amit el tudok mondani én is a gyerekemnek.
1: Megvan a régi Chevy Chase film, tudod?
2: Meg,
1: amikor
2: hát,
1: mennek körbe-körbe, srácok, Big Ben, na, ugyanez lenne, mennek körbe a buszos manu,
2: kedvenc jelenet.
1: Emberek, parlament.
2: Imádom azt a filmet, nagyon szeretem.
1: Igen, srácok, Big Ben, tudjuk, a hatodik kört, vagy 16. kört.
2: Látod, ez is egy olyan jó régi vigyáték.
1: Fiatal ember volt.
2: Igazi klasszikus ez a film.
1: Mi volt? Családi vakáció. Megvan. És annak volt egy remake-je.
2: És nem volt az annyira jó. Nekem nem, az nem
1: tetszett.
2: Benne
1: volt a Chevy Chase, ugye, mint apa, ugye? A Rusty fiának a családját, igen, segített, hogy odaadta a régi kocsit, meg mit tudom én. Igen, hát az már egy remake, egy felújítás.
2: Igen,
1: már
2: de a régi
1: ugyanaz.
2: Ebből a legjobb. Persze. Amikor elhagyják azt a kamerát, ahol szexin táncol a feleség, igen, amikor kijön a tus alól.
1: Igen,
2: hát,
1: igen,
2: annyira
1: igen,
2: jó
1: igen.
2: Film. Én sokszor nagyon nézős.
1: És 80-as évek talán. Chevy Chase, mondom, hogy szemben velem, sőt, még lehet nálam fiatalabb ember volt abban a filmben. Hát most már Chevy Chase, nem is tudom, hogy éle még szegény.
2: Él
1: még?
2: Él.
1: Viszont ha él, akkor olyan 80 körül él van, vagy 70-es.
2: És igen, ez a 80-as
1: vége.
2: Évek filmje. Uh-huh. Abszolút, még a régi VHS kamerával mennek.
1: Persze.
2: És akkor, hát igen, jó pofa, mert az amerikaiak ellátogatnak Európába, és megnézik például Londont, és kicsit így az amerikaiakat próbálja így vicces oldalukról bemutatni, igen, hogy mennyire vannak elveszve Európába, amikor kiszakadnak az amerikai nagyvárosból.
1: Megszakott Amerika, igen. Uh-huh. Amúgy mind a kettőt eltaláltuk. A film maga 83-as, és uh-huh, most Chevy Chase pedig 82 éves.
2: Oh.
1: 1943. október 8-án született, és még él, ezt viszont te tudtad jól.
2: Igen.
1: Én megmondom, össze nem tudtam már, hogy Chevy Chase-zel mi a helyzet, mert ugye hát legyünk őszinték, hogy azért nagyon rég láttuk őt már filmben.
2: Nem véletlenül, hát, nem csak a kora miatt, hanem emlékszel, hát, voltak olyan adásaink, amikben arról beszélgettünk, hogy melyik színésszel könnyű, melyik színésszel nehezebb együtt forgatni, vagy uh-huh, együtt dolgozni, uh-huh, uh-huh, és Chevy Chase pont azok között, a színészek között volt, aki egy nagyon nehéz.
1: Nehéz természet,
2: igen, és vele nehéz volt szót érteni. Ő egy hát nem konfliktus kerülő ember.
1: Hanem beleállós.
2: Beleállós, igen. És
1: milyen érdekes, mert ugye mindig komikus szerepbe láthattuk őt.
2: Igen.
1: Mindig vicces, igen, és ez olyan rossz ilyenkor az ember
2: szájíze.
1: Igen, mm-hmm, igen, hogy olyan, mint hogyha Jim Carrey-ről is. Bár a Jim Carrey-ről meg az derült ugye ki sajnos, aztán jóval később persze, hogy ő meg szegényen nagyon magába vonulós típusú ember. Aha, azért fest is, ugye, otthon neki ez a hobbija, van egy ilyen loft lakása, mit tudom én, hol New Yorkban mondjuk, tök mindegy. tele van neki festményekkel, ott besötétít és fest, és tudod, ilyen
2: izé. Be van borulva.
1: Azt közben meg a filmjeiben meg izé állandóan dilizik, meg gumiarc, meg mit tudom. Érdekes ez.
2: Mindenkinek megvan a maga bogara. Amikor legutóbb arról beszélgettünk az ápoltságról, hogy egyes színészeknél, főleg inkább férfiak voltak azok, akikben, vagy bennem maradt meg inkább az, hogy férfiak...
1: Javarész, de azért emlékszem, hogy sok nő is volt, akiről nem is gondoltuk. Például az a nő, aki most a Hellet reklámozza. Cameron Diaz is volt, így van, de az a nő, az jutott most írtán eszembe a reklámokba sűrűn látni őt, ez a jaj, nem fog eszembe jutni
2: most
1: neve.
2: Nekem sem.
1: Fekete hajú, mindegy is, Transformers tudom. Filmekben is ő játszott.
2: Róla is volt valami?
1: Neked Megan Fox, na, csak neked eszembe jutott.
2: Neked ő ragadt meg, hogy
1: mondták, hogy nem fürdik, vagy mi volt, hogy ő így, hogy a természetes tisztulás híve, vagy hogy
2: Cameron Diaz is.
1: Ő volt az, aki nem húzza a WC-t maga után, a Megan Fox.
2: Atya világ.
1: Ő volt az, most beugrott a sztori, hogy azon akadták ki, nagyon emlékszem. Hogy nem húzza le magad, és arról beszéltünk, hogy milyen az, hogyha együtt laksz valakivel, és folyton mész utána a WC-re, hogy lehúzd.
2: És azóta, amióta látom mondjuk ezeket a férfiakat, akikről kiderült, hogy annyira nem szeretnek dezodort használni, vagy fürdeni.
1: Például, vagy a Robert Pattinson, ugye a Twilight-os csávó.
2: Na most pont láttam vele egy filmet, és azon gondolkodtam, hogy olyan távol áll tőle a színésznő, hogy hát valószínűleg azért, mert nem mosott hajat, mert róla meg pont ez volt a hír, hogy nem szeret hajat mosni, és az öntisztulásban hisz a hajának az öntisztulásában, és ettől van egy bizonyos fejszaga. Hát nem mindegy, nem erre akartam kikeveredni.
1: Nem mindegy, igen, kicsit abból, így elmentünk,
2: hogy,
1: de nem baj.
2: Hogy milyen jó kis turista programokat ajánlottunk itt a Turizmus Világnapja alkalmában.
1: Én ezt szeretem, és aki remélem, hogy régóta hallgat minket, az is ezt szereti, hogy mi már van, amikor tényleg eszembe se jut, hogy kerültünk egy témához, de valóban a turizmusból, és hogy csak bemutatják, hogy parlament, ebből a családi vakációfilm Csevicsez, és így teljesen. De ha már ennyire kikerültük a témát, még egy mondat mielőtt zenélünk egy picit, a te nagy barátod, régi nagy barátod, na, mondhatjuk talán, hogy kicsit szerelmed is, aki oda volt érted, te is ő érte. Na. Hát a hegyi doktor, Hans Ziegel. Gyerekek, ott hagyja a sorozatot.
2: Ne!
1: Na most mondd meg, mekkora hír, és 57 évesen saját podcastet indít, melynek címe Lieben die Sprechstunde mit Hans Ziegel, vagyis az élet rendezője Hans Ziegellel.
2: Azért mondja a Gyuszi, hogy nekem nagy barátom, mert amikor az tavaly a Sztárban szerepeltem, akkor ő volt a sztárvendég, zsűri, és nagyon-nagyon tényleg...
1: Csókogatott téged.
2: Igen, nagyon aranyos volt, nagyon szimpatizáltunk egymással.
1: Igen, de... és mondtad, hogy a folyosón is jött oda hozzád.
2: Igen.
1: Mondta, akart tőled valamit.
2: Igen, de azt hiszem még valaki tetszett neki, csak az férfi volt. Volt egy...
1: A Tibó.
2: Igen,
1: nem?
2: A Tibó, igen, tetszett neki, talán. Mint Morro. Így van.
1: Ja, beugrott, hogy itt mesélted ugyanígy.
2: Igen, nagyon jó fej volt a hegyi doki.
1: Már valószínűleg... nem, már felejtsd el, már nem hegyi doki.
2: Hát, nem már az föladta, lesz, igen.
1: Föladta.
2: Jó, de hát azért nagyon sokan nézik a hegyi doktort, tehát nem is tudod elképzelni, hogy mennyi ember nézi a hegyi doktort, nem a mi korosztályunk.
1: Nem
2: a mi korosztályunk, az idősebb korosztály, de ott nagyon hasít a doki, tehát ott azért még van sármja.
1: Hasít a doki. Én nagyon nagy forma volt. Én
2: élőben is jobban nézett ki, mint a képernyőn.
1: Sármos csávó volt, nem arról volt szó. Nekem az volt alapvetően ott a tézis, amin én teljesen, meg sokan mások, akik nem ahhoz a generációhoz tartoznak, akik nézik ezt a sorit, hogy bejelentették óriási csinnadrattával ugye adás előtt, hogy és most egy igazi világsztár ül be a zsűribe.
2: Igen.
1: Mondom, Dikasz, mondom, ki jön, tudod, kit tudtak megvenni,
2: Bon Jovi,
1: tudod?
2: Vagy,
1: vagy valami nagy, valakit igen. Nagy sztár, tényleg egy A-kategóriás hollywoodi színész, valaki. Erre bemondja Attila, Hans Ziegel.
2: Jó,
1: mondom,
2: de
1: ki
2: neked...
1: az, mondom, egy német izé,
2: jó,
1: asztalos,
2: de
1: vagy,
2: neked,
1: vagy
2: de neked nem mondott semmit a neve, de azért sok nyugdíjasnak hidd el, hogy ez nagyon
1: tudom,
2: nagy öröm
1: hát
2: volt.
1: Ezek a sorozatok, ezt mindig, amikor nézzük mondjuk a Farmot, vagy nem tudom, és ugye reklám van, és mindig mondjuk is feleségemmel is, hogy vannak ezek a török, illetve dél-amerikai sorozatok, és mindig olyan időpontban vannak a TV2-n, hogy ilyen 14 óra, 17
2: pontosan.
1: Perckor
2: igen.
1: Kezdődik, meg
2: imádom,
1: 15
2: van
1: óra,
2: egy török sorozat. Ne kérdezd, hogy mi a címe, de van benne egy főszereplő, egy asszony. De olyan az asszony benne, hogy hogy ilyen, félig ilyen csadorba van, többé-kevésbé, tehát úgy fedi a fejét, gyönyörű szép asszony, de olyan 60 pluszos, és most nagyon nagy gengszter éppen, tehát hogy kilőtte a kocsi kerekét, pont elkaptam, pont ment a tévé háttérbe, és pont elkaptam, hogy ez igen, ez már aztán valaki.
1: Ez már valami.
2: Nagyon nagy gengszter nőt játszik abban a sorozatban, van benne még egy színész, török sorozat, szerintem rengetegen nézik. Szerintem olyan nézettsége van ezeknek a török sorozatnak,
1: meg a török és dél-amerikai sorozatok.
2: Hát ezeket mi el se tudjuk képzelni.
1: De én tudom, én sejtem, mert 1000 évvel ezelőtt is nagyanyám Isten nyugasztalja is délután ő ezeket nézte. És mai napig mennek ezek a sorozatok, vagy nem ezek már, hanem más meg.
2: Persze.
1: De ugyanabban az intervallumban ugyan olyasmi sorozatok mennek. Már más színészekkel.
2: Mit az Ezelt, hát hogy imádták.
1: Na, és azért van, tehát egyszerűen biztos vagyok benne, hogy olyan nézettsége van, hogy szerintem betegszik egy Starbuster nézettségével.
2: Szerintem is.
1: Amúgy.
2: Szerintem
1: mert különben nem adnák.
2: Á.
1: Tehát
2: nem
1: mi magyarok nagyon nagy fannyai rajongói vagyunk ezeknek a török és dél-amerikai szappanoperáknak.
2: Igen.
1: És mindegyik pedig ugyanarról szól szerintem. Jó, igazam, mostanában nem nézem őket, csak az előzetesekből.
2: Mostanában nem nézed, de amikor még a mamád élt, még nézted, igaz?
1: Hogyne, Paula és Paulina megvan, Esmeralda megvan, mit tudom én, mi volt
2: Rosalinda
1: a címe?
2: Rosalinda is
1: Rosalinda
2: volt.
1: Így van, igen. És most, amikor csak az előzeteseket látom, mondom, nézzük a Farmot, épp egy reklám van, és akkor jön az előzetes, hogy José Armando, tudod, a régi izé, Fernando Colunga, vigyázz meg a nevére, és emlékszel.
2: Nagyon nagy
1: ilyen
2: bajusza volt.
1: Van, ez a Speedy González bajusza van, és 60, mit tudom, hány éves, halálsárnban még
2: hát
1: mindig.
2: Persze.
1: És kifordul a kamera felé, te csináltad ezt, Rosália, ezért meglakolsz.
2: De jó.
1: Elveszem a családod birtokát, téged pedig. Visszanézés, zeneváltás, megöllek.
2: Jó.
1: És akkor nagy dráma, minden, és mondom, Jézus.
2: Á, nagyon jó. Nagyon jó, hát ezek kellenek.
1: Van, hogy ilyen nagymamám korosztálya, akik nagyanyám is halálizgult ezeken,
2: most
1: tehát el tudom képzelni, hogy jaj, mi lesz? Na holnapig, persze. Most erre hogy van, mi lesz holnap?
2: Szegények, meg kell várni a holnapot.
1: Igen, és hogy így várják ezt, hogy na most ezt miért mondta, hogy megöli meg, hogy veszi el a családja birtokait, meg...
2: Van mi aggódni.
1: Van egy ilyen izgalom benne. De nincs ezzel baj szerintem. Tehát,
2: dehogy is.
1: Ez a legkártalanabb szenvedély, hogy így mondhatsam, mert
2: így
1: igazából
2: van.
1: Mi magyarok hiába próbálkoztunk, ugye volt egy Jóban, Rosszban, volt egy Barátok közt, ami úgy azért elég sok időt megélt, de ugyanakkor ezek a brazil, meg a török szappanoperák, ezek meg Európa hódító, meg
2: Barátok
1: világot
2: közt azért
1: hódító.
2: Nagyon sokan tényleg megdobálták Kertész Gézát, meg nem tudom, Réka Sikárolyt szegényt, amikor kimentek az utcára, és valami galátságot követtek el a sorozatban ott az emberek. Nagyon, nagyon, nagyon elhitték, hogy ez valós.
1: Hát
2: hányan utálták Berényi Mikit is, hogy egy ilyen gonosz Jockey Wing karakter, és rengeteg idős ember elhitte ezeket, és meglincselték az utcán, hogyha látták őket.
1: Igen. Amit tudod, mit tartok még érdekesnek, Csizáró akkordként? Hogy Törökország nem egy filmhatalom, legyünk egymáshoz őszinték. Dél-Amerika sem, ugye inkább Észak-Amerika, ugye Hollywood, és mindenkinek rögtön a film, akkor mindenkinek Hollywood. De és milyen érdekes, hogy a török szappanopera, egy tényleg, most bocsánatot kérek azoktól a hallgatóktól, akik nézik, nem egy Oscar-díjas alakításokkal megtűzdelt szappanoperáról beszélünk, mégis bejárja Európát, leszinkronizálják, és megveszi akár egy TV2, vagy lehet, hogy egy szlovák TV is megveszi, egy lengyel TV is megveszi. Nekünk a Barátok köztött miért nem vették meg mondjuk a csehek? Miért nem vették meg az osztrákok? Miért
2: azért
1: nem vették meg a szerbek?
2: Mert megmondom neked szerintem miért jobb. A forgatókönyv fordulatosabb, sokkal izgalmasabb, több az ármánykodás. Valahogy...
1: Annál, mint amit a Berényi Klaudia meg a Berényi Miki csinál.
2: Sokkal.
1: Annál több. Egymerő ármányok voltak. Fölkeltek, már tiszta ármányba voltak.
2: Valahogy család közelibb, mint nem volt a Barátok közt annyira család közeli, mint mondjuk szerintem egy török szappanoperában a családokba való betekintés. Ott jobban azonosulnak az emberek a török identitással, életérzéssel.
1: Mármint, főleg mi.
2: Főleg mi.
1: Jó, jól legyünk egymáshoz őszintén.
2: Ugye?
1: Hát nekem is török a szakál direkt. Szakál. Ugye úgy is mondják törökül, hogy
2: török
1: szakál.
2: Török pacek, mi a
1: török
2: szöveg?
1: Török pacek, dzsukkel a vér.
2: Dzsukkel a vér.
1: Igen, igen.
2: Persze, jobban tudnak azonosulni a nézők, és éppen ezért szeretik a nézők a kórházas sorozatokat is.
1: Na,
2: mert...
1: de akkor a jóban rosszban miért nem vitték ki? Miért nem vette meg szomszédországunk?
2: Most mondtam el. Azért,
1: értem,
2: mert...
1: de a jobban rosszban kórházas sorozat volt.
2: De...
1: Érted?
2: De mégsem olyan tudományos alapokra helyeződött, mint például Dr. Murphy. Mi annak a címe?
1: Dr. Csont.
2: Nem a Dr. Csont, Murphy.
1: Nem nézem, nem tudom.
2: Dehogy nem Murphyt nézted.
1: A
2: Dr.
1: Murphy. Soha nem nézted. Még rám fogja azt, hogy dehogy nem nézted.
2: Hát mert mondtad, életemben. Hogy a feleséged mindig rávágja, hogy na ezt is tudta meg,
1: ja,
2: azt
1: hát
2: tudta.
1: Ő szereti ezeket a doktoros izéket, de én sosem néztem ilyet. Én tudom, milyen a ciki? Még vészhelyzetet sem
2: az
1: néztem.
2: Az a baj, csak angolul tudom. The Good Doctor, ez a címe, de most nem jut eszembe mindegy. A magyar fordítása. Tehát ott egy autista doktor játssza a főszerepet, aki nagyjából így meg tudja az embereket menteni, mert kicsit más rálátása van az orvoslásra, egy zseniről beszélünk, és ott is, engem érdekelt egy időben, még foglalkoztunk is ezzel, hogy miért szeretik az emberek az ilyen kórházas sorozatokat. Hát azért, mert valahogy egyrészt betekintenek, be tudnak tekinteni egy kicsit az orvosok életébe, meg tudják azt is nézni közelebbről, hogy egy orvost mennyire érint meg az, hogy azzal a betegével, hogy alakul a betegének a sorsa, vagy éppen már nem alakul a sorsa. Uh-huh. Meg a tudomány. Érdekli az embereket a tudományos része is, főleg, hogyha
1: jó,
2: tényleg
1: persze,
2: az...
1: Ez megint egy amerikai, amúgy Dr. Murphy a címe, Dr. jól
2: Murphy.
1: Mondta, the good doctor, magyarul valamiért az lett a cím, hogy Dr. Murphy, valószínűleg, mert Sean Murphynek hívják benne a karaktert.
2: Igen, igen, igen.
1: De ez egy megint amerikai, érted, az oké. Okay. De hogy mit tudom én, ami nem amerikai sorozat, az is bejárhatja Európát.
2: De azt kérdezted, hogy a mi kórházas sorozatunkat miért nem vitték át?
1: Nem vártam, hogy választ azért, kapunk rá, csak
2: de
1: tudod.
2: De azért, mert ott nem volt olyan óriási szakmai betekintés.
1: Most miért azt mondod, hogy a Szabó Zsófi nem volt hiteles nővérkeben? Azt mered állítani? Itt most
2: szóval
1: hogy Gazdag Tibi nem volt jó főorvos?
2: Ki?
1: Tehát ez az.
2: Sose néztem. Hát nem, az. Tényleg, tehát hogy ott inkább arra mentek rá, hogy ott a kórházi szerelmi szálak hogyan alakulnak, igen, az orvosok között, de lehet, hogy jobban jártak volna, hogyha inkább, bár nem tudom, mert biztos nézett volt, nem tudom a adatokat.
1: Hát figyelj, ment 20 évig, úgyhogy biztos, én sem néztem.
2: Lehet, hogy talán egy kicsit szakmaiban kellett volna megközelíteni, mint mondjuk a Murphy esetében, aki elmondja, hogy mondjuk egy érelzálódás hogy néz ki, és akkor kivetíti, mint hogyha az agyából kivetíteni, és akkor látod tényleg, hogy a szervezet hogy áll össze. Szerintem ezeken is múlnak dolgok.
1: Hát igen, csak Amerika.
2: Meg a török sorozatok, megmondom, tehát mindenhol élnek tesók, és mindenhol szeretik azt a fajta...
1: török életérzést.
2: Török életérzést, igen, családi ármánykodást.
1: Igen, meg valóban persze szebb látvány, hogyha mondjuk ez Isztambulban vagy Ankarában van a forgatás, és akkor nyilván van egy...
2: Szerintem nem ezen múlik, hanem tényleg azon múlik, hogy mennyire fordulatos az a forgatókönyv, és hogy
1: azon is, de
2: mennyi
1: a látvány...
2: Mennyi ármánykodás van benne, mennyi szerelem van, igen, benne, vagy vágy vagy plátói szerelem.
1: Szép emberek. De mondom, nem, szerintem a helyszín is hidd el nekem, hogy azért fontos. Tehát, hogy te magad is szoktad mondani, hogy ugye nagyon jó, hogy az Ázsia Express mindig ugye összeladják, mert nyáron van forogva egy idegen országban, ahol csodaszép idő van, nem tudom, és szemmenek is szép látvány az, hogy azt nézed. Ugyanez nekünk valószínűleg magyaroknak, hogy szép látni Isztambul gyönyörű utcáit, vagy Ankarát, ahol
2: ezzel
1: éppen
2: például
1: forgatják.
2: Ott forgatták, na, és nagyon tudom azt, hogy ismerőseim azért is szerettek volna Isztambulba kimenni,
1: tessék,
2: hogy olyan helyszíneket, tessék, nézzenek meg, ahol az ezzel forgatása történt.
1: Hát akkor csak jól mondom, én is, hogyha...
2: Van benne
1: hogyha,
2: valami?
1: Azért mondom, hogy na, a szép helyszínválasztás az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy azért nálunk ez ugye egy kicsit leredukálódik úgy általában, hogyha van is forgatás, akkor
2: mi is
1: Budapest.
2: Bekerültünk azért Budapesttel jó pár filmbe.
1: Ja, persze, csak az esetek zömében nem Budapestnek hívják a filmekbe.
2: Nem értem, hogy miért.
1: Hát, hogy bekerülünk, de közben meg mit tudom én,
2: nem
1: a
2: értem.
1: Egyik kedvenc filmemben, a Kém című, igen, filmbe, abban például Róma
2: nem értem,
1: szerepel,
2: hogy
1: Budapest.
2: Hogy tehették ezt?
1: Utána Budapest is lesz Budapest.
2: Igen.
1: Tehát egy helyszínen vagyunk, az operaházas jelenet, amikor Melissa McCartney odaérkezik, az Róma.
2: Igen.
1: De amikor a Four Seasons Hotelben vannak, akkor már Budapest.
2: Nem tudom, hogy ezt miért
1: Meg olcsó volt, nem, és úgy voltak vele, hogy akkor legyen két helyszín.
2: Én nem engedtem volna ezt. Nem mondjátok már rá, hogy ez Róma, amikor nem is Róma. Hát ez hogy?
1: Szerintem ott annyit fizetnek, hogy ilyenkor nincs beleszólás. Igen. Azt is mondhatják volna, hogy Timbuktu.
2: Nagyon sokat. Jól persze, mondod, persze, így van. Persze. Ezekért na tényleg jó. Nagyon sok pénzt fizetnek.
1: Lényeg a lényeg, hogy ilyenek a török sorozatok. Viszont most megyünk zenélni, és 11 óra után jövünk vissza.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indíttatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberöl is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarok. Napközben 17-23 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk!

Rádió reprodukció. Katinka, Zsuzsi, Győzi és a Crazy Boys. Gyertek, nyomjuk meg együtt az év slágere 2025-ben.

0: Stefan Makagyuszi hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, még mindig csütörtök van, és szeptember 24-e. Utoljára azért, hagyd mondjam már el, szeptember utolsó csütörtöke van. Sziasztok!
2: Sziasztok! Na, hobbi, gyuszikám, szeretsz barkácsolni, festegetni, vagy neked van hobbid amúgy?
1: Hú, őszinte legyek?
2: Nincs.
1: Nagyon nincsen.
2: Ugye?
1: Nincs. Szeretek PS-ezni.
2: Az, én is úgy veszem észre, hogy nincs hobbi.
1: Nincs.
2: Csináljunk neked valamit.
1: Nem, köszönöm szépen. Szeretek.
2: De mondjuk egy hobbi lehet a természetbejárás is, nem?
1: De sétálni szeretek, szeretek utazgatni ide-oda, szeretek PS-ezni, mit szeretek még?
2: Mondjuk a PS-es, azt az lehet hobbinak nevezni?
1: Hogyne. Hát kikapcsol teljesen.
2: Igen, mert végül is... Azt mondja itt egy terapeuta, a klinikai hipnoterapeuta, mentális, Opa. Spirituális életvezetési tanácsadó, Kia Murphy, így hívják a hölgyet. Ő azt mondja, hogy az önmagunkra szánt minőségi idő, az már egy hobbi. Tehát ő így lehet ezt így. Hát, hogyha végül is... önmagodra minőségi időt érzel benne, uh-huh. akkor persze. Akkor
1: maximálisan lehet. Én nagyon szeretek így kikapcsolni, játszani egy-két órát, teljesen megszűnik a külvilág, nem hallok, nem látok, nem gondolkozok, inkább ezen van a hangsúly, uh-huh. nem gondolkozok, nem jár az agyam semmi se. Úgyhogy ilyen szempontból végül hobbi.
2: Lehet az is, igaz?
1: Igen, abszolút. Abszolút, azt gondolom.
2: Hát igen, érdekes. Én amikor azt éreztem, hogy valami, hogy ami teljesen így kikapcsol, tehát így kikapcsolja az a gondolkodásomat, az nekem a síelés volt.
1: Na hát igen, azért van egy kis különbség a PS-ezés meg a síelés között, az biztos.
2: Van, aki például a növényekkel való foglalkozást választja hobbiként, igen, és ez is egy nagyon jó meditatív folyamat tud lenni, ami egy kicsit visszavezet minket az élet alapvető ritmusához, mert meg a feltétel nélküli gondoskodás öröméhez. Milyen érdekes ez, nem? Hogy ennyire megfejtették azt, hogy a kertészkedés miből fakad, tehát hogy tényleg gondozod azt a növényt.
1: Ezt akartam amikor... mondani, hogy az így annyira uh-huh. szép ilyen léleknek nyugtató lehet.
2: Igen, hogy egy életet hozol valahol.
1: Kicsit lenyesed a széleit.
2: Igen, földbe helyezed, apró hajtásokat igazítasz meg, figyelmed, és teljesen arra fókuszál a figyelmet, hogy az a növény az túlélje meg jól legyen.
1: Igen.
2: Hát sajnos
1: igen.
2: Nálam ez a hobbi, ez nem vált be, mert az én növényeim sajnos a víz hiányától mindig elpusztulnak, őszinte lesz.
1: Na, akkor te nem voltál,
2: Viszont
1: ügyes.
2: Van házi állatom, úgyhogy ők
1: és
2: meg túlélik.
1: Igen.
2: Nem is egy.
1: Nem is egy, ráadásul. Ha még nem lenne elég, nem is egy, igen.
2: Aztán azt mondják még, hogy a legnagyobb gyógyírt a felhalmozódott feszültségre az jelenti, hogy ha megengeded magadnak, a gyermek ilyen tiszta, felszabadult önkifejezést, és hagysz egy kicsit örömet az éneklésnek.
1: Ah.
2: És énekelsz, kiengeded a hangodat, miközben mondjuk éppen tusolsz, vagy a konyhában tevékenykedsz, vagy amikor az autóban ücsörögsz, akkor is énekelhetsz. Ez a testedben egy olyan boldogság hormonokat szabadít fel, ami nagyon jót tesz a léleknek. Tehát, hogy ez is lehet valahol egy hobbi, az éneklés.
1: Ajaj.
2: Aztán van, aki még tovább is viszi, van, aki még el is megy énektanárhoz egy kicsit jobban fejleszteni magát, de az is egy tök jó kikapcsolódás, és emellett szerintem a hangszertanulás is ilyen. Tehát, hogyha valaki...
1: Abszolút, és bármikor, tehát akárhány éves vagy, simán veszem az ember magának egy közepes
2: egy
1: méretű
2: szintit,
1: mondjuk, akár egy furuját, de én egy szintetizált arra gondoltam. Megtanulsz rajta egy pár akkordot, már mehetsz kocsmákba muzsikálni. Tehát igazából, hogyha ezt falun csinálja meg valaki, ahol ugye a műfáz, kocsma, templom, szentháromság van, veszel egy használt Casio szintetizátort, belerakod még a régi flopikat,
2: de jó volt, tényleg ilyen flopit bele lehetett tenni a lemezek.
1: Így van, berakod szépen, megtanulsz egy, nem kell sok, nem kell túlzásba esni, 2-3 akkordot megtanulsz rajta, és már mehetsz a kocsmákba a haverokat szédítgetni.
2: Kell még, de ezt nem kell megtanulni, de egyébként ez egy tényleg egy jó hobbi. Aztán itt van még a tánc. A testnek meg a léleknek ez egy közös ünnepe, így fogalmazza meg ez a szakértő, és ráadásul igen, fogyaszt, nagyon jó a tánc. Én volt, hogy anyukámmal jártam zumba órákra, de ott nagyon jó tánctanár tartotta a zumba órákat, tehát azokat az órákat...
1: Pontosan nem... mi az a zumba amúgy, azt csak a zumba, de nem tudom,
2: az ilyen... Na most próbálom definiálni, a latin-amerikai táncok egy kicsit így beleviszik a latin-amerikai táncokat. Aha. A koreográfiába, tehát megtanulsz a zumba által szalszázni, bacsattázni, meg még egy csomó ilyen latin-amerikai táncot, így finom alapokban megtanulsz, de közben koreografált, és közben azért vannak benne erősítő elemek is, amik úgy bele-bele tűzdelik az erősítő elemeket, de többé-kevésbé mindig nagyon jó zenékre, nagyon jó koreográfiákat értem. Szoktak okay, csinálni.
1: Oké, ennek kielégítő válasz volt, köszönöm.
2: Igazán nincs.
1: Az igazán nincs mi.
2: Na, de a tánc az tényleg olyan, ami pillanatok alatt képes száműzni bennünk a bennünk ragadt feszültségeket, és ehhez tényleg nem kellenek feltétlenül kombinációk. Én imádtam azt, amikor valaki nem profi, az is tök jó, nem, és nem is szabad kinevetni azokat az embereket, akik mondjuk nem profin csinálják. Tehát nyilván nem fog oda menni Marika néni profi latin-amerikai táncosként, és szerettem, anyám volt ilyen, hogy amikor jártunk zumbázni, mindenki balra ment, ő tuti jobbra, és néztem mindig a tükörbe, és olyan jókat nevettem így magamba.
1: De
2: olyan cuki volt, imádta.
1: Ez is az a lényeg, hogy a hobbi valami...
2: Jól érezte magát, igen, benne.
1: Ennyi. Hogyha hobbi valami, akkor annyira mindegy igazából.
2: Meg jó kis közös együtt töltött pillanatok voltak. Látod, hogy most is erre gondolok vissza, hogy mikor mindenki balra ment a jobbra. És ő is olyan jókat nevetett magán, hát még én.
1: Hát azt gondoltam.
2: Na, mondok még egy nagyon jó hobbit, a takarítást, nem egyébként, vagy a mosás, gyúszi, megvan a hobbid.
1: Tényleg, a mosómak a mosodája, amikor megnyitja a kapuit, ugye, akkor ott nincs megállj. Figyelj, a mosás, az a baj a mosással, hogy rövid olyan szempontból, hogy én csak szétválogatom, berakom, hozzáöntöm a mosószert, hozzáöntöm az öblítőt, és bekapcsolom. És egy óra múlva én kinyitom, de addig én nem csinálok semmit.
2: A barátomnak is ez a hobbija, most jöttem rá. Imádja, mindig megy nála, imádja, hát mindig megy nála a mosógép. És ez... mindig mondja, tudod, mit csinálok, szívem?
1: Mosok.
2: Mit csinálsz? Mosok. Jaj, mondom, de
1: nincs
2: jó.
1: Nincs abban semmi rossz. Csak mondom, olyan szinten kevés hobbi ez, hogy én is imádom, ugye? De mondom ennyi, hogy berakod, és vársz utána. Sajnos.
2: Na, hát hobbiként még akkor mondanék tényleg egy olyat is, ami mentális kikapcsolódás legtisztább formája, ez pedig nem csak a könyv lapozgatása, hanem az olvasása is.
1: Igen.
2: És ugye pont erről beszélgettünk valamelyik nap a Gyuszival adáson kívül, hogy mikor olvastunk utoljára egy jó könyvet, vagy azt, ami tényleg úgy...
1: Vagy rosszat.
2: Vagy rosszat, igen. De hát már nem választasz rosszat, mert ha már nekiülsz egy könyvnek, akkor már biztosra mész, akkor már tuti, hogy olyat igen. Fogsz a kezedbe, amit érzel, hogy 10-15-20 oldalt elolvasol, és ha nem köt le, akkor úgyis leteszed, és választasz egy másikat. De hogy a könyvolvasással meg az a problémánk, mert erről ezt megfejtettük, csak nem veletek, hogy elvész már a figyelem, tehát hogy egyszer csak becsörög a telefonod, már akkor fölveszed a telefont, például beszélgetsz, aztán utána leteszed, közben jött két értesítés, egy üzenet a vízszerelőtől, egy másik üzenet egy kommentelőtől, aki nem volt éppen szimpatikus, és akkor már ott van a figyelmed, aztán a könyvet meg már le is tetted.
1: Hát ezért kell, például jó, mondjuk most már ugye, hogy ősz van, most már nehéz, bár pont tegnap ugye beszélgettünk a őszi kirándulásokról, őszi esetleges nyaralásokról, hogy ott lehet nagyon jól olvasni például. Tehát én például, amikor most voltunk Rodoszon, még június elején, én például a repülőgép úton, illetve egyszer napozás közben, vagy nem egyszer, hát többször napozás közben meg a repülőúton oda meg vissza, én kiolvastam egy könyvet.
2: Meg keresztrejtvényt is szoktál fejteni, azt is szereted.
1: Azt szigorúan kádba ülés, fürdés. Tehát
2: hobbi.
1: Mi mondhatjuk, igen, mondhatjuk hobbinak, csak nem sűrűn űzöm, mondom, mert általában ugye az ember inkább lezuhanyzik, főleg nyáron, ugye amikor nagyon melegek voltak, hát alig vártad, hogy lezuhanyozzál, nem ülsz be az izzadtesteddel a vízbe, hogy ázzál az izzadságodba, hanem lezuhanyzol és kész. Én meg akkor keresztrejtvényezem, amikor beülök a kádba, kis habfürdő, tudod, és akkor hátradőlök, van egy alátét az újságomnak, hogy ne legyen vizes, és
2: öreges,
1: akkor
2: öreges,
1: nagyon nagy öreg vagyok.
2: Öreg meg vagy, igen.
1: El nem tudod képzelni.
2: De el tudom, ez a nagy dolog.
1: De el tudom.
2: Na és ha már könyvolvasás, akkor még az írás is egy nagyon kreatív dolog, mert egyfajta belső iránytűként működik, amikor mondjuk papírra veted a benyomásaidat, vagy, uh-huh. vagy a gondolatok hirtelen rendezettebbé válnak, alakítgatod, formálgatod, hogy milyen levelet írjál mondjuk a gázszolgáltatónak, vagy az elműnek.
1: Igen, hogy fogalmazd meg úgy, hogy azért ne adjanak egy még nagyobb cechet, mint ami van,
2: igen,
1: de hogy azért kicsit küld is el őket valahova. Őket.
2: Hát igen, de ezek a blogok írásai, ezek biztos, hogy nagyon jók, ha van valakinek erre ideje, meg kapacitása, és meg a naplóvezetés is ilyen.
1: Van még egyáltalán blog szerinted? Mindenki inkább a vlogot csinál, nem?
2: Ami videós.
1: Pont, ami videós, a vlog, a B meg a blog, az meg az írás. Írós, igen. Hogy nem, hogy ma már kevesebb, és legyünk egymáshoz őszinték, hogy a TikTok azért megy ekkorát, szerintem, aztán ki vagyok én, hogy eldöntsem, mert rövid videókban hozzájutsz azokhoz a hírekhez, infókhoz, igen. amikhez eddig csak olvasásra jutottál hozzá. Ma meg már...
2: Tök jól össze tudod vágni a videókat kell. Is, alá tudod narrálni.
1: Aha, és ehhez kell. Most már nem kell. Tehát nem kell ahhoz nem kell írott formában elolvasnod mondjuk azt az adott hírt feltétlenül.
2: Igen,
1: én
2: sajnos.
1: Még hiszek benne, pláne itt a rádióban ugye itt csak szigorúan ugye olvassuk a híreket, hiszen adás közben nem is tudnék most berakni egy videót, hogy végighallgassam. De hogy... De szerintem nagyon sokan már csak ilyenekből
2: merítenek
1: igen. vagy ilyenekből tájékozódnak adott esetben.
2: Pedig jó az olvasás, és jó, kellene hát. Is, kellene is, és elmondom nektek, hogy a saját személyes tapasztalatom az, hogy amikor hangosan olvasol, és hangosan, az nagyon fejleszti a beszédkészséget, nagyon fejleszti az agy hirtelen működését, tehát hogy a reflexiókat, tehát hogy jól reflektálj dolgokra, tehát így egy kicsit megmozgatod az agyadat a hangos olvasással. Nem is gondolná az ember, hogy mennyire sokat jelent. De tényleg,
1: jól mondod, mert én meg kiegészítem azzal, hogy én például azért tudok ismeretlen szöveget is elsőre jól olvasni, mert én rengeteget, nekem mondjuk muszáj is volt, de hogy mindig hangosan kellett rögtön ismeretlen szöveget felolvasni.
2: Ennyi.
1: És rögtön az embernek egy idő után rááll az agya, a szeme, nem tudom, a hangsúlyra, hol a vesző, hogy hangsúlyozd, eladott esetben, nem biztos, hogy 100%-osan úgy lesz, mint hogyha már ötször átolvasod azt a mondatot, de javarészt én nagyon sokszor az első benyomásom sokszor jobb egy hangsúlyozásban, mint hogyha most elolvasnám 5-6-szor, mert akkor már átgondolod, hogy
2: akkor
1: biztos
2: már
1: így,
2: nagyon
1: biztos,
2: művi.
1: Nem, elolvasod, így van, és akkor... Rááll az ember szeme, agya erre az egészre, és ezért, amit Zsuzsi mondott, ez nagyon jó, így van ez a hangos olvasás.
2: Igen, abszolút. Hogyha valaki mondjuk prezentációkkal készül, akkor előtte érdemes, hogyha olyan munkahelyen vagy, érdemes akkor hangosan többször átolvasni ezt a prezentációt, vagy bármit mondjuk egyetemen, hogyha valamilyen PowerPointos előadással készültök, akkor előtte jó dolog. És nem csak annak fontos ez, aki prezentál, vagy bármilyen előadást tart, hanem nagyon sokat segít szerintem az agy működésében az is, hogy az ember hangosan többféle dolgot olvasol el, hangosan, és onnantól kezdve a beszéd, stílusod, hanglejtésed, technikád, és az agy működésének szerintem ez nagyon-nagyon sokat segít. Nagyon hirtelen tudsz reagálni dolgokra, azonnal tudsz reagálni dolgokra. Én például magamon ezt vettem észre, nincs lefagyás, hanem rögtön, hogyha valami reakciót kell valakinek mondani, akkor már megy az agy, pörög az agy. Tehát ez egy nagyon jó agytorna, nem is gondolná az ember.
1: Igen, és ezért is félő egy picit ilyenkor, hogy jó, persze iskolából olvastatják a gyerekeket, de nagyon kevés az a gyerek szerintem. Már például mint az én időmben, jó, hát én sem voltam már kisgyerek akkor, de hogy volt például a Harry Potter könyvek. És mivel az egy világot meghódító láz volt tulajdonképpen.
2: Mai napig az, képzeld el. Most is tudok gyerekeket, akik Harry Pottert olvasnak.
1: Hát főleg most, hogy az HBO meg is lovagolja ezt, ugye újraindítják a Harry Pottert sorozat formájában, ugye idén decembertől jön az első évad, és minden évad egy könyvet fog feldolgozni. Tehát persze még mindig meglovagolható ez. Csak azt mondom, hogy kevés olyan, kevesebb, inkább így mondom, a mostani ilyen nagyon népszerű könyv, amit mondjuk a gyerekek akarnának olvasni.
2: Szerintem nincs például, is.
1: Vagy mondják, a mainstream könyv, nincs vagy nem is. Tudom. Tehát, hogy nincs is. Nincs. Mert például, amikor én voltam fiatalabb...
2: 92-ben jöhetett ki ez a könyv, vagy 90-ben, vagy 94. Mikor jelent meg a Harry Potter első kötet?
1: 2000 körül.
2: Ha hozzád 2000-be ért el, de
1: igen, 90, kíváncsi vagyok,
2: 94-be írhatta meg. J.K. Rowling, úgy hívják, ugye?
1: J.K. Rowling, igen.
2: Jól mondtam akkor.
1: Igen, azt mondja a Harry Potter könyvek.
2: Az első kötet, na már nézzük. Hesszölöm.
1: Most már erre kíváncsi vagyok én is, mert én szerintem, na most komoly, hogy nem írjátok le? Fú, de erőszakos ez a Wikipédia, gyerekek. Na. Nem írja. Már
2: nem szabad Wikipédiát használni. Na, mikori?
1: 97-es.
2: 97-es, aha.
1: 97-es, és hozzánk magyarul 99-be jött.
2: Az könyv, első könyv 97-es?
1: Igen.
2: A régebbre gondoltam, azt hittem, hogy 94-be írhatta meg.
1: Nem tévedtél sokat, de nem, én sejtettem, hogy nem annyira régi. Bárha belegondolunk, ez is réginek számít azért. Hát most hozzánk, ez izékkor jutott el ugye 99-be, és 2008-ig futott Amerikában meg, vagy Angliában meg 2007-ig, és mindig nálunk egy évvel később jött ki a könyv, ugye, így értelemszerűen, és közben már ugye elkezdték a filmet is csinálni. Azt hiszem, amikor a negyedik vagy ötödik könyv megjelent, akkor kezdték el az első filmet leforgatni, az akkor még 11 éves Daniel Radcliffe-fel, aki most amúgy pontosan velem egykorú. Szóval púró.
2: Elrepült az idő.
1: Mondjuk kizava, magyarul púró.
2: Elrepült az idő.
1: Elrepült az idő, bizony. Na jó, kettő darab zenére mi is repüljünk el, utána még visszajövünk hozzátok egy pindúrt.

0: 9-től délig.
1: 11:37, ahogy mondtam, még visszajöttünk hozzátok egy igazán rövidke kis hírrel, nem túl jó hírrel, de hát gondoltuk, hogy ezt is azért elmondjuk nektek. Ugyanis megjelent Magyarországon egy kártevő, amely a szőlő 97%-át is, vagy 90%-át is elviheti, nem a kevés, az sem, nem tudom miért mondtam, hogy 97, szóval a szőlő 90%-át elviheti. Egy lakossági bejelentés után azonosították Magyarországon a pöttyös lámpa hordó kabócát. Egy Bács-Kiskun vármegyei lakos nyáron figyelt fel az ismeretlen rovarra, majd fényképet küldött a szakembereknek.
2: Jézus Atya Úristen!
1: A helyszíni mintavételt követő laborvizsgálat megerősítette a gyanút. A Nébih szerint a kártevőnek több száz tápnövénye ismert, köztük szőlő, gyümölcsfák és erdészeti jelentőségű fafajok. A kabóca a növények nedveit szívogatja, a folyamatos táplálkozás pedig jelentősen legyengítheti az érintett növényeket.
2: Kabóca.
1: Igen, és tudod, külföldön mikor... már komoly károkat okozott, például Észak-Amerikában előfordult, hogy a kártevő miatt a szőlő termés 90%-a kiesett.
2: Atyavilág, mi lesz így? Hát nem lesz borunk.
1: És... mint hogy nagy izé lenne. Nem, már nem lesz bor, gyerekek, hogy
2: hát
1: lesz
2: ez? Magyarországnak nagy kiesés, hát rengeteg borászunk van, meg borászatunk, meg
1: persze, pénzénk. Persze, hogyne, Tokaji, Egri, stb. Persze, de nem is az, hanem hogyha most talán ezt időbe felismerték, nem lehet, hogy ezt így kiírtják addig, és akkor, mert most már úgy sincs, most javíts ki, ha tévedek, de már nincs a szőlőnek szezonja.
2: De most van igazán, hát most van szüret. Ja.
1: Akkor minek nincs szezonja? Eper?
2: Eper, meg jó, igen,
1: kukorica,
2: a nyári gyümölcsök.
1: A finis a kukorica.
2: Igen, lement. De pont a szüret, hát ez az ősz, mindig
1: jó,
2: ősz.
1: Jó van már.
2: A szőlőt, akkor szüretelik. Már nincs dinnye.
1: Na, látod, tudok én dolgokat. Igen. Nem sokat, de tudok.
2: Figyelj, én a kabócával először Horvátországba találkoztam, és akkor itt nem tudtam, hogy minek van ilyen hangja. Hát olyan hangja van, ja, mint egy nagyon nagy tücsöknek.
1: Igen.
2: Így én bennem így maradt meg, hogy a kabócák, és egyébként ilyen tücsök formája is van. Nem, tök
1: légy
2: szép, nézd meg.
1: Hogy a pákó tucsok.
2: Tucsok.
1: A tucsok formája.
2: Nézem, igen. Aranyos.
1: Igen, hát szép ilyen.
2: Aranyos, csak... Akkor ezek szerint nagyon
1: piros
2: kártékony.
1: Piros alapon kék, vagy kék alapon piros sző. Hát igen, ez te kártékony, mert látod, Észak-Amerikában a szőlőtermés 90%-a ment a levesbe ő miattuk. Úgyhogy hát reméljük, hogy Magyarországon ez nem így lesz. Hát ez nyáron történt ez, amikor jelentették a Nébihnek, egy Bács-Kiskun megyei gazda. Úgyhogy reméljük, hogy azóta, mivel már ez nyár közepén történhetett ez az eset, most szeptember vége van, hát reméljük, hogy azóta elkezdődött ennek az írtása, mert azért a szőlő az tényleg, még az akár igazad van a borba is, de hogy az egy nagyon jó kis gyümi. Én kifejezetten csipázom a szőlőt, nem lenne jó, nem lehetne kapni, vagy ha lehetne kapni, akkor 10 000 forint per dekáját árulnák, mert annyira kevés
2: és
1: szőlő
2: volt
1: lesz.
2: Még, volt még itt most Magyarországon egy nagyon-nagyon kártékony rovar, méghozzá a tartós hőség miatt és szárazság miatt a sáskák felszaporodása volt most visszatérő a mezőgazdasági problémák között, és... Bár klasszikus, elpusztíthatatlan vándorsáska invázió nincs, de a helyi fajok tényleg komoly károkat okozhatnak, és volt is egy gazda tett ki videót, ahogyan így letarolják a sáskák.
1: Sáskajárás?
2: Hát igen. Igen, tehát ugye a perzselő nyarak, a magas hőmérséklet és a csapadékhiány, ez mind-mind kedvez a sáskák gyors szaporodásának. Hát, úgyhogy hazánkban több mint 60 sáskafaj él, de a leggyakoribb mezőgazdasági kockázatot a keleti vándorsáska és a marokkói sáska tudja jelenteni.
1: Keleti vándortáska. Igen. Hát sajnos igen, ez a nagyon-nagyon meleg, esőmentes idő, ez azon kívül, hogy voltak, akik nem bírták, én speciál szerettem, de nyilván a mezőgazdaságnak sem volt hasznára. Na de, egy szó mint száz.
2: Meg
1: ma
2: akartam
1: már...
2: még nézni, hogy hol fordultak így elő a sáskák, de hogyha már elköszönsz, akkor menjünk haza.
1: Akkor menjünk. Ha már annyira, akkor nem lényeg, hogy hol voltak a sáskák.
2: Nem.
1: Igen, búcsúzunk szerintem tőletek a mai napra, úgyhogy jó étvágyat az ebédhez, elloptam Zsuzsám szövegét, és holnap pedig jövünk a hét, és igen, a hét utolsó napján jövünk hozzátok változatlanul.
2: Na, hello!

minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dix.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincs olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
2: Így van. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszottak a roma művészeti együttesek és táncház mozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg. Egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösségépítést és kulturális értékátadást is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kellemes hangulatú és szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 24-én a Gellérteket és a Mercedeseket köszönhetjük. A Mercedes név jelentése kegyelem, irgalom vagy bér és váltságdíj, míg a Gellért erős, kemény harcost jelent. Ezek alapján az első fogalmunk az erős, melyhez kapcsolódóan Arnold Schwarzeneggertől hoztam egy idézetet, ami így hangzik. Az erő nem abból származik, amit meg tudsz tenni, inkább abból, hogy leküzdöd azokat a dolgokat, amikről egykor azt hitted, képtelen vagy rájuk. És most következik a budapesti útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton, a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És ha mindez még nem lenne elég, akkor tudjatok róla, hogy mostantól naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, ahol néha a csipkés kombinét is fel lehet hajtani, szóval pont a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják, este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És mivel az egészet nem engedtem nekik, ezért csak a félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása. De a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. És most jöjjön az időjárás. A délután folyamán egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd felettünk a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Az igaz, hogy nagy mennyiség ma nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Sokfelé élénk, néhol erős lesz a szél. Délután mindössze 19 fok körül alakul majd a maximum, ami 3 után már csökkenni is kezd. Este 6-kor 14, 8 órakor és 10-kor 13, éjfélkor 12 fok lesz, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Holnap már valamivel naposabb, de azért még felhős időben lesz részünk, 20 fokos maximummal, szombaton szintén lesz részünk felhőben és napsütésben, s a péntekre egy erős fokkal rápakol a hőmérséklet, így 21 Celsius-os maximummal számolhatunk. Aztán ki tudja, hogy mi lesz. Senki. Én már senkiért sem harapnám meg az ujjam.

0: Ez a Rádió Di.
1: Kellemes hangulatú és szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 24-én a Gellérteket és a Mercedeseket köszönhetjük. A Mercedes név jelentése kegyelem, irgalom vagy bér és váltságdíj, míg a Gellért erős, kemény harcost jelent. Mindebből kiindulva most a bátorsággal kapcsolatban hoztam egy idézetet Rihannától, aki azt mondta, a bátorság nem a félelem hiánya, hanem a bátorság egy felismerés, hogy valami más sokkal fontosabb és erősebb bennem, mint a félelmem. Most jönnek a közérdekű információk, egyrészt az útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany

este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szervizúton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss-süc kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Sződiget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És mivel az egészet nem engedtem nekik, ezért csak a félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. S akkor nézzük, hogy hogyan is alakul a nap második fele az időjárás tekintve. A délután folyamán egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd felettünk a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Az igaz, hogy nagy mennyiség ma nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Sok felé élénk, néhol erős lesz a szél. Délután mindössze 19 fok körül alakul majd a maximum, ami 3 után már csökkenni is kezd. Este 6-kor 14, 8 órakor és 10-kor 13, éjfélkor 12 fok lesz, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Holnap már valamivel naposabb, de azért még felhős időben lesz részünk, 20 fokos maximummal, szombaton szintén lesz részünk felhőben és napsütésben, s a péntekre egy erős fokkal rápakol a hőmérséklet, így 21 Celsiusos maximummal számolhatunk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetésvégrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

0: Vorba, Vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 24-e van, Gellért és Mercedes névnapok, Isten éltesse az ünnepelteket. A Mercedes spanyol eredetű női név jelentése kegyelem, irgalom, vagy a latin merces szóból eredően bér, váltság, díj jelentéssel is bír. A Gellért germán eredetű jelentése gerej, dárda, erős, merész, kemény, vagyis erős lándzsás, merész harcos. Magyarországon a névhez erősen hozzákötődik a vértanúság is, hiszen Szent Gellért püspök 1046-os mártír halálára utal, akit az akkori pogánylázadás során a mai Gellért hegyről a mélybe taszítottak. Mindebből kiindulva a kemény szó fogalmához hoztam most egy idézetet, nem mástól, mint Szoboszlai Dominiktól. A mondat így hangzik: ha keményen dolgozol, és mindent megteszel azért, hogy elérd a céljaidat, a határok egyszerűen megszűnnek létezni. Most jönnek a közérdekű információk, egyrészt az útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És ha mindez még nem lenne elég, akkor tudjatok róla, hogy mostantól naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, ahol néha a csipkés kombinét is fel lehet hajtani, szóval pont a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szervizúton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss-Sütz kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És mivel az egészet nem engedtem nekik, ezért csak a félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. S most jöjjön az időjárás. A délután folyamán egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd felettünk a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Az igaz, hogy nagy mennyiség ma nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Sok felé élénk, néhol erős lesz a szél. Délután mindössze 19 fok körül alakul majd a maximum, ami 3 után már csökkenni is kezd. Este 6-kor 14, 8 órakor és 10-kor 13, éjfélkor 12 fok lesz, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Holnap már valamivel naposabb, de azért még felhős időben lesz részünk, 20 fokos maximummal, szombaton szintén lesz részünk felhőben és napsütésben, s a péntekre egy erős fokkal rápakol a hőmérséklet, így 21 Celsius-os maximummal számolhatunk. Aztán ki tudja, hogy mi lesz. Senki. Én már senkiért sem harapnám meg az ujjam. Danya.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: A mikrofon mögött Fatima és...

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 24-e van, Gellért és Mercedes névnapok, Isten éltesse az ünnepelteket. A Mercedes spanyol eredetű női név jelentése kegyelem, irgalom, vagy a latin merces szóból eredően bér, váltságdíj jelentéssel is bír. A Gellért germán eredetű, jelentése gerej, dárda, erős, merész, kemény, vagyis erős lándzsás, merész harcos. Magyarországon a névhez erősen hozzákötődik a vértanúság is, hiszen Szent Gellért püspök 1046-os mártír halálára utal, akit az akkori pogánylázadás során a mai Gellért hegyről

Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És ha mindez még nem lenne elég, akkor tudjatok róla, hogy mostantól naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, ahol néha a csipkés kombinét is fel lehet hajtani, szóval pont a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss-süc kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És akkor nézzük, hogy hogyan is alakul a nap második fele az időjárás tekintve. A délután folyamán egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd felettünk a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Az igaz, hogy nagy mennyiség ma nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Sokfelé élénk, néhol erős lesz a szél. Délután mindössze 19 fok körül alakul majd a maximum, ami 3 után már csökkenni is kezd. Este 6-kor 14, 8 órakor és 10-kor 13, éjfélkor 12 fok lesz, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Holnap már valamivel naposabb, de azért még felhős időben lesz részünk, 20 fokos maximummal, szombaton szintén lesz részünk felhőben és napsütésben, s a péntekre egy erős fokkal rápakol a hőmérséklet, így 21 Celsiusos maximummal számolhatunk. Trin, stár.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy buko.
3: Buko. Buko?
2: Buko.
3: Buko.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Buko. Rövid az U és hosszú az O. Buko.
2: Így van. Szitjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Herceg Dávid egy fiatal roma előadó útja a zenében. Herceg Dávid a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb fiatal előadója, aki zenéjével és személyiségével elsősorban a fiatalabb közönség körében vált népszerűvé. Pályája jól példázza, hogy a roma származású előadók milyen sokféle módon lehetnek jelen a mai magyar zenei kultúrában. Dalai között megtalálhatók a modern pop, rap és roma zenei hagyományok hatásait is felmutató szerzemények. A zene Herceg Dávid életében fontos szerepet tölt be. Előadóként a modern zenei irányzatokat ötvözi olyan témákkal, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek. Szerelem, kapcsolatok, család, barátság, sikerek és az élet nehézségei. Zenéjének egyik sajátossága, hogy a mai hangzásvilágot közvetlen, könnyen érthető szövegekkel párosítja. Roma előadóként a roma kultúra és identitás kérdése fontos szempont lehet pályája megítélésében. A roma közösségek zenei hagyományai rendkívül gazdagok, ugyanakkor a mai roma előadók már nem feltétlenül kizárólag hagyományos stílusban alkothatnak. Sok művész a modern pop, hip-hop, rap vagy elektronikus zene eszközeivel fejezi ki magát. Herceg Dávid munkássága ebbe a modern irányba illeszkedik. A mai zenei világban az előadók ismertségéhez már nem csupán a rádió és a televízió járul hozzá. Az internet, YouTube, TikTok, Facebook és az Instagram egyaránt fontos szerepet játszik. A közösségi média lehetőséget ad arra, hogy egy előadó közvetlenül kapcsolatot teremtsen a közönségével, új dalokat mutasson be, és a fellépéseiről is rendszeresen beszámoljon. Ez a változás különösen a fiatal előadók számára teremtett új lehetőségeket. Herceg Dávid példája azért is érdekes, mert a mai roma előadók már sokkal változatosabban, zenei környezetben vannak jelen, mint korábban. A roma zenészek hagyományosan is jelentős szerepet töltöttek be a magyar zenei életben, különösen a cigányzenében, a népzenében és a szórakoztató zenében. Napjainkban azonban egyre több roma művész jelenik meg a könnyűzene, a rap, a pop és más modern műfajok területén is. A roma előadók jelenléte a magyar könnyűzenében azért fontos, mert megmutatja, hogy a roma kultúra nem egyetlen zenei stílust jelent. A hagyományos zenétől a modern popzenéig számos különböző műfajban találkozhatunk roma előadókkal és alkotókkal. A fiatal generáció számára ezek az előadók példát mutatnak arra, hogy saját kulturális hátterük megőrzése mellett is szabadon alkothatják a saját zenei stílusukat. Herceg Dávid pályája így nem csak egy előadó karrierjeként, hanem a mai magyar zenei kultúra sokszínűségének egyik példájaként is értelmezhető. Munkássága azt mutatja, hogy a roma előadók a modern könnyűzenében is megtalálják a saját hangjukat, és a közösségi média segítségével közvetlenül elérhetik a közönségüket. Összességében Herceg Dávid a kortárs magyar könnyűzene egyik olyan alkotója, aki a modern zenei világ eszközeivel építi saját pályáját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Nincs a föl.

0: Rádiódi. Rólunk neked.
1: Legyen mindenkinek szép délutánja, és apró vagy nagyobb örömökben gazdag napja. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 24-e csütörtök van, mely napon a Mercedeseket és a Gellérteket köszönthetjük, boldog névnapot kívánva nekik. A Mercedes név jelentése kegyelem, vagy a latin merces szóból eredően bérváltságdíj, míg a germán eredetű Gellért jelentése gerej, dárda, erős lándzsás, merész, kemény harcos. Mindebből kiindulva a merész fogalmához hoztam most egy gondolatot, pontosabban egy idézetet Lady Gagától. Így szól, légy merész! Ha hibázol, az legalább egy bátor hiba, nem pedig a félelem szülte óvatosság. És most következik a budapesti útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És ha mindez még nem lenne elég, akkor tudjatok róla, hogy mostantól naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, ahol néha a csipkés kombinét is fel lehet hajtani, szóval pont a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. Csak egy szűk sáv járható, Miss-Süc kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Szőliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És mivel az egészet nem engedtem nekik, ezért csak a félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. S most jöjjön az időjárás. A délután folyamán egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd felettünk a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Az igaz, hogy nagy mennyiség ma nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Sokfelé élénk, néhol erős lesz a szél. Délután mindössze 19 fok körül alakul majd a maximum, ami 3 után már csökkenni is kezd. Este 6-kor 14, 8 órakor és 10-kor 13, éjfélkor 12 fok lesz, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Holnap már valamivel naposabb, de azért még felhős időben lesz részünk, 20 fokos maximummal, szombaton szintén lesz részünk felhőben és napsütésben, s a péntekre egy erős fokkal rápakol a hőmérséklet, így 21 Celsius-os maximummal számolhatunk. Aztán ki tudja, hogy mi lesz. Senki. Én már senkiért csak.
2: Nem baj, bátya, balonduljunk meg, akkor még jobban.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen mindenkinek szép délutánja, és apró vagy nagyobb örömökben gazdag napja. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 24-e csütörtök van, mely napon a Mercedeseket és a Gellérteket köszöntetjük, boldog névnapot kívánva nekik. A Mercedes név jelentése kegyelem, vagy a latin merces szóból eredően bérváltságdíj, míg a germán eredetű Gellért jelentése gerej, dárda, erős lándzsás, merész, kemény harcos. Most jönnek a közérdekű információk, egyrészt az útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. Hoztam egy olyan fogalmat, amit az ingyenes jó, vagyis a kegyelem és önzetlenség kifejezésekkel is leírhatunk. S akkor nézzük, hogy hogyan is alakul a nap második fele az időjárás tekintve. A délután folyamán egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd felettünk a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Az igaz, hogy nagy mennyiség ma nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Sokfelé élénk, néhol erős lesz a szél. Délután mindössze 19 fok körül alakul majd a maximum, ami 3 után már csökkenni is kezd. Este 6-kor 14, 8 órakor és 10-kor 13, éjfélkor 12 fok lesz, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Holnap már valamivel naposabb, de azért még felhős időben lesz részünk, 20 fokos maximummal, szombaton szintén lesz részünk felhőben és napsütésben, s a péntekre egy erős fokkal rápakol a hőmérséklet, így 21 Celsius-os maximummal számolhatunk. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják, este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss-Süc kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És mivel az egészet nem engedtem nekik, ezért csak a félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az idézett Taylor Swift-től szól, akit én annyira nem kedvelek, viszont ez egy gyönyörű mondat tőle. A legszebb dolgok az életben, mondja Taylor, a kedvesség, a szeretet és a segítségnyújtás. Mert ebben kifejeződik a kedvesség és a szeretet is. Teljesen ingyen vannak, mégis ezek a legértékesebbek, amiket adhatunk egymásnak. Ezzel a gondolattal kívánok mindannyiótoknak további szép délutánt és jó rádiózást. Szeretettel és üdvözlettel, Baranyi Tomi.

Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, illetve szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa és a Gazdagréti út között. A Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt lezárták, illetve a Balatoni úton a Tanító út és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Egy sávban haladhat váltakozva a forgalom az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, illetve félpályás lezárásra kell számítani a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat ott jelzőlámpa szabályozza. És végül, de nem utolsó sorban, sajnos le van zárva a Nap utca, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt a rossz hírt így a végén én közöltem veletek. Minden esetre vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, meg hát természetesen azért egy kicsit ügyesebben is. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre van ma kilátás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai délutánunkon északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, sőt, több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem lesz várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Épp hogy csak annyi, hogy a tiszta autó ilyen kis foltos legyen, meg ilyen pöttyös. A délnyugati, majd nyugati szél este felé már északnyugati lesz sajnabajna, viszont sokfelé élénk és erős is lesz. A mai csúcs hőmérséklet 14 fok körül várható, a késő esti hajnali órákba pedig akár 8 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, úgyhogy szerintem ez már számottevő lehűlés az elmúlt hetekhez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár kövessétek a drága kedves hallgató példáját, és hívjatok fel, ahogy ő is tette, itt van a vonalban. Szia, hogy hívnak?
4: Schneider Anna.
2: Miben tudok segíteni?
4: Számot szeretnék küldeni a testvéremnek és a páromnak.
2: Hogy hívják őket?
4: Horváth Family-től. Christopher, Tóth Christopher és Csorba Roland.
2: És a Horváth Family-től kérnél egy dalt?
4: Igen, a Menni-Menni.
2: És mit üzenünk nekik?
4: Hogy nagyon-nagyon szeretem őket, és a testvéremet várom haza, és hogy vigyázzanak magukra.
2: Bizonyára hamarosan végeznek a munkából, és sietnek majd haza hozzátok. Hogy telik a mai napod?
4: Egészen jól.
2: Mit csináltál ma eddig?
4: Hát, takarítottam, ilyenek.
2: Főztetek?
4: Igen, persze.
2: Mit főztetek, akkor azt is mondd már még el.
4: Törött krumplit, meg rántottost.
2: Hát akkor nagyon jó étvágyat kívánok majd a kajcsihoz. Sok szeretettel elindítom Horváth Familyt. Köszönöm, hogy hívtál, szép napot.
4: Köszönöm szépen.

hogy a családomnak jó legyen.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: csokor.
1: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, a 100.3 Rádió Dikken, ahol minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval magyarul a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Eriktől kaptam, így szól a kívánság. Szia Csabi, szeretnék egy jó pörgős kis számot a nagy maglódi raktárba Turcsányi testvéremnek és az export királyoknak, hogy gyorsabban teljen a nap. Kívánok nekik nagy kitartásokat a melóhoz. Köszi, Erik. Na hát akkor a nagy maglódi raktárba a Turcsányi tesónak és az összes export királynak fog szólni egy pörgős dal. Legyen ez most a Rocco és a Ricardo duettje, melyet Erik kérésére fogok most elindítani.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Rákos úton, az Arany János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Rejter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, illetve szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa és a Gazdagréti út között. A Pongrácz úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt lezárták, illetve a Balatoni úton a Tanító út és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Egy sávban haladhat váltakozva a forgalom az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, illetve félpályás lezárásra kell számítani a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat ott jelző lámpa szabályozza. És végül, de nem utolsó sorban, sajnos le van zárva a Nap utca, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt a rossz hírt így a végén én közöltem veletek. Minden esetre vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, meg hát természetesen azért egy kicsit ügyesebben is. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre van ma kilátás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délutánunkon északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, sőt több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem lesz várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Épp hogy csak annyi, hogy a tiszta autó ilyen kis foltos legyen, meg ilyen pöttyös. A délnyugati, majd nyugati szél este felé már északnyugati lesz sajna-bajna, viszont sokfelé élénk és erős is lesz. A mai csúcs hőmérséklet 14 fok körül várható, a késő esti hajnali órákban pedig akár 8 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, úgyhogy szerintem ez már számottevő lehűlés az elmúlt hetekhez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A téli előrejelzések szerint Közép-Európa és a Kárpát-medence számára nem tartogatnak túl sok jót a klasszikus tél szerelmeseinek. A hőmérséklet jellemzően magasabb lesz majd, és a megszokottnál hát több csapadékra is kell majd számítani a tél folyamán, de havazás leginkább elsősorban majd a hegyekben lesz. Úgyhogy hát egy olyan tél elé nézzünk elvileg, hogy kicsit melegebb lesz, ilyen eső, havas eső lesz majd leginkább, hó pedig nem lesz. Nem tudom amúgy, hogy ebben mi a probléma, illetve hogy ez miért baj, hiszen hogyha elmegyünk mondjuk Hawaii-ra, elmegyünk Miami-ba, elmegyünk Tájföldre, Malajziába, Baliba, szerintem ott senki nem öngyilkos, meg senki nem sír, hogy nem esik a hó, meg hogy jaj, nincsen hideg tél, meg nincs térdigérő hó, szerintem ott senkit nem zavar. Olaszországba is, most gondoljátok már el, ott a naplementébe eszik a narancsot a mezőn, elvannak, esznek, isznak, értitek, ott beszélgetnek, táncolnak, zenék, nem hiszem, hogy őket zavarja, hogy igazából nincsen hó. És őszinte leszek, és nem szeretnék senkit sem megbántani, mindenki csak addig vágyik a hóra, amíg nem esik le. Mert utána, ha 1 mm hó leesik, akkor 3 cm-enként van egy tömegbaleset, és mondjuk a déli pályaudvarról Érdre az ember 4,5 óra alatt jut haza, mert leesett 1 mm hó, és akkor sorra vannak a dugók, a balesetek, a problémák, úgyhogy mindenki pontosan tudja, hogy csak addig lesz jó a hó, amíg nem csinálunk egy képet, hogy posztoljuk ki, hogy hashtag hóesés, utána meg mindenki panaszkodni fog. Pontosan ez volt januárban is. Tehát mindenki várta már, hogy hú, bárcsak lenne hú, karácsonykor, meg hú, fehér karácsony. Eltelt egy hét, januárban térdigérő hó volt, 3 hétig maradt meg, ha jól emlékszem, és akkor mindenki nyavajgott, meg panaszkodott. Hát ennyit lapátolni, hát ennyi hovat. Hát itt Magyarországon amúgy mindig mindenkinek nem lesz jó semmi. Tehát, hogyha nem esik a hó, az a baj. Ha esik a hó, az a baj. Ha szárazság van, az a baj, ha sok a csapadék, az a baj. Ha hideg van, az a baj, ha meleg van, az a baj. Tehát itt mindig lesz valami baj, ezért nem is értettem soha amúgy az időjárás jelentést, semmilyen médiumban sem, hogy miért ennyire fontos, hogy most milyen idő lesz holnap, úgyis probléma lesz. Tehát, hogyha kevés lesz a felhő, és erősen süt a nap, akkor az van, hogy hát engem a nap megvakít. Hogyha felhős az idő, akkor tiszta plikézsiás, tiszta komor, szürke az idő, tiszta frászos az egész. Akkor meg az a baj, tehát, hogy úgyis mindig lesz valami problémája mindenkinek, úgyhogy én amondó vagyok, hogy olyan lesz a tél, amilyen lesz. Tegyük fel, hogy mondjuk nyakigérő hó lesz, na, most semmi nem fog változni, vagy tegyük fel, hogy mondjuk nulla hó lesz, majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Az időjárás jelentés az általában olyan, hogy most vagy igen, vagy nem, úgyhogy a lényeg, hogy elvileg most olyan időjárásra számíthatunk a tél folyamán, hogy kicsit enyhébb, vagy ha úgy tetszik, magasabb lesz a hőmérséklet, illetve sok lesz a csapadék, de leginkább nem hó formájában. Na de viszont most, hogy ezt a rettenetesen fontos témát megbeszéltük, következzen az, amiért amúgy az emberek rádiót hallgatnának, a zene.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Azaz, mindenféleképpen várom a további zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában a 0630-30-30-100-as telefonszámra. Elvégre azért ez csak a Bódik kívánságsó, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, kivétel nélkül, amennyi bele tud férni bruttó 3 órányi műsoridőbe. Na én pontosan annyit teljesítek, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, mely így szól: szép napot kívánok Botond barátomnak és apjának Tamásnak, szeretnék kérni egy pörgős Emilio számot. Na hát akkor jöjjön egy jó kis Emilio, már nagyon várom, szeretem mint ember, szeretem mint zenész, mint alkotó, le a kalappal előtte és a tehetsége előtt, úgyhogy hallgassuk meg Emilio Santorinit.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
2: Szitjú vászlasásza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszottak a roma művészeti együttesek és táncházmozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg. Egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösségépítést és kulturális értékátadást is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Reiter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, illetve szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa és a Gazdagréti út között. A Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt lezárták, illetve a Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Egy sávban haladhat váltakozva a forgalom az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, illetve félpályás lezárásra kell számítani a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat ott jelzőlámpa szabályozza. És végül, de nem utolsó sorban, sajnos le van zárva a Nap utca, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt a rossz hírt így a végén én közöltem veletek. Minden esetre vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, meg hát természetesen azért egy kicsit ügyesebben is. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre van ma kilátás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai délutánunkon északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, sőt több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem lesz várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Épp hogy csak annyi, hogy a tiszta autó ilyen kis foltos legyen, meg ilyen pöttyös. A délnyugati, majd nyugati szél este felé már északnyugati lesz sajnabajna, viszont sokfelé élénk és erős is lesz. A mai csúcs hőmérséklet 14 fok körül várható, a késő esti hajnali órákba pedig akár 8 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, úgyhogy szerintem ez már számottevő lehűlés az elmúlt hetekhez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: 0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádiódikken, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Szóval nem is húzom tovább az időt fölösleges dumával, jöjjön egy újabb kívánság, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában. Így szól. Sziasztok, Lili vagyok, és szeretnék kérni egy zenét, küldeném a szerelmemnek, Márknak. Ezzel szeretném kifejezni, hogy mennyire szeretem. Előre is köszönöm. Hát akkor így utólag is nagyon szívesen. Lili élete szerelmének fog akkor a Márknak szólni egy jó kis dal, amivel ki lehet fejezni azt, hogy mennyire is nagyon szereti őt. Ez legyen Csík Lacitól, az SOS, beléd szerettem.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it, get it.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem nyugodtan, vagy akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Hogyha írtok nekem SMS-t, akkor mindenféleképpen mutatkozzatok be, elvégre tudom, hogy kivel állok úgymond szemben, másrésztről pedig azt is megtudjuk, hogy pontosan kiküldi a dalt, illetve hogyha mondjuk apukátoknak szeretnétek egy zenét küldeni, akkor legalább a keresztnevét írjátok már meg, mert ez így eléggé tág fogalom, hogy apámnak, és akkor nem tudjuk, hogy most Picsúnak vagy Jancsinak. Most viszont egy nagyon jó kis SMS-t kaptam, amit gyorsan olvasnék is, így szól Botond kívánsága. Szép jó napot, egy zenét szeretnék kérni, egy jó pörgős nótát német Márk testvéremnek, hogy gyorsabban teljen neki a délutános műszak. Nótár Méri Szosziban című számot küldöm neki, üdv Botond! Na hát akkor Botond drága testvérének, a német Márknak fog szólni egy kiváló zene, Nótár Mérinek az egyik, hanem a legnagyobb slágere, Szoszi van, olyan alkalomból, hogy a délutáni műszak egy kicsit gyorsabban és vagy kellemesebben is teljen, úgyhogy nagyon sok szeretettel indítom is a dalt, addig pedig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100-as telefonszám.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Közlekedési hírek.
1: A Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Rejter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, illetve szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa és a Gazdagréti út között. A Pongrácz úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt lezárták, illetve a Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Egy sávban haladhat váltakozva a forgalom az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, illetve félpályás lezárásra kell számítani a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat ott jelzőlámpa szabályozza. És végül, de nem utolsó sorban, sajnos le van zárva a Nap utca, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt a rossz hírt így a végén én közöltem veletek. Minden esetre vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, meg hát természetesen azért egy kicsit ügyesebben is. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre van ma kilátás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délutánunkon északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, sőt, több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem lesz várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Épp hogy csak annyi, hogy a tiszta autó ilyen kis foltos legyen, meg ilyen pöttyös. A délnyugati, majd nyugati szél este felé már északnyugati lesz sajnabajna, viszont sokfelé élénk és erős is lesz. A mai csúcs hőmérséklet 14 fok körül várható, a késő esti hajnali órákba pedig akár 8 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, úgyhogy szerintem ez már számottevő lehűlés az elmúlt hetekhez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Egyetlen matrica segítségével rengeteg időt spórolhatunk a reptéren. Mondok néhány trükköt a világutazóknak. A reptereken a legtöbb probléma általában a csomagokkal adódik. Néha túl nagy a podgyász, máskor párnahúzatba pakoljuk a pólóinkat, hogy ingyenesen felvihessük a kézi podgyászainkat. A nagyobb bőröndök esetében pedig félő, hogy rakodás közben megsérülnek vagy elkeverednek. A Travel Plus Leisure turisztikai oldal néhány ingyenes pénztárca barát trükköt osztott meg olvasóival, amelyek hatásosak lehetnek a podgyász gyors és biztonságos begyűjtésében. Amúgy, ha már így podgyász meg reptér, akkor van egy tök jó kis történetem. Hát nagyon szorgos méhecske módjára a kis alkalmazott dolgozott természetesen a reptéren, a légitársaságnál, és beszállásnál közvetlenül kivett minket a sorból, hogy túl nagy a podgyász, és hogy túl nehéz a súlya is. És hát ránéztem, és mondtam neki, hogy tesó, mert tényleg a 30-as éveiben nem járhatott a srác, és mondtam neki, hogy tesó, nézd már a mögöttem lévőre. Hát szemmel látható, hogy alsó hangon 130 kiló. Én, a feleségem és az a kézipodgyász együtt nem nyomunk annyi súlyt, mint csak az az ember önmagába. Plusz a kézipodgyásza, plusz még neki is ott volt a párja. Tehát, hogy itt hol van az igazság? Hát én nem tudok mit csinálni, a szabály a szabály, és akkor kérdeztem tőle, hogy neked ettől most mivel lesz több? Tehát így nem 300 ezret, hanem 500 millió forintot fogsz keresni havonta, vagy mivel lesz neked így több, hogy most hagyj szálljak már föl, ne viccelj már. És akkor addig csűrte, csavarta, hogy idegből kifizettem, nem is tudom, 40-valahány ezer forintot, de amúgy is úgy voltam vele, hogy ha mondjuk esetleg megbetegedne, akkor tudja mire költeni azt a pénzt. Amúgy a legegyszerűbb trükk, hogyha visszatérünk az eredeti témához, hogy jelezzük, hogy a bőröndünkben törékeny árut szállítunk. Ilyenkor a reptereken egy matricát ragasztanak a táskánkra, ami arra figyelmezteti a rakodó személyzetet, hogy a holmink könnyebben sérülhet. Ezeket a táskánkra táskákat gyakran külön kezelik, és a berakodási folyamat végén a többi csomag tetejére rakják őket. Így nagyobb az esély arra, hogy az első podgyászok között kerülnek elő, igazából a mieink vagy a miénk, mivel ugye a többinek a legtetejére rakják, és amikor visszaviszik, akkor ugye elvileg a miénket kéne az elsők között ugye berakják a csomagelosztóba, úgyhogy amúgy ez nem rossz taktika, csak akkor meg szerintem ott is lenne szorgos méhecske, aki meg fontoskodna, meg kérdezősködne, na és mi ez a törékeny áru, megnézhetem, kinyitná a bőröndöt. Tehát szerintem amúgy ez az egész így nem ér annyit, inkább csak várjuk ki azt az 5-10 percet, és akkor úgy biztos, hogy nem fognak matatni a cuccainkban. Viszont van még egy másik trükk, ami a késői becsekkoláshoz kapcsolódik. Sokan azt hiszik, hogy a korai utasfelvétel minden szempontból előnyösebb, a csomagoknál azonban ez akár fordítva is lehet. Minél korábban adjuk le a bőröndünket, annál előbb kerülhet a gép rakterébe, így elképzelhető, hogy leszállás után később jut el a podgyász szalagra. A lap szerint ezzel akár így 45 percet is nyerhetünk. Amúgy azt nem értem, hogyha az ember elmegy utazni, mondjuk üzleti utazásra, akkor úgy van vele, hogy hú, én most fogok keresni vagy 18 millió forintot, hogyha ez az üzlet összejön, és nem tud ezzel foglalkozni, mert azon kattog, meg azon van gyomoridege, hogy vajon a csomagjával kapcsolatban hogy fogják zaklatni majd a reptéren, vagy valaki egy évben egyszer nagy nehezen eljut valahova külföldre, nyaralni, és akkor sem tudja megélni a nyaralást, mert a csomagjával kapcsolatba kell kattogjon, hogy vajon mikor és hogy fogják elővenni, vagy vajon kell-e ráfizetni, mert mondjuk ma szénsavas vizet ittak, nem pedig mentes vizet a reptéri dolgozók.

0: Hallgass meg a világot!
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, társázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig amíg várom a kívánságokat, addig teljesítek is egy következőt, melyet Anikótól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabi, Anikó vagyok. Egy számot kérnék az embernek, akit nagyon szeretek és nagyon hiányzik. Hát ez eléggé titokzatos és anonim, de akkor sok szeretettel Anikó élete szerelmének fog szólni egy jó kis dal. Legyen Gingitől az Igazi Szerelem című slágere.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Rákos úton, az Arany János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Rejter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, illetve szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton, a Naprózsa és a Gazdagréti út között. A Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt lezárták, illetve a Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Egy sávban haladhat váltakozva a forgalom az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, illetve félpályás lezárásra kell számítani a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat ott jelzőlámpa szabályozza. És végül, de nem utolsó sorban, sajnos le van zárva a Nap utca utca, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt a rossz hírt így a végén én közöltem veletek. Minden esetre vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, meg hát természetesen azért egy kicsit ügyesebben is. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre van ma kilátás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai délutánunkon északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, sőt több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem lesz várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm-re csapadék hullhat. Épp hogy csak annyi, hogy a tiszta autó ilyen kis foltos legyen, meg ilyen pöttyös. A délnyugati, majd nyugati szél este felé már északnyugati lesz sajnabajna, viszont sokfelé élénk és erős is lesz. A mai csúcs hőmérséklet 14 fok körül várható, a késő esti hajnali órákba pedig akár 8 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, úgyhogy szerintem ez már számottevő lehűlés az elmúlt hetekhez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: A telefonszámunk továbbra is 0630 30 30 100. Ide várom a sok-sok SMS-t, illetve betelefonálást, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vagy írjátok meg SMS-be gyorsan, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Amíg pedig várom a további zenei kívánságokat, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Krisztitől kaptam, így szól. Szia, Kriszti vagyok, Gábor fiamnak Angliába szeretnék küldeni egy számot, Mr. Andreas-tól Drága anyám című zenét. Köszönöm szépen. Na hát akkor a Krisztinek a drága kisfiának fog szólni a Gábornak Angliába ez a zene. De mielőtt elindítanám, annyit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy lehet egy gyerek 15 éves, lehet 20 éves, lehet 3500 éves is, attól még az a szülőnek a gyereke marad mindig is. Tehát gondolom én, hogy a Kriszti szemébe a Gábor ugyanúgy a kisfia marad, hiába Angliába dolgozik, mondjuk keres vagy 6000 fontot, attól ő még ugyanúgy az ő kisfia marad. Úgyhogy Mr. Andreas-tól meghallgatjuk nagyon sok szeretettel a drága

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Díj.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. A minden hétköznap alatt pedig ténylegesen minden hétköznapra gondolok, tehát hogyha húsvét van, augusztus 20-a, március 15, mit tudom én, ha lenne február 58-a és az hétköznap lenne, én még akkor is itt lennék nektek, veletek, értetek, úgyhogy ezt kihasználva szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve milyen alkalomból szeretnétek küldeni, és amíg várom a kívánságokat, teljesítek gyorsan egy újabbat, így szól az SMS. Sziasztok, Varga Kevin bátyámat ünnepeljük, egy pörgős számot szeretnék a testvéremnek, küldi neki 2 testvére, Laci és Szebi, illetve szerelme a Móni. Na hát akkor mivel, hogyha a testvérek vannak úgymond többségbe, tehát a 2 testvér és a szerelme, akkor ezért most a testvérek nyertek úgymond, szóljon sok szeretettel a Rokkótól a testvérhimnusz.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, illetve szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa és a Gazdagréti út között. A Pongrácz úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt lezárták, illetve a Balatoni úton a Tanító út és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Egy sávban haladhat váltakozva a forgalom az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, illetve félpályás lezárásra kell számítani a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat ott jelzőlámpa szabályozza. És végül, de nem utolsó sorban, sajnos le van zárva a Nap utca, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt a rossz hírt így a végén én közöltem veletek. Minden esetre vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, meg hát természetesen azért egy kicsit ügyesebben is. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre van ma kilátás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délutánunkon északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, sőt, több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem lesz várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. Épp hogy csak annyi, hogy a tiszta autó ilyen kis foltos legyen, meg ilyen pöttyös. A délnyugati, majd nyugati szél este felé már északnyugati lesz sajnabajna, viszont sokfelé élénk és erős is lesz. A mai csúcs hőmérséklet 14 fok körül várható, a késő esti hajnali órákba pedig akár 8 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, úgyhogy szerintem ez már számottevő lehűlés az elmúlt hetekhez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Aki napjainkban B-kategóriás vezetői engedélyt szeretne, akár 600 ezer forinttal is számolhat, ráadásul az oktatóknál hosszú várólisták vannak, ami miatt tovább tarthat a jogosítvány megszerzése. Na most, ez pontosan ugyanolyan, mint mondjuk az üzemanyagárak, hogy jajajaj, holnaptól 4 forinttal lesz drágább. Tehát, hogyha 1000 litert tankolnék, akkor 4000 forinttal lenne drágább a tankolás. Tehát, hogyha 300 ezer volt régen a jogsi, akkor az volt a baj. Most 600 ezer, most az a baj. De kérdezem én, milyen szülő az, aki gyermeket vállal, és nem rak el havonta 20-30 ezer forintot a gyermeknek külön egy bankszámlára, a kis széfbe, vagy esetleg odaadja a kismanónak, hogy vigyázzon rá. Tehát most havi 30 ezer forint szerintem tényleg nem sok pénz, bárkiről is beszélünk, hogyha felszorozzuk azt 18x12 hónappal, az 216 hónap. Kerekítsük fel meg le, tehát hogyha valaki felelősségteljes szülő, és tényleg nem 100 milliókról beszélünk, hanem csak 30 ezer forintról havonta. Már az 6 millió forint, mire betölti a 18-at. Tehát a 6 millióból bőven kijönne a 600 ezer forintos jogosítvány, bőven kijönne 2-3 millió forintért egy kis szaladgálós kis autó, amit le tud patkázni, neki tudja verni, tud rajta gyakorolni, stb. És még maradt pénze arra, hogy esetleg valahogy megpróbálja megcsinálni önmagát, esetleg valahogy megvalósítsa a saját álmait, mint hogy mondjuk elmenjen máshova dolgozni, és igazából a főnökének a vágyait, álmait valósítsa meg. Szóval, hogyha valaki felelősségteljes szülő, akkor igazából tök mindegy, hogy most 500 vagy 600 ezer forint a jogosítvány, mert 18 darab éve lett volna, az 216 hónap lett volna arra, hogy mondjuk a gyereknek biztosítson legalább egy jogosítványt, meg egy autót, és itt tényleg nem 150 ezer milliárd forintról beszélünk, meg Rolls-Royce-okról, meg magángépekről, hanem csak egy jogosítvány és egy kis autó, ami szerintem annyira alap felszereltség így az életbe, hogy nem is tudom ezt egyszerűen kifejezni. Tehát, hogyha valaki gyereket szeretne, gyereket tervezne, akkor mindenféleképpen kalkuláljon bele egy havi 30 ezer forintos jelképes összeget szerintem, és mire betölti a 18. életévet, igazából egy kicsivel kevésbé lesz nehéz az élet elkezdése. Amúgy meg, most csak úgy mondom nektek így példának okáért, hogy én a jogosítványomat saját magamnak csináltam meg, saját magamnak fizettem ki, és még az első autómat is mindenféle szülői támogatás nélkül és egyéb támogatás nélkül magamnak vásároltam meg, és egy Mercedesről beszélünk. Amúgy egy Mercedes-Benz volt az első autóm, és ezt mind-mind magamnak csináltam. Ja, és úgy, hogy nem Bódi Csabi juniorként, hanem Varga Csabaként, hiszen az a hivatalos rendes nevem, illetve mindenkinek így a Bódi családba. A Bódi az ugye Nagy Ecsedről származik a Bódi név, tehát a Bódi Gusztinak az ősét hívták úgy, hogy Bódi az volt a beceneve, és akkor, amikor a Bódi Guszti befutott, és hát így a környező országokba is sztár lett már, akkor így úgy volt vele, hogy akkor Bódi Gusztiként szeretne sztár lenni, hogy a Bódi név elterjedjen tényleg országvilágszerte. Szóval én Varga Csabaként egy másik rádióban régebben egy autós magazint csináltam, és igazából ott szépen így kiokoskodtam, kikerestem magamnak a pénzt rá, úgyhogy egyáltalán nem lehetetlen és nem nagy dolog, hogyha a szülő agyilag értelmes, akkor úgyis előre gondol, hogyha meg nem volt az, akkor 600 ezer forintot egyszer kifizetni az életbe tényleg nem olyan nagy dolog szerintem.
2: Szevasztok, hey!
3: Na ne! Nem igaz?
2: De igaz!

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban nagyon szépen köszönöm számotokra ezt a mai napot. Egy csodálatos műsort zárhatok most le. Rengeteg kívánságot kaptam, és rengeteg kívánság is teljesült. Most viszont nekem mára el kell búcsúzzak, hiszen eddig tartott a mai Bódi Kívánság Show, de mivel minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, így holnap délután 3-kor nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit a 100.3 rádiódik elé. Addig is minden jót kívánok mindenkinek, búcsúzásul pedig itt hagyom nektek Kis Palikát, Aranyszemeket, illetve Martin Laurentet is. Hatalmas puszi és ölelés, sziasztok, Debless!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó.
3: Így van.
4: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
3: Így van. Szityúvászlosasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk. Neked.
0: Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Herceg Dávid egy fiatal roma előadó útja a zenében. Herceg Dávid a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb fiatal előadója, aki zenéjével és személyiségével elsősorban a fiatalabb közönség körében vált népszerűvé. Pályája jól példázza, hogy a roma származású előadók milyen sokféle módon lehetnek jelen a mai magyar zenei kultúrában. Dalai között megtalálhatók a modern pop, rap és roma zenei hagyományok hatásait is felmutató szerzemények. A zene Herceg Dávid életében fontos szerepet tölt be. Előadóként a modern zenei irányzatokat ötvözi olyan témákkal, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek. Szerelem, kapcsolatok, család, barátság, sikerek és az élet nehézségei. Zenéjének egyik sajátossága, hogy a mai hangzásvilágot közvetlen, könnyen érthető szövegekkel párosítja. Roma előadóként a roma kultúra és identitás kérdése fontos szempont lehet pályája megítélésében. A roma közösségek zenei hagyományai rendkívül gazdagok, ugyanakkor a mai roma előadók már nem feltétlenül kizárólag hagyományos stílusban alkothatnak. Sok művész a modern pop, hip-hop, rap vagy elektronikus zene eszközeivel fejezi ki magát. Herceg Dávid munkássága ebbe a modern irányba illeszkedik. A mai zenei világban az előadók ismertségéhez már nem csupán a rádió és a televízió járul hozzá. Az internet, YouTube, TikTok, Facebook és az Instagram egyaránt fontos szerepet játszik. A közösségi média lehetőséget ad arra, hogy egy előadó közvetlenül kapcsolatot teremtsen a közönségével, új dalokat mutasson be, és a fellépéseiről is rendszeresen beszámoljon. Ez a változás különösen a fiatal előadók számára teremtett új lehetőségeket. Herceg Dávid példája azért is érdekes, mert a mai roma előadók már sokkal változatosabban, zenei környezetben vannak jelen, mint korábban. A roma zenészek hagyományosan is jelentős szerepet töltöttek be a magyar zenei életben, különösen a cigányzenében, a népzenében és a szórakoztató zenében. Napjainkban azonban egyre több roma művész jelenik meg a könnyűzene, a rap, a pop és más modern műfajok területén is. A roma előadók jelenléte a magyar könnyűzenében azért fontos, mert megmutatja, hogy a roma kultúra nem egyetlen zenei stílust jelent. A hagyományos zenétől a modern popzenéig számos különböző műfajban találkozhatunk roma előadókkal és alkotókkal. A fiatal generáció számára ezek az előadók példát mutatnak arra, hogy saját kulturális hátterük megőrzése mellett is szabadon alkothatják a saját zenei stílusukat. Herceg Dávid pályája így nem csak egy előadó karrierjeként, hanem a mai magyar zenei kultúra sokszínűségének egyik példájaként is értelmezhető. Munkássága azt mutatja, hogy a roma előadók a modern könnyűzenében is megtalálják a saját hangjukat, és a közösségi média segítségével közvetlenül elérhetik a közönségüket. Összességében Herceg Dávid a kortárs magyar könnyűzene egyik olyan alkotója, aki a modern zenei világ eszközeivel építi saját pályáját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Csukpuszi mindenkinek, a csumi 6 órától este 8-ig tart, ne felejtjétek, úgyhogy várom sokatoknak a kommentjét. Ne felejtjétek, mindeközben, egyébként szerdán és csütörtökön, nem azonos műsor, a Dick Televízión megy élőben, ott képpel és hanggal tudtok becsatlakozni a kívánság műsorba, ahol tudtok szintén kedveskedni valakinek. Szóval legyetek itt velem a Dick Rádión, és legyetek a Dick TV-n is, mert akkor csumi daftumá.

0: való, ami hangszóljon. Szólj rá te is! Nézes számunk. 30-30-30. Radik. Mákról. Nem csak máknak.
1: Sziasztabé. Szeretnék kedni a bátynak Száva Frédnek szó helyre elszülő napjár egy dallal. Még Lejlától nagyon szeret, és üzenjön, hogy nagyon fontosnak. Ödös Szimon felolvasta a kommentet, és akkor hadd szóljon a zene.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Máté Jánosné Ibolya is írt nekem. Azt mondja, hogy szia, szeretném kérni a szerelmemnek, Janikának, Aranyszemek Danitól a Come After Me, Come After-t, és üzenem neki, hogy sok-sok erőt és kitartást. Melletted leszünk, drágám, és várlak haza millió csókincsem, Bojka küldi, és nagyon szépen köszönöm, Szabina. Köszönöm, hogy írtál, kedves Bojka, Ibolya.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Attila Nagy velem tart és azt írja: Anita Bihar Tordásról, szia Szabina, szeretnék kérni egy jó kis dalt az életem szerelmének, méghozzá, hogyha lehet, Dorinától. A zenét azt rád bízom, Attilának menne tökörre, és üzenem neki, hogy nélküle nem élhetek, és nagyon hiányzik. Sokszor csókolom, puszi-puszi, és vigyázzon magára. Átadtam az üzenetet, maradjatok velem itt a Dick Rádión, mert most a kedvenc dalaitok nálam szólnak.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy 3 oldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges 2 oldalú tűzszünetről tárgyalt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 100.3 Rádió Dit.
1: Vorbinas.
2: Györgynék Kanalas is velem tart, kedves hallgatók. Azt írja nekem itt a Csumidaftum a kívánság műsoron át, hogy szia Szabina, a keresztfiamnak szeretnék kérni egy zenét, mert most volt a születésnapja, Magda Lacikának boldog születésnapot kívánunk, neked pedig keresztanyú, Isten éltessen, és nagyon szeretünk téged is. Légy szíves, jelenjen meg ez a Dik Rádión Rokkótól, a Te vagy a sztárt szeretném kérni. Hát akkor hadd szóljon egy jó hangulatú kis manelés zene, méghozzá innen Magyarországról.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szia Szabina! Egy zenét szeretnék kérni, hogyha lehet. Nagyon szeretem Opitz Barbit, és üzenem a drága férjemnek, Gál Balázsnak Szegedre, hogy nagyon-nagyon szeretem őt, és ő az én életem értelme. Várom haza, puszilom. Köszönöm, hogy írtál nekem kommentet, és akkor hadd szóljon, akkor Opitz Barbie.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Eramon Santos azt írja, hogy szia, szeretnék egy zenét kéne a drága egyetlen szép bátyámnak Szombathelyre, Gabinak, és üzenem neki, hogy nagyon hiányzik nekünk. Öcsét, Ricsi és kitartás bátyád. Köszönöm szépen, hogy írtál, és bízom benne, hogy akkor halljátok, és eléritek most már egymást az üzeneteken keresztül. Pusztilag benneteket, sok-sok ölelés.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Beszalad a nap.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
4: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
5: Bukó. Bukó?
4: Bukó.
5: Bukó.
4: Így van.
5: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
4: Így van. Szityú vászlósászá.
5: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Herceg Dávid egy fiatal roma előadó útja a zenében. Herceg Dávid a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb fiatal előadója, aki zenéjével és személyiségével elsősorban a fiatalabb közönség körében vált népszerűvé. Pályája jól példázza, hogy a roma származású előadók milyen sokféle módon lehetnek jelen a mai magyar zenei kultúrában. Dalai között megtalálhatók a modern pop, rap és roma zenei hagyományok hatásait is felmutató szerzemények. A zene Herceg Dávid életében fontos szerepet tölt be. Előadóként a modern zenei irányzatokat ötvözi olyan témákkal, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek. Szerelem, kapcsolatok, család, barátság, sikerek és az élet nehézségei. Zenéjének egyik sajátossága, hogy a mai hangzásvilágot közvetlen, könnyen érthető szövegekkel párosítja. Roma előadóként a roma kultúra és identitás kérdése fontos szempont lehet pályája megítélésében. A roma közösségek zenei hagyományai rendkívül gazdagok, ugyanakkor a mai roma előadók már nem feltétlenül kizárólag hagyományos stílusban alkothatnak. Sok művész a modern pop, hip-hop, rap vagy elektronikus zene eszközeivel fejezi ki magát. Herceg Dávid munkássága ebbe a modern irányba illeszkedik. A mai zenei világban az előadók ismertségéhez már nem csupán a rádió és a televízió járul hozzá. Az internet, YouTube, TikTok, Facebook és az Instagram egyaránt fontos szerepet játszik. A közösségi média lehetőséget ad arra, hogy egy előadó közvetlenül kapcsolatot teremtsen a közönségével, új dalokat mutasson be, és a fellépéseiről is rendszeresen beszámoljon. Ez a változás különösen a fiatal előadók számára teremtett új lehetőségeket. Herceg Dávid példája azért is érdekes, mert a mai roma előadók már sokkal változatosabban, zenei környezetben vannak jelen, mint korábban. A roma zenészek hagyományosan is jelentős szerepet töltöttek be a magyar zenei életben, különösen a cigányzenében, a népzenében és a szórakoztató zenében. Napjainkban azonban egyre több roma művész jelenik meg a könnyűzene, a rap, a pop és más modern műfajok területén is. A roma előadók jelenléte a magyar könnyűzenében azért fontos, mert megmutatja, hogy a roma kultúra nem egyetlen zenei stílust jelent. A hagyományos zenétől a modern pop zenéig számos különböző műfajban találkozhatunk roma előadókkal és alkotókkal. A fiatal generáció számára ezek az előadók példát mutatnak arra, hogy saját kulturális hátterük megőrzése mellett is szabadon alkothatják a saját zenei stílusukat. Herceg Dávid pályája így nem csak egy előadó karrierjeként, hanem a mai magyar zenei kultúra sokszínűségének egyik példájaként is értelmezhető. Munkássága azt mutatja, hogy a roma előadók a modern könnyűzenében is megtalálják a saját hangjukat, és a közösségi média segítségével közvetlenül elérhetik a közönségüket. Összességében Herceg Dávid a kortárs magyar könnyűzene egyik olyan alkotója, aki a modern zenei világ eszközeivel építi saját pályáját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 24-e csütörtök van, és 20 óra múlt, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin, és egy fiatal ember velem a stúdióban, és egy olyan hangszerrel ismerkedem most meg, ami bár 5 éve csinálom ezt a műsort, nem nagyon fordult elő még a Roma Szalonban, és az pedig a dob, vendégem pedig Keresztes Bendegúz. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
8: Hát, köszönöm szépen a meghívást mindenképp, és köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A dob, ugye?
8: Ja, igen, dob, bocsánat, csak első alkalmam, hogy ilyen vagyok.
1: Figyelj, nekem az első alkalmam szerintem lehet, hogy egy dobossal beszélgetek, most így hirtelen nem ugrik be más. Neked meg az első alkalom, hogy rádióban vagy, hogy csupa olyan dolgot fogok tőled kérdezni, hogy zavarba hozzalak, mit szólsz?
8: Ez a veszély, ezt szeretem.
1: Na, van nektek, tudni kell benne guzolni, hogy jazz dobos, ez nagyon-nagyon fontos, illetve, hogy van egy fantasztikus triód, amivel készültök most a következő kis koncertetekre. Erről beszéljünk először.
8: Rendben. A Ménesiben lesz egy kisebb bár, klub koncertünk, és ott fog debütálni kis triónk, a Bédi, Berki és Keresztes trió, ahol ugye Bédi Levente fog gitározni, Berki Tomi fog bőgőzni, és én fogok Keresztes Bendegúzként ugye dobolni, jazz dobolni. Ez egy jazz trió, standardeket fogunk játszani, leginkább swing, esetleg egy-két latin szám fog felhangzani.
1: Mióta működik a trió egyébként?
8: Őszinte leszek, ez lesz az első fellépésünk így közösen. Számomra is izgalmas, még a próbák hát haladnak, fogalmazzunk így. De én nagyon remélem, hogy a jövőben lesz még esélyem velük játszani. Tomival játszottam már párszor. Hát akkor voltunk ugye Agostino Di Giorgio-val, aki egy jazzgitáros, eléggé ismert így a jazz zenészek körében, és hát szerintem sikeresek voltunk a magunk érdemében. Hát igen.
1: Izgultál ott, mert azért egy nagyon tapasztalt művészember.
8: Ebben az az érdekes, hogy én mindig izgulok.
1: Igen.
8: De ott helyben, amikor megláttam, hogy megjelenik a gitárjával, nyugodtan előpakolja, és szimplán így rám néz, és angolul elkezd hozzám beszélni, hogy it's okay, so one, two, three, four. És az én izgalmam, az én feszültségem elszállt az ő nyugodtsága miatt.
1: Igen, ez ilyen. Rád tapadt, ugye?
8: Igen,
1: hát
8: igen.
1: Hát meg elkezdtél muzsikálni, persze, hogy megnyugodtad.
8: Hát persze, onnantól már az első két szám után amúgy a legtöbb helyzetben, legalábbis ezt magamon vettem észre, onnantól egy ilyen, hát szépen szólva is, összeizzadott a csapat. Tehát onnantól már lesz egy olyan összhang, ami már így kiismertük két szám után egymást, hogy akár próbáltunk, mert mi arra a koncertre mellesleg amúgy, ahogy én jól tudom, már pedig én ott voltam.
1: Ha jól emlékszem.
8: Igen. Hát mi nem próbáltunk. Azt mondta az Agostino, hogy egyszerű számokat fogunk játszani, és nem kell próba. Úgyhogy technikailag oda mentünk nulla próbálásra, én szétizgultam az anyam, mégis szerintem sikert alattunk. Azt mondta a Tula is, hogy élvezte, jó volt. Én sok embert vittem, akit tudtam, hívtam, meg a srácok is, és azt kell, hogy mondjam, jól éreztük magunkat. És ez szerintem fontos.
1: De figyelj, ez hogy jön az Agostino muzsikálni Budapest, és kit hívjak fel? A Bendegúzt. Hogy volt ez?
8: Ez nem egészen így történt. Én szerveztem a bulit, ugye én még pályakezdő vagyok, meg még. Engem még nem szoktak hívni. Viszont attól függetlenül én szervezek, hát amikor csak tudok, és már meg kialakult egy jó kör, akiket így fixen szoktam hívni, és például most így tök újdonság volt, hogy elhívtam az Augustinot. De ugye Tomit már ismertem egy ideje, és akkor hát elhívtam, és én szerveztem az egészet, szóval nehezett valaki hagyni belőle, és így jött az egész. Én azon lepődtem meg igazából, hogy az Augustino igent mondott. De ő úgy voltam úgy, hogy az előző nap jött haza, mert ő Írországba volt turnézni.
1: Értem.
8: Szóval én izgultam, hogy olyan lesz ez.
1: Értem. De aztán összejött, és nagy sikeretek lett akkor ezek szerint.
8: Hát, igen. Igazából most egy klubkoncerthez képest nem azt várja az ember, hogy a csillárban is csüngjenek. Tehát nem az a lényeg, hogy most 2 milliót kaszál a hely, mi kapunk abból 1 milliót, vagy valamit. Tehát nem, ez nem egy olyan koncert, mint ami van az ilyen Budapest Arénában, bár szerintem az se ilyen. Nem tudom, nem vagyok még akkor a helyzetekben. Akkor most nem biztos, hogy ilyen klubkoncertet szerveznék, de az a lényeg, hogy elégedett volt mindenki. És a hallgatók kifejezték számunkra, hogy ebből kell még a népnek. Úgyhogy ez így jó volt.
1: Hogy válasz az ember a dobot? Hogy jött ez neked? Szeretted a jazzt eleve, vagy maga a dob?
8: Én őszintén szólva, ez egy érdekes történet, hogy hogyan kezdtem el jazz dobolni. Mert én nekem a nagyapám volt dobos, vagy hát igazából az ő testvére.
1: Oh.
8: De ő rockdobos volt.
1: Na.
8: Én nekem van egy felvétel, amin 7 évesen azt mondtam egy lagzin, hogy felmentem a színpadra, elénekeltem a Pálkata Pétert, aztán azt mondtam, hogy én dobos leszek.
1: Na hát.
8: Azt nem tudtam akkor még, hogy jazzdobos szeretnék lenni. És utána én egészen általános iskoláig én hanyagoltam a témát. Aztán beírtak hegedülni, azt meggyűlöltem. Tehát, hogy én azt így... De nagyon jó alapot adott zenei hallásügyileg, hogy...
1: Hogy ne?
8: Hogy azért én hegedültem, egy ilyen 2,5 évet, ha jól emlékszem, bár azért első-másodikból a emléke kicsit ködösek. És utána ugye akkoriban nem volt hely a dobtanszakon, tehát én már akkor dobolni mentem volna, csak besúvasztottak hegedülni, hogy akkor az
1: addig,
8: legyen.
1: Aha.
8: És az a lényeg, hogy bekerültem a dobtanszakra. Elvégeztem az alapvizsgát, elvégeztem a szolfézs alapvizsgát. Aztán jött egy apró momentum, amit én nem vettem figyelembe. Továbbtanulás. Hogy én szerettem volna rockdobolni. Már, tehát akkor is tudtam, hogy én session zenész szeretnék lenni, vagy valami bandát szeretnék alapítani. Zenéket írni, akármi. És azt mondta a dobtanárom, hát nem tudom, kimondhatom el a nevét amúgy.
1: Persze, hogyne.
8: Hát Donyac István, aki amúgy a 9. kerületben tanít máig, és én küldeném hozzá a gyerekeket, mert rendkívül jól tanít, meg leginkább ő rock metalra van szakosodó, meg klasszikusra. Én ott kezdtem el, és már akkor mondta, hogy te jazz. Ő amúgy ugye nem magyarországi, magyarul beszél, töri, meg ilyenek, de amúgy már itt él több mint 10-20 éve. Azt hiszem 2000-ben jött ide. És az a lényeg, hogy nála tanultam, és azt mondja, te jazz dob. Te jazz dobos lesz. Mert ha nem, akkor mész marimba. És én nem tudtam, hogy én lehetek session dobos mondjuk egy premier iskolában, uh-huh. ami egy ilyen nem, tehát amit én tudtam akkor, hogy a premier suli az könnyű zenei szakon van, tehát hogy ott van választható, hogy én jazz dobos vagy, tehát mire szakosodok. De ha lehet így fogalmazni. De én akkor elkerültem Vácra. És az is azért volt, mert nem tudtam, hogy Pesten van.
1: Oh.
8: Jazz dob képzés. Mert amúgy pesti voltam 15 évig. most már nem Pesten élek, az iskola miatt kellett elköltözzek mellesleg, hogy könnyebben bejárjak. Aztán hát felvettek. Felvettek, de úgy, hogy én az esélytelenek nyugalmával besétáltam a felvételi terembe. Volt ott egy dobos srác, aki azt mondta, hogy hát olyan szavakat használt, amit én nem is ismertem. A dobolásról.
1: Ó.
8: Alapvizsga után mellesleg.
1: Ó, az de kellemetlen lehet.
8: Ugye? És az a lényeg, hogy valamiért engem vettek fel, és nem őt. És én akkor kitaláltam már előtte a felvételi folyamat során, hogy én nekem nem az van, hogy mert ugye engem felvettek volna kérdés nélkül már az írásbeli pontszámú alapján egy informatika és gazdászati iskolába. Azt hiszem, hogy valami is mi volt a lényeg. Mert ugye arra eleve rá se néztem, mondom, anya, apa, én nem megyek el más iskolába. Nekem egy célom van, zenész akarok lenni. Elég ambiciózus kisrác voltam az képest, amit most képviselek, de az a lényeg, hogy akkoriban ez volt a cél. És nem tudom, mi történt van, hogy ez egy kicsit megkopott-e, vagy nem. Nyilván megváltozik az ember az évek során, akkor voltam 14 éves. És elkezdődött a tanév. Tehát, hogy engem felvettek, már ahogy, ketten voltunk a tanszakon, az elsősök között. Tehát volt egy osztálytársam. Aztán... Hát igen, így lettem, így kezdődött az egész.
1: De a vágy az már nagyon pici korodban megvolt, és mit is énekelti, Pálkotta Péter. Hát ez nagyon jó. Mely szeret énekelgetni?
8: Én igazából kórusban énekeltem.
1: Tényleg?
8: Itt a reklám ideje, hogy amúgy én a Bakástéri Énekzenei Általános Iskolában énekeltem gyermekkoromban.
1: Hát,
8: amikor a Mindenki című Oscar-díjas film megnyerte a Oscart.
1: Igen.
8: Az a rövid film. Annak az iskolája, tehát annak a kórus, az egész kórus, az a mi iskolán kórusa ah, volt.
1: Értem. Hát ez egy nagyon jó zeneáltalános, ami Bakácson van.
8: Igen. És hál' Istennek azért azok a gyerekek, amikor mire ez a Oscart elnyerte ez a film, addigra azok a gyerekek elballagtak. Szóval mi voltunk a kórus, a mi generációnk.
1: Értem.
8: És én mentem Franciaországba, Németországba, Bécsbe, voltam én, hol voltunk mi még, úristen, Bosnak a, tehát mindenféle fellépésre vittek, és akkor már megszoktam azt, hogy nekem kell ilyen olyan dolgokat csinálnom, ami színpadon történik.
1: Értem.
8: Például volt olyan is, hogy Erasmus projektbe vettem részt, vagy ugye a Bakestén énekzenei általános iskola, a zenei is, szóval én már akkor ugye dobos tanulmányokat folytattam, és volt olyan iskolai, ilyen szülőnapi pályorientációs dolog, azt mondja, hogy mindjárt elmesélek egy másik tényezőt, ami rendkívül vicces és érdekes, amiről én nem tudtam akkoriban. A lényeg az, hogy volt egy iskolai projektünk, hogy csináljunk egy előadást a szüleinknek, hogy megköszönjük nekik ezt a 8 évet, 8-ba. És én doboltam, barátom Rafai András gitározott, meg ilyenek, ez igazából nem hiszem, hogy meghallgatják, de a lényeg az, hogy én tudom, hogy ők ott voltak velem, Kisbéri Bandi, meg ilyen emberek, akiket nagyon szeretek máig. Múlt héten leültünk muzsikálni, az jó volt. És az a lényeg, hogy volt ott egy ember, aki jazzdobos, de ő nem jött el megnézni ezt a dolgot, ha jól emlékszem, nem emlékszem, hogy ott lett volna. És az a lényeg, hogy 8 évig az osztálytársam volt a fia. A másik fia 1 évvel alattam járt, vagy 2-vel, tehát ősz tudom, hogy ő alsós volt, amikor én felsős, és a másik fia meg felettem járt egy osztállyal. Tehát mind a 3 fia egy iskolába
1: jó
8: járt.
1: Jó fia velem. Volt.
8: 3 fia. Ez az ember Külfalvi Csaba volt, aki nekem a konziban kapásból az első osztályomban, ugye 9-es koromban a főtártanárom volt. Mert sem megegyezném, hogy ez semmilyen tehát a Csaba kijelentette nekem, hogy olyan szinten nem fog velem kivételezni, sőt, amúgy velem kifejezetten szennyózott azért, azt meg lehet vallani. Tehát én miatta, nem csak miatta, egy csomó dolog összeadódott, ugye gimnáziumban az ember sokat változik.
4: Okay.
8: Na mindegy, és az a lényeg, hogy én nekem sose volt az, hogy kivételeztek velem abba az iskolába. Mert ugye ez a normális egy iskolába, és de ott én azt éreztem, hogy én nekem ott kifejezetten nehéz. És 3 év alatt eljutottam oda, hogy ilyen 3. év vége, vagy fél évnél, vagy valahogy így, kiiratkoztam. Tehát én nem végeztem el a Váci Bartók Pikét Zeneművészeti Szakgimnázium jazzdob tanszakát. Nem végeztem el. Viszont olyan barátságokra is, emberi tapasztalatokra tettem szert, amik nagyon sokat építettek a karrieremen, a hozzáállásomon, az emberiségemen. Az, hogy egyszerűen már megtanultam az etikettet félig, meddig. Még nyilván vannak dolgok, amiket nem tudok kezelni jól, de ezeket megtanulom egy idővel. Most így, hát akkor voltam 18 éves kb., amikor kitettek a suliból, vagy hát ki akartak tenni, én kiiratkoztam, amikor ezt megtudtam.
4: Aha.
8: Mert mondták, hogy már nem vagy tanköteles. Hát mondom, jó, akkor kiiratkozok. De azt tudni kell, hogy én akkoriban volt egy erős műtétem, amivel 1 évig bajlottam, aztán 1 évig nem jártam be, mert épültem fel.
4: Oh.
8: És mert ez a dobolástól alakult ki, ez a problémám.
4: Úristen.
8: Szóval eléggé megtört engem ez a dolog egy időben.
4: Amúgy pont ezt akartam kérdezni, hogy a doboláshoz milyen képességek kellenek, meg hogy mit vesz igénybe az ember testén maga a dobolás.
8: Ezt biztos vagyok benne, hogy van, aki jobban meg tudja válaszolni nálam, de viszont én is...
4: Tapasztalatod alapján.
8: Hát az én tapasztalatom alapján kellenek ugye leginkább izmok, meg függetlenítés. Mert ugye az izommemória, meg az ilyenek, azok arra szolgálnak, hogy az adott mozgás, az begyakorlás után igazából funkcionáljon. Tehát mit tudom én azt, hogy vagd dog, dobosok tudják, hogy most mire mondom, mit csodát, de hogy tén, ez új mozgás, vagy csukló mozgás, nekem már azt magyarázták mindig, hogy új mozgás legyen, de az ujjaimban már van egy olyan reflex, hogy akármi történik, azt meg tud mozdulni. És ez a lábakkal levő koordináció, tehát én nem a kezeim, nem csak a kezémet kell tudnom koordinálni, a két kezemet, a két lábamat, mert jazzdobásban mind a két láb fontos.
4: Igen.
8: És ráadásul ezeknek a nem akarok hülyeséget mondani, matematikai, majdnem azt mondom kombinatorikai, de hogy matematikai fokán, hogy mit tudom én, nagyon híres szám a Dave Ruve Quartettől a Take Five. És az azt tudja, hogy 5/4-ben van.
4: Igen.
8: És úgy kell, és fejben kell matekozni az ütemmutatót, a groove-ot, tehát amiket ütök, meg minden, és akármennyire repetitív, ez egy rendkívül repetitív dolog. A jazzben az egyik legrepetitívebb hangszer az a dob.
4: Igen.
8: A bőgőt nem mondanám, de amúgy az lenne a másik, mert az ugye mindig hozza a negyedeket, de meg szórozni mind a kettőbe lehet. Csak azért mondtam volna még a bőgőt, mert a negyedek, de ott legalább van egy dallamvezetés, lehet mindig mit csinálni. A dobosoknál viszont azt vettem észre, hogy a periódus a körnek, úgymond az akkordmenetnek, az éreztetése. Na az már egy olyan dolog, ami már a jobbféle dobosoknál így értendő. Tehát nekem az Olá Zoli bácsi mondta ezt, hogy minden A, B, A szerkezetű számnál mondjuk, vagy az tök mindegy, hogy milyen szerkezetű számnál, a szerkezeti váltásokat, hogy A után A jön, azt egy kicsit éreztetni kell valamivel. Értitek szerintem, ahogyan próbálom mondani, vagy érted szerintem.
4: Nekem most megvan, igen.
8: És ugye B résznél akkor másik cintányéron kell mondjuk kísérni.
4: Igen, hogy váltás következik.
8: Igen, az nagyon gyakori váltás például, csak hogy említsek egy példát, hogy elkezdesz seprűzni, mondjuk egy ilyen two beat-et, ami annyit takar leginkább, hogy nem annyira menetelős, hanem egy ilyen nem négy negyed van, vagy ilyen bum bum bum bum, ez most nem olyan hangzott, hanem egy három. És akkor egy olyan féle tempót hoz az ember, tempó érzetet. És aztán B résznél, ez nagyon gyakori, beindul a négy, tehát akkor megy már a minden ütésre egy hang négy negyedbe, ugye? Most csak próbálom úgy elmagyarázni, hogy a hallgatók is, aki nem muzsikál, az is megértse. És akkor szokott az lenni, hogy egy rendes swing feel-t hoz a dobos, egy, akár csak a seprűvel, vagy akkor átvált egy kicsikét a verőre, és akkor hozza a cintányéron, és aztán az A résznál megint visszavált, mert A, A, B, A. És aztán a körnél meg ugye nyilván swingelés van verővel. De mi kérdezz nyugodtan, mert
1: nem, figyelj, tátott,
8: nem ebbe a témába,
1: tátott hanem... szája figyellek, és egy film jutott eszembe most, amit Whiplash. Egy dobosról láttam. Mondd a címet.
8: Whiplash.
1: Hát az valami őrület.
8: Jaj.
1: Őrület a film.
8: Én az a baj, három dolgot mondtak nekem életemben, de rendszeresen. Kocsmákba, rádiósóba, akárhol. Ugye az egyik dolog az, hogy Bendegúz vagyok. És ugye, mi az? Regős Bendegúz.
1: Ja, igen, igen.
8: Másik, multimilliós jazzdobos.
1: Igen, az is jó.
8: Amúgy ez a vágy olyan érdekes dolog. Igen, igen, Hungária zenekarnak volt egy ilyen száma. Amúgy én nagyon szerettem a Hungáriát. És a harmadik dolog, az még elmondom gyorsan, ez a Whiplash film, mert ez velem megesett.
1: Komolyan.
8: Jó, nyilván széket nem akartak hozzám vágni, de voltak elég durva momentumok azért a konziba. Nem a tanárok hibájából, ezt ki kell emeljem, nem akarom rossz színbe feltüntetni a konzit, de azért nekem rendkívül máshogy esett le egy-két dolog.
1: Szóval tudtál azonosulni ezzel a filmmel, amikor megnézted?
8: Igen, igen. Nekünk a suliba is levetítették.
1: Tényleg?
8: Igen, nagyon, nagyon kínos volt, amikor néztük haverommal, hogy ugye másik szaktárs, és nézzük a filmet, azt mondom, te figyelj, nem is ez dobolja. De azt dobolja. De mondom, ilyen nincs.
1: Na ebbe segítsél már. Na oké, mi akik nem értünk hozzá, mi ámulattal néztük az egészet végig. Szerinted ott ki tudott dobolni? Tehát nyilván tudott a színész.
8: A színész egy kicsit igen. Bocsánat, hogy szabadul vágok.
1: Kicsit?
8: Hát én azt mondom, én eleve az egész filmen nem értek egyet.
1: Na mondjad.
8: Azért, mert nyilván a jazz mindenkinek mást jelent. A jazz mindenkinek más jelent, és a eleve a stílusok mindenkinek más, hogy esnek le, más, mindenki más szeret magyarul. De én pont nem szeretem azt a féle ilyen Buddy Rich-es, azaz ilyen big band, és akkor mármint a Count Basie féle big band, amikor így egyszerre megszólalnak, például Spanky, vagy azt hiszem ez a szám címe, azt nekem még Olázalibán mutattam, mert ő nagyon szereti az ilyeneket. Azt én nagyon szeretem. De ez az ilyen csörömpölés, meg izé, meg ugye ez a végén bevág dobszólót, az nekem egy annyira elcsépelt mozdulat lett, hogy abból ugye lett egy trend is. Olyan, mint amikor bejátszák a... Tehát gyakorlatilag mindig bejátszák ezt a dobbergetés, aztán igen. Lelassul, aztán visszagyorsul.
1: Igen, igen, igen.
8: És az egész egy elcsépelt film. De nem mondom azt, hogy rossz, inkább azt mondanám, hogy nekem nem.
1: Tehát nem volt szimpatikus. Egyébként nekünk, akik nem vagyunk szakmabeliek, nagyon sokat adott ez a film, mert nekem, például én ismerem a hegedűt, a brácsát, a nagybőgőt, valamennyire a zongorát, szóval láttam már, hogy ezt gyakorolják. De hogy a dobot nem. Hiába Jónás Fülöp a unokaöcsém, én dobolni, gyakorolni nem láttam soha, vagy ha igen, elszaladtam. Nekem az idegen volt. De hogy jó volt belelátni ebbe a világba, hogy mit művel egy dobos, én azóta nagyon tisztelem ezt a szakmát, hogy azért ez nem olyan egyszerű dobolni. Szóval nekünk, akik nem vagyunk szakmabeliek, ezt akartam mondani, ez nagyon-nagyon tanúságos volt ez a film. Beleláttunk valamibe, amibe eddig soha. Másrészt olyan sokszor fordulnak az érzelmek ebben a filmben, hogy drámának is szerintem kiváló. Nyilván nagyon sokszor felmerült a kérdés bennem, hogy most kidobol vajon? Te mit gondolsz erről, hogy ez a srác, aki hát nyilván tudott dobolni, hát biztos jobban dobolt, mint én. De hogy végig ő dobol, vagy te hogy láttad ezt?
8: Én úgy tudom, mert ennek utána néztem, hogy ki volt az a bitang, aki ezt éve dobolta. De amúgy én úgy tudom, hogy ezt felvették, ezt az egész audiót, mert a legtöbb filmnél úgy szokás, hogy felveszik az audió anyagot, és a csávó meg eljátsza, hogy de azt, én úgy hallottam, hogy amúgy erre a filmre, hogy, hogy ez az ember, aki dobolt, nem emlékszem a színész nevére, az a lényeg, hogy ő tényleg jó dobol. Tehát ő tényleg tud dobolni.
1: Olyan sokszor volt totálba, hogy ezt nem lehetett megvágni, hogy az arcát mutatják, és valaki másnak a keze. Tehát biztos, hogy tud dobolni.
8: Nekem viszont azt a benyomást, azért azt el kell mondanom, hogy én azt hattam észre, hogy ez a srác például átment olyan szakaszokon, amiket, ezt ugye mondtam is, hogy nekem voltak ilyen dolgok. Ebből, ha megengeded egyet-kettőt, azért elmesélek.
1: Hogyne.
8: Igazából csak annyi a lényeg, hogy én is gyakoroltam rosszul. Sőt, máig rosszul gyakorlok szerintem. Mert nem csak az a rossz gyakorlás, amikor nincs fejlődés, hanem az is rossz gyakorlás, vagy nem is az, hogy nincs fejlődés, amikor konkrétan visszafele, tehát rossz dolgok idegződnek be. És például ugye jazzdobosok úgy tartják a verőt, most neked mutatom, de nem látják a hallgatók, hogy itt van a verő,
1: tehát a hüvelykúj.
8: A hüvelykúj itt a, ezt hogy hívják?
1: Bejében? Hajlatában, igen.
8: Igen.
1: És úgy belefekszik a tenyérbe.
8: Belefekszik a tenyérbe, és itt eljön a középsúly és a gyűrűsúlyat között. A bal kézben, csak is a bal kézben. És az a lényeg, hogy ezt úgy mozgatja a dobos, hogy itt, ezzel így, ez nekem sem egy
1: magával
8: a hüvelykújja. Tehát nem arról van szó, hogy, meg ugye csukló mozgás egy kicsit, meg ilyen kicsit izgulok. De a lényeg az, hogy,
1: pedig arról beszélsz, amihez érted.
8: Hát igen. És az a lényeg, hogy azt akartam ezzel elmondani, hogy a csávónak ugye a filmben vérzett a keze.
1: Aha.
8: Ez nekem is volt.
1: De az mitől van?
8: Hogy rosszul fogod a verőt.
1: Tényleg?
8: Igen. Az szimplán annyi, hogy az nem kéne betörje az ember kezét, hogy, fogja a verőt. Az soha nem is kellett betörni.
1: És mi töri be szerinted neki?
8: Én nekem az volt, hogy vagy túl erősen szorítottam, vagy túl gyengén, és nem bírtam rendesen megfogni. Az első pár fázisban, amikor az ember elkezdi ezt, legalábbis nálam, ez úgy ment, hogy megfogtam, és akkor mindig minden csuklóból, meg alkarból, meg hatalmasokat csaptam. Aztán most már, hát ugye Fülöp barátom, aki neked ugye ismerős rokonod, én úgy látom rajta, hogy ő úgy fogja meg, hogy a mutató és a középsúlya közé, jó, mondjuk ő vékony verőt használ már amennyire, és meg neki nagyon nagy a keze, és csak így pöcögteti. Hozzáérinti a pergőz néha, de az is úgy szól, tehát amit még nem mondtam el, az a sound és a time. Ezek, tehát a tempó, meg a hangzás. Tehát nem mindegy, hogy szólal meg az a hangszer. Amit nyilvánvalóan most kicsikét azt érzem, hogy ezt el kell mondom a hallgatóknak, hogy én, mint pályakezdő jazzdobos, ezeket nem tudhatom még. Úgy, mint a Csizi László, vagy a Jeszenszky Gyuri, vagy a most még felsorolhatnak rengeteg olyan embert, aki ezeket jól tudja, Tálas Áron például, aki amúgy zongorista, csak dobolni is úgy dobol, hogy fejem leszakad, tehát hogy kegyetlen. Vagy, és akkor most nem is mondtam, hogy a tehát nyilván mindig vannak legek, meg mindig vannak ilyen emberek, és az a lényeg, hogy ők ezt nagyon tudják. Én, mint pályakezdő, én csak azt tudom mondani, hogy a legjobb, amit tudok tenni, meg amit tudok ajánlani konzistársaknak, vagy hát érted, ha értem, tanulótársaimnak, hogy a legjobb dolog, amit lehet tenni, az az, hogy ülsz a hangszer mellett, és nyilván használod is, tehát az ez fontos, de hogy le kell ülni. És van, hogy csak annyi, ezt egy barátom mondta, még azt hiszem a Szigeti Matyi mondta, hogy le kell ülni, és csak a cintányérra, csak csapkodni. de nem úgy csapkodni, csak hogy finoman, erősen, szélét, közepét, kúpját, mindenhogyan csapkodni, és figyelni kell.
1: Ki kell tapasztalni.
8: Pontosan. Az egész egy tapasztalás. A gyakorlás az csak tapasztalásról szól. Az izommemória is egy olyan dolog szerintem, ez egy kicsikét már más kategória, nem vagyok én ebben ennyire jó, de hogy az izommemória is egy tapasztalásból áll, hogy megtapasztalod, milyen azt a hangot előállítani, majd begyakorlod azt, amit akkor tapasztaltál. És megszokod igazából. Én nekem van olyan néha, hogy megszólalnak a jamán, hogy ugye Fülöp szokta ezt nagyon mondani, Bendi, most jobb voltál, most tök jó, most De ezt bevallom itt a showban neked, hogy én akkor szoktam a legkevesebbet gyakorolni, amikor azt mondják, hogy jó a time, vagy jó a izé, most jó volt.
1: De érdekes.
8: És tudod, mire jöttem rá? A zenehallgatás az nagyon fontos, az aktív zenehallgatás, és méghozzá az a féle leülés a dobhoz, most csak a dobról beszélek, mert nyilván gitárosnak más kategória azért a téma, de dobon, de én azért merem azt mondani, hogy a dob a leg... nem is az, hogy könnyebb, de egyszerűbb hangszer olyan szempontból, hogy rá kell jönni, hogyan kell jól csinálni.
1: Ebben igazad van, viszont én most hirtelen nem tudok olyan hangszert, ahol négy felét tudunk figyelni, már pedig a dobnál ugye két kezed, két lábad, azért ott négy felé. Hát talán még az orgonánál van ilyen, ugye? Hogy
8: ott az nagyon kemény. Azt mondjuk szerintem dolgozna. Egy dobosnak sem menne úgy csak úgy. Tehát az egy olyan kemény dolog, hát, mert ugye jobb láb, bal láb, én nekem nyilván volt orgonista iskolatársam, sőt osztálytársam volt a lány, és az a lényeg, hogy hát ő egyszer átmentem hozzájuk, mert vittem házit, vagy nem tudom már mi. Mármint házi feladatot írtunk.
1: Értem.
8: És mutatta, hogy hát ez a gyakorló szett, és akkor volt a szett, hogy a fal betelt vele.
1: Hát hogy ne.
8: Na mindegy, szóval, és visszatérve, én úgy értettem ezt a hangszer dolgot, hogy a dob az minél kevesebb, annál jobb. Tehát amikor annyi történik az egész számba, hogy megy az kíséret, és egy jó helyen van egy beütés. Na az többet ér, mint hogyha 60 rossz helyen lenne beütés. És ezt a saját káromon tanultam meg. Amikor el akartam játszani, hogy én Éles Máté vagyok, hogy én ügyes vagyok, és én Elvin Jones-osan dobolok, vagy el akartam játszani, hogy a Jónás Fülöpöt, hogy én tudok nem csapkodni, inkább úgy mondom, hogy perkusszívan és perkusszívan és ilyen hangosabban, de dinamikusabban játszani, de rájöttem, ezek szép szóval is nem én vagyok, meg nincs meg hozzá technikai és tapasztalati tudásom. Szóval leginkább az a fontos, hogy fel kell ismernem, meg így szerintem mindenkinek, csak én magam nevéből beszélek, mert kicsikét olyan egoistának érzem magam ilyenkor, tudod, hogy jaj, én bejövök egy showba és elmesélem, hogy én mekkora dobos
1: vagyok. De pont azt mondtad, hogy a tapasztalat, mindenki csak a saját tapasztalatát tudja elmondani, tudod?
8: Persze.
1: Ebben ez a normális szerintem.
8: Én amúgy, na mindegy, szóval igen, én ennyit tudok erről elmesélni leginkább. Remélem van még másik kérdésed is.
1: Elmegyünk most muzsikálni. Gáspár Károly trió, Vargati Vadar trió, Váradi Roma Café és Szakcsi Lakatos trió, és 9 órakor érkezünk vissza Keresztes Bendegúzzal. Maradjatok velünk!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díkról.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
4: Folytatódik a Róma Szalon, üdvözlöm a hallgatókat, szeptember 24-e csütörtök van, és 21 óra múlt, ahogy ígértem, visszajöttünk a zene szünetről, Keresztes Bende Guz még mindig a vendégem, és csatlakozott hozzánk Baranyi Fanni, sziasztok!
5: Sziasztok!
4: Na, hát örülök, hogy beült mellénk Fanni is, mert egy kicsit lazább témákról gondoltuk, hogy beszélgetünk, ha már a film szóba jött, amit én egyébként imádok. Segíts már, Bende Guz, mi a címe ennek a filmnek? Mindig elfelejtem, a dobos.
6: Ja, Whiplash.
4: Igen, ez fantasztikus film egyébként. Ismersz még ilyen jókat? Amikor tényleg arról szól, hogy mennyit kell gyakorolni. Mondjuk abban van tapasztalatunk, mert zenésszel élünk együtt, és már megoldottuk, hogy ne halljuk annyit a gyakorlást.
6: Ezt most hogy oldottátok még, de kíváncsi vagyok.
4: Én férjem, ez nagybögő művész, és először rászoktattam a csellóra, hogy csellót gyakoroljon, ott addig gyakorolta, hogy úgy csellózik, hogy kegyetlen, és utána pedig a hegedűre. Úgyhogy most már egy olyan hegedűn gyakorol, aminek nincsen, amilyen elektromos, tudod, hogyha nem dugod be, akkor nincs hangja. Ez királyság, semmit nem hallasz.
6: Ilyen bőgőt miért nem vettetek nekem, úgy csak kérdezem.
4: Micsoda, ilyen bőg, az nagyon drága.
6: Ugye? Köszönöm. Akkor itt helyben vagyunk.
4: Ez vagy... rendkívül drága egy olyan bőgő, meg nagy helyet foglal. Én egyébként is utálom azt, hogy amikor már nem egy bőgő van a házadban, hanem kettő-három, mert előfordul, akkor tényleg már nem férek el tőle. Most a doboz egy hasonló hangszer azért. Azért ez foglal helyet.
6: Az én szobám kb. 6-9 kötőjel. Nem tudom, valahogy így nem vagyok jó ezekben a mértékegységekben. Az a lényeg, hogy négyzetméter.
4: Atyaisten.
6: És a dob abból elfoglal négyet.
4: De a cínen alszol.
6: Igen, mert amúgy a mellesleg, csak úgy mondom, hogy az én cintányéreim azok a Fülöptől vannak, mert mi cseréltünk.
4: Tényleg?
6: És nagyon-nagyon büszke vagyok erre, hogy az ő cintányérei lehetnek az enyémek, mert nekem ő egy hatalmas mentorom volt. De úgy képzeljétek el, hogy azt mondta nekem, volt egy tányérja, amit aláírtam, amikor itt volt Magyarországon, a Jeff Tim Watts. Jeff Tim Watts egy amerikai jazz dobos. Zseniális, és még él. És aláírta neki, és azt mondta, hogy Bendy, ez most a tied. És azt akarom, hogy ez motiváljon téged. Ne gyakorolj rajta, mert megütlek, de hogy azért úgy motiváljon, mert egy nagyon régi ilyen krasnice, azt kell róla tudni, hogy egy nagyon rossz cintányér, de alá van írva, és motivál, ja, és azóta megvan otthon.
4: De én elképzelem a Fülit, hogy ment, ahol muzsikált ez a híresség, és akkor vitt magával egy ilyen
6: Igen, cintányér. Vitte magával, azt mesélt, hogy vitte magával, és hogy szia, aláírod. Így kell elképzelni, mert mi fannya vagyunk ennek a csávónak.
4: Rajongó fejjel, tudod?
6: Igen, mi fannya vagyunk amúgy a Jeff Tim Watts-nak, meg a Brian Blade-nek, nagyon nagy dobosok amúgy. Mindenkinek ajánlom figyelmébe. Amit viszont még, amiről nem beszéltünk,
4: na.
6: És eszembe jutott témának, hogy zenehallgatás ügyileg. Például most én kérdezek vissza, hogy te mit szoktál hallgatni, ami nem a szokványos, tehát ami az alapvető, tehát mi az, amit alapvetőleg hallgatnál, ami jó zene. Ezt beszéltük ugye, hogy még így az adáson kívül, hogy vannak jó zenék, vannak kevésbé jó zenék, és vannak az ilyen
4: egészségre általmas.
6: Igen, én is így fogalmaztam volna, csak nem tudtam, hogy lehet ilyet.
4: Figyelj, aki velem egyháztartásban lakik, és hallja, hogy Ella Fitzgerald szól, akkor tudja, hogy gyorsan el kell menni otthonról, az azt jelenti, hogy én takarítani fogok.
6: Yeah.
4: Én csak rá vagyok hajlandó, mert az olyan szinten engem megnyugtat, meg így elvonatkoztatok akkor attól, hogy mit csinálok, hogy olyan alaposabban tudok, tudod, így nem is tudom, hogy el is felejtem, hogy mit csinálok közben. Annyira szeretem őt.
6: Zseniális.
4: És én nagyon hiányolom az olyan énekeseket egyébként, hogy most már az énekesek azok inkább ilyen, hát nem akarom azt a szót kimondani, hogy milyen szimbólumok lettek, a nőiességükkel mahinálnak, de hogy inkább hasonlítanak egy striptáncoshoz, vagy
6: és
4: nem
6: tudom. És ezt nem mondtad ki helyett, hogy ez szimbólum, mi? Jó, van, értelek.
4: Vannak ilyen tilos szavak, tudod.
6: Ja, értem.
4: És szóval, hogy én nem látom azt, hogy valaki énekes, inkább azt, hogy ilyen produktumok vannak már. És abban nem biztos, hogy a zenei képesség, vagy a hangképzésük, vagy a technikájuk lenne előnyben. Inkább azt, hogy néznek ki, vagy hogy vonalanak a színpadon. Szóval teljesen egyetértek veled abban, hogy a zene az hát már nem az képviselő.
6: Háttérbe szorult.
4: Mint mondjuk a 20-as években, ugye, ami az én kis kedvenc korszakom, úgyhogy én szeretem nagyon hallgatni ezt a kort, ennek a kornak a zenét, sőt a fekete-fehér magyar filmeknek a zenét is nagyon szeretem.
6: Én amúgy ismerem azt az embert, aki játsza máig azokat a zenéket. A magyar régi filmeknek, ugye a Bényai Tamás.
4: Igen.
6: Én őt jam sessionökön meg táborokban ismertem meg, és annyira jó érzés egyszerűen, hogy bemegyek a jazz klubba, és tudom, hogy ugye valószínűleg én nem tudom, hogy másokkal szokott-e, de azt tudom, hogy néha összefutunk például a Nagy Iván jam sessionökön, meg az ilyesmi alkalmakkor, meg volt, hogy én is vettem egyet Hot Jazzben koncertre, uh-huh. és elmentem, akkor lettem 18, és anyukám még elvittek, hogy ez közös szórakozás lesz, uh-huh. és imádták, és én is imádtam, zseniálisan játszanak, és azokat a filmzenéket játsszák. Mert akkoriban a filmzene, legalábbis szerintem, azok nem arra épültek, hogy kiegészítik a filmet, hanem önállóan is egy...
4: működtek.
6: Igen. Most...
4: Fanni nagyon szereti az ilyen régi fekete-fehér film zenéket.
5: Igen.
4: Láttam az egyik TikTok videóban egy ilyenre készítettél egy ilyen kis... Mi volt az a régi fekete-fehér film? Az a Jávor Pál film volt.
5: Igen, ugye? Azokat nagyon szerettem.
4: Szelecki Zita, meg Jávor, meg ez. Hát a Szelecki is hogy énekelt?
6: Őszinte leszek veletek. Én, hogy mondjam szépen, attól függetlenül, hogy egy-két zenét így ismerek.
4: De magukat ezek közül, a filmeket.
6: A filmeket nem ne. Nagyon.
4: Na, hát akkor adtuk neked jó programot. Hogy,
6: igen, ezeket amúgy én szeretném pótolni, csak nem tudok olyan portált, ahol ezek fenn vannak. Úgyhogy ebben a hiányosságot érzek így a történetben, de nyilvánvalóan minden megteszek.
4: Érdemes, nagyon jó. Egyébként egy jazz muzsikusnak is tehát azzal a füllel is hallgatni, mert ezekben a zenékben nagyon sok lehetőség van.
6: Természetesen.
4: Ugye?
6: Hát a Black Orpheus például, ami egy bossa nova téma, az volt is egy filmben, ez egy brazil szám, azt hiszem, vagy az a lényeg, hogy ilyen latin.
4: Igen.
6: És egy filmben volt, azt nem tudom pontosan melyikben, de az lényeg, hogy az alapvetően filmzene volt. És úgy meg lett hangszerelve, meg minden, hogy azt amúgy máig van, hogy játsszák. Csak instrumentálisan, vagy énekkel.
4: Aha.
6: És nagyon szeretem azt a számot amúgy mellesleg, és nagyon nem játszom ahhoz képest, de nagyon szeretem hallgatni.
4: Egyébként, tudod, miről nem beszéltünk a jazz rockról?
6: Na az,
4: mert amit... hogy mondtad, hogy a nagybátyád rockdobos volt, ugye?
6: Igen.
4: Azt gondolom, nem áll hozzád közel a rockzene, vagy nem kérdeztem.
6: Na látod, amúgy hozzám nagyon közel a rockzene. Igen, én jelenleg is vagyok egy metalfelállás.
4: Nem mondod.
6: Heavy metalfelállás tagja. Régebbi zenéket játszunk, de inkább rockzene, mint heavy metal, de ezzel még faragunk egy kicsit, hogy jobb legyen. Én azt gondolom, hogy inkább értékes zenét játszok, vagy minőségit, de nem kifejezetten egy műfajban. Vannak értékes rockzenék, vannak jól megaranzsált, egyszerű, de nagyszerű rockzenék. És vannak nagyon jó, amit mondtam is neked, én nagyon szeretem amúgy, ez más műfaj egy kicsit, a blues zenét.
4: No, hát.
6: Leginkább a B.B. King és a Stevie Ray Vaughan, SRV, ugye ami még volt, Gary Moore, egyik kedvenc felvételem, azt meg is tanultam azt a részt, amikor a B.B. King és a Gary Moore, azok egyszerre játszották ugye a, vagy hát együtt játszották el a Thrill Is Gone-t, vagy azt hiszem így ejtik, de a lényeg az, hogy azt a számot így beírjátok, akkor biztos meg lesz. De az a lényeg, hogy ott eljátszották egy olyan kérdés-válaszolással, amiben ez nem kellett ének hang. Csak néztek, és a B.B. King kinézett a tömegbe, hogy ez az ember tud. És akkor még ugye nem ismerték, vagy hát elismerték egymást, csak akkor ugye a Gary Moore, ő előtte rockzenét játszott csak. És aztán mondta neki, ahogy én tudom a sztorit, mondta neki egy zenekartársam, hogy tök jól játsz a blues-t, miért nem énekelsz, miért nem mész el azt csinálni. És rájött arra, hogy kevesebb hang, néha több. Ezt mondtam ugye a dobolásnál is, hogy kevesebb beütés, néha jobb. Csak legyen azok jobb, nyilván.
4: Tudod, van egy ilyen mondás a zenészeknél, aki nagyon sok hangot játszik, a másik pedig csak egy-két hangot, akkor mondják, hogy az egész este azt az egy hangot kereste. Nem találtad.
6: Ja, ezt még nem hallottam, az a poén.
4: Na hát, de jó, akkor most már ezt is
6: ismered. Most már is van, igen. Hogy én annyi mindenről lemaradtam.
4: Egy hangot kereste, igen. Ez egy ilyen.
6: Amúgy eszem jutott erről egy haknis sztori.
4: Na, mesélj.
6: Egyszer voltam egy váci helyen, muzsikálni, és kerthelyiségben voltunk, sokáig muzsikáltunk, drágalátos volt tanárom, Riger Attila eljött velünk, nagyon jó érzés volt, hogy támogatott és felkarolt, ő tényleg amúgy nagyon sokat, hát viszonylag sokat, még nem muzsikáltam sokat életemben, de viszonylag annak a háromnegyedét vele töltöttem eddig, és ott volt két ittas ember, és én ugye fel voltam öltöző, hát szépen zakó, hát egy öltönyszedbe. És volt egy fiam, amiben ugye a Brad Pitt játszotta a halált, azt hiszem.
5: Aha. Az a kedvencem.
6: Az egy zseniális
4: Eljön
6: fiam.
4: John Black.
6: Eljön John Black,
5: és,
6: igen.
5: És a zenét is nagyon szeretem.
6: És képzeld el, hogy egyszer csak így megjelentem ott a két részeg ember előtt, és azt mondja nekem, én ugye szülke vagyok, ezt nem sokan tudják rólam, csak azok, akik láttak. És így, mint a John Black. Vagy hogy hívták?
4: Joe Black.
6: Jó van, a filmet láttam, de nem négyeztem úgy meg a neveket. És az a lényeg, hogy én rám néz, azt mondja, Joe Black.
4: Azt mondta, hogy jó.
6: Hallod, így rám nézett a barátjára, hallod, jön a halál, úristen, menekülj! És a csávó annyit lát, a két felnőtt ember egy halál nyugodt sásztól elkezdett felállni, szaladni. és így átvettem a pénzt, kiosztottam az éjszaknak, azt mondják, Attika, kérdezettem, ezek hova mennek? Hát mondom, fizettek, nem? De akkor mit vitatkozunk, tudod, hogy ne kérdezzétek, mert én se tudom, mi történt.
4: Egyébként 98-as a film, és a zenéjét Thomas Newman szerezte. Szerintem zseni az a zene egyébként, én imádom benne az összes dalt. Meg érdekes a film amúgy. Ismered a filmet?
6: Persze. Szerette? Én most sírtam rajta meg valami őszintén. Én érzelgős típus vagyok.
4: Gyönyörű.
6: Hát igazából ami még így eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy én nekem úgy, én eléggé az a kiöltözős ember vagyok, alapvetőleg.
4: Igen.
6: És tényleg, tehát, hogy én megnéztem a videót, mert úgy vannak videóim erről a fellépésről, meg én, és tényleg úgy néztem ki, mint a Joe Black. És én is elismerem, tudod, én vagyok a halál.
4: De figyelj, ez nem már azt, hogy valakit Brad Pitthez hasonlítják, szóval hát, figyelj, az a megsértés, nem?
6: Hát jól esett az egómnak, fogalmazunk így azért.
4: Amúgy tényleg nagyon jó ez a film, és az az érdekes benne, hogyha így mondjuk, hogy a halálról van szó, akkor ez ilyen rémisztő, de ebben a filmben nem volt az, nem?
6: Egy természetes dologként volt jellemezve.
5: Igen, egy természetes dologként volt jellemezve.
4: És neked mi a kedvenced a filmben egyébként? Hogy megszólaltassunk, mert itt látom, hogy figyeled, amit...
5: A zene.
4: A zene volt az, ami...
5: Igen, mert aki, szerintem aki a történettől elvonatkoztat, vagy aki volt már életében szerelmes, az tud azonosulni ezzel a zenével.
4: Igen, nagyon tiszta érzéseket mutat meg ez a film.
5: Igen, egy nagyon magas frekvencián van az egész, igen.
4: Igen, nagyon elkapták azt, hogy itt valami földön túli dologról van szó egyébként.
5: Abszolút, azért annyira zseniális az egész, úgyhogy van.
4: Egyébként a filmzenék nagyon igényesek tudnak lenni.
6: Én őszinte leszek veletek. Azt hiszem, még a Pierce Brosnan-es James Bond filmek zenéje.
4: Igen.
6: Én ezt nagyon szeretem.
4: Hát hogyne.
6: És volt, hogy ültünk anyával a kocsiban, én mentem ugye haknizni, vagy hát muzsikálni, fogalmazunk inkább így, mert azért egy kicsikét így szebb, és benyomtuk ezt a zenét. Ugye nekünk akkor volt egy Opel Amperánk, ami akkoriban egy tök menő kocsi volt, és ilyen kém autó volt, mert hibrid volt.
4: Aha.
6: És akkor így mentünk, és és így egyszer csak így leúzta az ablakot, volt ott egy csöves, jobbra nézek, meghallotta a zenét, meg minden, az elkezdett szaladni, mert smokingba voltam. Én ilyen hatással vagyok az emberekre, vagy nem tudom, tőlem mindenki rohan.
4: Látod, hogy becsüld meg, hogy még itt ülünk.
6: Igen.
4: Te mit akkor ez milyen zene? Most valahogy akartam ez a műfaját megnevezni ennek a filmnek, de akkor ez milyen zene?
6: Amúgy ez ilyen big band.
4: Big band. Na, köszönöm szépen a segítséget, igen.
6: És amúgy én arra jöttem, ami még nagyon szerettem, a rajzfilmzenék. Szerintem a rajzfilmzenék...
4: Tom és Jerry.
6: Nem csak az. Én most kiemelnék egyet, amit nagyon szeretem. Mindenki hallgatja, ez a dzsungelkönyve, de ami szerintem zseniális, és nem jazz. Láttátok a Herkules rajzfilmet?
4: Ó, imádjuk!
5: Persze,
6: nem tudom, hanyas a izé, nem,
4: Disney.
6: Disney, igen. És abban van, amikor, hát nem fog belőle énekelni, mert az,
4: de a magyar, tudni, mondjad,
6: de a magyar szinkron, amikor a legeleje az egész.
4: Amikor elkezdődik az egész, és elkezdik a sztorit mesélni, a legeleje, az zseni.
6: És olyan kiereszti a nő a hangját, és izé, én amúgy máig hiszem, hogy az egyik ember onnan, az egyik hölgy, az a jazz magazból az egyik énekes. Igen. Ezt máig hiszem. De csak, ezt csak én nem néztem meg, akik az énekesek, meg nem tudom.
4: Tényleg, az egész mesében nagyon jó a zene, és sok benne a jazz.
6: Igen. Leginkább igen, meg a gospel, meg az ilyenek, tehát amikor elkezdenek tapsolni, meg minden, hogy nem tudom, Zero to Hero, angolul tudom a címét, tehát nullából hős, vagy igen, valami igen, ilyesmi igen. A magyar, és akkor mindegy, tehát én azt nagyon szerettem. És
4: tényleg.
6: És ami nagyon jó, hogy a jazz zenészek átírtak, vagy ők írták egy csomó Disney mesének, vagy más mesének a zenét. Például láttátok még a Hófehérkét?
4: Hát persze.
5: Kedvencem.
6: Na, annak a Someday My Prince Will Come.
4: Gyönyörűség.
5: Nagyon szeretem.
6: Miles Davis átírta. Vagy hát megcsinálta. Aztán vagy ő csinálta, vagy ő hazament, és meghallgatta, és leszette. És abból csinált egy slágert. Akkoriban.
5: Nekem egyébként a kedvencem az a Hófehérke, meg a Csipke Rózsikában van az a rész, amikor az orsó fele megy a Csipke Rózsika, hogy már meg van bűvölve, és akkor ott megy egy ilyen harcszerű dolog, hogy jönnek a tündérek, és hogy megszúrja az ujját, nem szúrja, és egyébként azt a New York-i filharmonikusok játszották föl. Én mai napig az öcsémmel azon megborzongunk, pedig már 30 évesek vagyunk, ha mondjuk, hogy melyik a legeslegjobb filmzene, mondjuk, hogy jó, a Hófehérke az alap, az félre kell tenni, az mindentől jobb, és akkor egyszerre mondjuk, és a Csipke Rózsika, 30 évesen.
4: Igen, a klasszikus zene megy végig a Csipke Rózsikában egyébként, ja.
5: Igen, az egész ilyen nagyon bécsies.
4: Igen. Egyébként a Someday My Prince Will Come a Varga Tivadar trió feldolgozta. Én elég gyakran játszom itt a rádióban, és nagyon jó. De biztos ennek az előzménye ez a Miles Davis féle.
6: Hát igen, ez nem akarok hülyeséget mondani, nem mondom, hogy mikor volt, de az a lényeg, hogy régebben.
4: Hát
6: és, igen, és a másik dolog, amit nem szeretek még, láttátok a Flintstone családot?
4: Hogyne, persze.
5: Én nem láttam még.
6: Clark Terry átírta a zenéjét. Vagy hát így azt hiszem ő írt, tehát ez is olyan dolog, hogy ezek a rajzfilmek annyira régiek, hogy én nem tudom meghatározni, mert nem figyeltem oda jazz sztorin, hogy ezt ők csinálták, és abból lett a rajzfilm zene, vagy
4: én fordítva. Én szerintem hallottam ezt.
6: Tehát az a Flintstones.
4: Hogyne. Nekem megvan.
5: Az nem az a család, amikor az apuka szőke, az anyukának pedig barna rövid haja van? Nem az is van két gyerekük?
4: A Flintstones az, amiben a magyar szinkron,
5: ja,
4: a Gerhard akkor Pál igen, csinálta,
5: tudom.
6: És amúgy nagyon jó, mert én ezt magyarul ajánlom mindenkinek, mert angolul oké, hogy vannak ilyen sznobok tőled, akik mondják, hogy angol szinkron az eredeti, és akkor ez nagyon jó. Én meg mondom nekik, hogy hallottad már magyarul a rémeket? Azok annyira jók.
4: Persze. Hát ez nagyon világhírű volt. Hát tudod, lett egy ilyen verseny, hogy ki csinálta meg legjobban a szinkront a Flintstone-ra, és akkor ezt a Gerhard Pál nevű szinkronrendező nyerte meg az egész világon. Tehát a mi magyar szinkronunk lett ott a
5: nem vagyok meglepve.
4: A
6: hogy elismerem, zseniális rajzfilm, és annak van egy zenéje, amit én egyszer lementem egy jam session-re, és mondta, hogy Vonás Fülöpék játszották a Pinter Péterrel, de nem olyan tempóban, hogy ez a Flintstones, we're the Flintstones.
4: Hát tudod.
6: És zongorában nem volt hozzá ének, tudod, hogy csak én felismertem, mondom, Jézusom, ezt vágom is, és zseniális.
4: Igen.
6: És akkora dög volt benne, hogy én sírtam ott, érted? Tehát ez kegyetlen volt.
4: Megvan neked a Hófehér című film? Rajzfilm magyar. Hófehér ez a címe.
6: Szerintem nincs. Mikor?
4: Szerintem majd küldök neked egy linket.
6: Jó.
4: Abban is egyébként a végén a Rácz Kati? Nem Rácz Kati. Nem tudom hirtelen, és nagyon szégyellem. Nem, mi jazz énekesnőnk, ja. Énekel a végén, és egy bizonyos Kati, és nem ugrik be, de valami csoda gyönyörű zene van benne egyébként. Érdemes azt a filmet megnézni, mert az akkori magyar filmkészítőknek az zseniális, ez igazi pesti humor van a filmben végig, tehát megcsinálták a Hóférke sztorit humorosban. Fantasztikus, zseni a film, és egy helyen a neten meg lehet találni.
6: Videó.
4: Tehát valahol megvan, igen, és szerintem mindenkinek érdemes megnézni, ilyenkor ebben a rossz időben berakja magának maga mellé készít valami, nem tudom, mogyoró,
6: forró csoki, az nagyon
4: forró,
6: jó.
4: Finom forró csoki, vagy töltött káposztát, kinek
6: nézsz. Jó, azért tudja, hogy meg rádiónál vagyunk, tudod, hogy ez nagyon tetszik.
4: Ez még kellett bele, ja. Szóval jó, vannak jó filmek, és tényleg oda kell néha az ember nem is tudja, hogy milyen jó zenét hall egyébként egy filmben. Csak aztán jön rá, amikor úgy magában meghallgatod a a zenét.
6: És amúgy azt ugye örök favoritom. Tehát én 14 éves voltam, akkor megnéztem a Keresztapa című filmet. És akkor tudtam, hogy ha a családfő nem is vagyok, de keresztapa még lehetek. És én emlékszem, hogy egyszer, hát ugye a nekem gyerekkori barátomnak az apukája, ugye a Vígszínháznak a pénzügyi igazgatója. Vagy volt, vagy nem tudom, valami ilyesmi, de hogy akkoriban azt tudom, hogy azt dolgozta, és ő egy nagyon művelt ember. Mert csak a feleség ugye az egyik színésznő a Mai Senyére Stünde, aki ugye a Bagirát játsza. És nekem a Dzsungel könyvében a Vígbe, vagy a...
4: Aha.
6: Tehát, hogy ő egy nagyon komoly színésznő, és szinkron színész is, és minden. Persze. Minden elismerésem, az ő egy gyerekkorom óta imádom. És nekem ugye, nekem abból állt egy csomó délutánom, hogy mert ugye tőszomszédságban laktunk, meg ugye egy helyre jártunk kiskolába, tehát osztálytársam volt a fiai. Voltak a fiai. És átmegyek, azt akkor tűnt, de ott van, azt mondja, gyerekek, hát nem köszöntétek a Bendegúzt? Gyere, üljél le játszani. Jó, oké. Meg voltunk, muzsikáltunk együtt, mert ez a gyerekei, a barátaim, ők is zseniál, tehát a Lóránd, ő a Műpában volt, de ilyen 10 évesen hegedülni. Tehát az azért komoly.
4: Az bizony.
6: És az lényeg, hogy a visszatérve a filmre, nekik az apukájuk, ez szigorú volt, de komoly, és azt mondta nekem, hogy ha a Keresztapa a kedvenc filmem 14 évesen, akkor nekem azért van ízlésem.
4: Így van.
6: És én voltam az egyetlen a korosztályomban, aki ezt is, a jó, rossz és a csúfot, az ilyen rendkívül rég és rendkívül hosszú filmeket végigültem.
4: De rég láttam a jó, a rossz és a csúf.
6: Zseniális. Én imádom ezeket. Hát igen, most az Eastwood is egy kicsikét már szakálasabb, mint,
4: hát igen.
6: Mint barnább, de nagyon bírom. Tehát tényleg, egyszerűen szegény már annyira öreg, de ő megérdemli. Tehát az a csávú, amilyen piszok jól kinézett akkoriban, és amennyi felvétel van róla, ahhoz képest nagyon megöregedett.
4: Hát csillagom, az a jó az ember, megöregszik, csak az nem öregszik, mert aki fiatalon meghal, igaz?
6: Igaz. Nem kell ilyen, hogy...
4: Mindannyian nagyon várjuk, hogy egyszer nagyon öregek legyünk, és nagyon öregnek nézzünk ki.
5: Hát én annyira nem várom.
6: Nem várod?
5: Nem.
4: Pedig meg fog történni.
5: Meg fog történni, az biztos, ha vágyunk rá, ha nem megtörténik.
4: Hát azért a fiatalkorban még jó sokat kiélvezni az életet, sokat rohangálni, mert idősebb korban nem lehet meg elmenni jó jazz koncertekre. Például a te triód, az még egyszer mondjuk el, mikor fog és hol játszani?
6: Hát október 24-én.
4: Oké.
6: Okay. És november 14-én játszunk majd a Ménesiben. Berki Tomival és Bédi Leventével, és én fogok ugye dobolni, és ez egy gitáros trió, tehát aki szeretne amúgy, és lejön, biztos tudunk helyet szorítani, még készül az esemény amúgy.
4: Az mit jelent?
6: Hát aki lesz Facebookon, meg minden, csak még szervezés alatt tartom a helyzetet, de kézben.
4: Nekem olyan valami az rémlik, hogy október 24-e az az őszi napi egyenlőség. Szóval az így az egy nagyon egyébként is egy híres nap. Az október 24 vagy 23-ról 24-ére virradó reggel. Ott van egy ilyen napi egyenlő. Tehát ugyanannyi ideig tart a nappal, mint az este. Fogadjunk, ezt nem tudtad.
6: Nem tudtam, csak nem tartottam számon, jó?
4: Csak akarom így bevésni a hallgatók fejébe ezt a dátumot, hogy mikor lesz ennek.
6: Ja, persze, akkor tudtam, akkor nagyon, ez egy fontos dátum.
4: Igen, ez direkt azért van egy.
6: Jó, ezt a só elemet eltanulom, tudod.
4: Egyébként te hogy viseled az őszt? Hogy viseljétek, hogy vége van a nyár? Most Fannit kérdezem meg, mert jó, rég szólalt meg.
5: Hát nagyon rosszul, már, amikor kijön a nyár, akkor én mindig azt mondom, hogy egy új élet elkezdődik.
4: Hát igen, egy új érzés. De az őszt is ki kell valahogy bírni, tudod?
5: Az őszt azt úgy lehet kibírni, hogyha elkezded díszíteni a lakásodat, őszi ételeket főzöl, olyan filmeket nézel, amik így nagyon mély, aminek nagyon mély üzenete van, behúz annyira, amennyire kell, ne annyira, hogy depressziós legyél. Azt is meg kell élni egyébként, meg még az őszi séták egyébként jók, nem olyan, mint a tél, hogy nem tudsz kimenni, amikor szeretnél.
4: Igen, tényleg a séták ideje van, kivéve amikor ilyen csúnyán eseget az eső. Azt annyira nem bírom, de hogy vagy vele, Bendegóz?
6: Én ilyen jó őszi, sötétedős kései időkben én behúzódnék a Ménesi bárba ezen a két napon. Jó, na. Visszatérve amúgy a témára, én őszinte leszek veletek, én kifejezetten nyárias típus vagyok, tehát, aha, hogy én minden nyáron csinálok, télen én meg azt imádom, tehát, hogy én amúgy télen bőrdzseki, nem, bocsánat, ősszel, nyáron, tavasszal bőrdzseki, amúgy meg télen szövetkabát. És én imádom megadni a módját ennek, mert akkor télen, ugye akkor nem akkor a probléma, hogy teljes smoking minden szedbe vagyok, és én nagyon élvezem azt.
4: Az elegancia.
6: Igen.
4: Tényleg lehet elegánsnak lenni, lehet felvenni a hölgyeknek az jó ilyen szőrme, milyen sálakat, elegánsabb csizmákat, bőrkesztyű, ugye?
6: Nekem is van bőrkesztyű.
4: Ugye ez... Na, ezt még így ebben a vonatkozásban nem hallottam, de nagyon tetszik.
6: Én amúgy azt gondolom, hogy nem elég viselni ezeket a ruhákat, hanem vagy nem elég hordani ezeket a ruhákat, hanem viselni is kell. Tehát én nem szeretem, én nem vagyok az a típus, aki felveszi a szövetkabátot, aztán beletöröli a taknyát, vagy nem tudom, hogy mit, milyen proli dolgot mondjak, de hogy az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy mi van rajtad, hanem hogy viseled.
4: Egyet értek. Szerinted illik 2026 telén kalapot hordani egy férfinek?
6: Én azt vallom, hogy minden olyan dolog, ami te vagy, az illik. Kivéve akkor, ha nem te vagy, mert akkor az nem fog jól állni. Aha. Én amúgy kalapos ember vagyok alapvetőleg. Én nagyon szeretek kalapot hordani, ahhoz képest kevés van, csak 5. És
4: komolyan, van 5 kalapod?
6: Hát persze.
4: Ez nagyon tetszik.
6: Abból 4 szalma sajnos. De van egy táncos
4: kalapod. De a szalma is menő szerintem.
6: Igen, azok nyáriasak, tudod, meg van egy szilveszteri. Ez lila.
4: A szalma kalapot egyébként Coco Chanel hozta be a divatban nőknél, azt tudtad? Előtte a szalma kalap az nem volt egy elegáns viselet, és akkor ő elkészítette az
6: első. Ja, én is elegánsan hordom, csak amikor tél van, akkor viszont van egy fekete néptáncos kalapom. Tudod, az a nem fedóra, hanem ami hátul fel van hajtva.
4: Aha, megvan.
6: És amúgy meg van egy pici karimája. És én gyerekkorom óta hordok kalapot, tehát én kiskoromban kaptam egy kicsit, aztán még nagyobbat, és ennek az a sztori lényege, hogy én megtanultam ennek a szabályait. Bemész, leveszed, felakasztod, nem a székre vagy a földre teszed, hanem felakasztod a fogasra, nyilván a kabátodra teszed rá, tehát hogy nyilván az egy olyan dolog lesz, ami úgy működik, hogy az egy tisztelendő dolog. A kalapos ember és a kalapja is. Szóval igen, ezek alapvető etikai dolgok, amiket én azt gondolom amúgy, hogy a nálam fiatalabbak már nem biztos, hogy meg fogják érteni. Mert én amúgy megkockáztatom azt is, hogy a korombeliek se értik meg. Mert én azt gondolom magamról, hogy én egy kicsit az a fejben úgy vagyok előre haladva, hogy vissza vagyok maradva. Tehát én úgy vagyok előre haladva, hogy értelmesen gondolkozok, értelmesebben, mint néhány fiatalabb vagy korombeli, viszont nem annyira ebben a korszakban vagyok.
5: Régi fejbe. Értékeket szeretnél képviselni.
6: Pontos. Nagyon szépen köszönöm. Ezt most nagyon jól megmondtad. Szóval igen, nekem ez a célom.
4: Egyébként tudod, hogy milyen kalap volt a Keresztapában? Az amerikai filmben milyen híres kalap volt. Nem úgy nézem, tudod. Nem Borzalino kalap volt.
6: Borzalino? Igen. Azt hittem Fedora, és, mert az a nagy.
4: És jó hír, hogy lehet kapni, képzett Budapesten Borzalino. Én láttam az egyik boltban egy fehér Borzalino. Elmondom neked.
6: Ja, mert nem reklámozunk, igen. De hogy lehet kapni. Gondjátok el a kalapjaimat.
4: De figyelj, és kiárusítás volt a belvárosban, úgyhogy még jó áron is volt.
6: Innen oda megyek.
4: Sajnos már vége van, de akkor én is eldöntöttem, hogy egyszer veszek a fiamnak egy fehér Borzalino kalap.
6: Akkor az kell egy fehér smoking set, minden.
4: De hát még ráérünk, még hol van a nyár.
5: De a Borzalino kalap tiszteletére meg kell azt említeni, hogy nagyon sok mindenkinek jól állt, igen, de a legszebb az Alain Delon volt benne.
4: Opa, ő is hordta így.
5: Csak ezt a tiszteletből megemlítjük.
6: De amúgy én azt gondolom, hogy láttátok a Pókember első részét, ami most már, tehát úgy képzeld el, hogy a Pókemberből az a Tom Hollandes első rész.
5: Én csak a klasszik Pókembert láttam.
6: Azt nem láttál?
4: Én nem tudom, ki volt a főszereplő a Pókember, de láttam egy
6: Pókembert. Az a lényeg, hogy ott van egy olyan momentum, ahol azt mondja, hogy a barátja, az újféle Pókemberben, a hallgatók lehet, hogy vágják, mert most nagy divat a Pókember, uh-huh. Hogy azt mondja a barátja, én azért hordok kalapot. Nem azért, mert én ki akarok tűnni a tömegből, nem azért, mert én ilyen vagyok. Azért, mert önbizalmat ad. És az önbizalom pedig erény. Szóval minden kedves hallgatónak azt üzenem innen, hogy bízzatok magatokba, de leginkább, hogyha esetleg olyan a helyzet, akkor olyan ruhát vegyetek fel, vagy olyan helyzetben legyetek, ahol csukerek vagytok.
4: Jó, ez volt. Nagyon jó végszó, főleg ha megnézed a Dick logót, ott is egy kalapos ember van.
6: Nagyon jó.
4: Drága Bendegúz, nagyon szépen köszönöm, hogy meglátogattál minket, és gyere még karácsony előtt is beszélgessünk majd egy jót, meg köszönöm neked is, Fanni, hogy beültél ide mellé.
5: Nagyon szívesen, jól éreztem magam.
6: Én is nagyon jól éreztem, köszönöm szépen a meghívást.
4: Egy ígéretet kérünk, hogy karácsony előtt eljössz hozzánk.
6: Hát írjatok, most is egyből jöttem.
4: Mi pedig megyünk muzsikálni, 22 órakor átadom a mikrofont dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat, maradjanak velünk.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi?
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó.
3: Így van.
4: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
3: Így van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszottak a roma művészeti együttesek és táncház mozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg. Egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösségépítést és kulturális értékátadást is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Facebookon. Rólunk neked. 100.3 Rádiódi. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódi FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
2: Mai vendégem Losó Györgyné, Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén Romfel, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll.
3: Családfát, azt viszont én összeállítottam, a férjem részéről, a Losó família, az a dinasztia család, és hát én magamat kihajtam. Na mindegy, szóval csak mindegy, lett a Gyurinak két lánya. Na szóval, úgyhogy. De nagyon, szóval akkor mi elég rossz időbe kezdtük a könyvünket, mert akkor a Covid időszaka volt. És azért nagyon nehéz volt azért összeszedni, de olyannyira jó volt, hát szóval olyan értelem, hogy akiket meginterjúvoltunk, hogy akkor azok nagyon szívesen. Na, mivel, hogy a zenészt, ja, bocsánat, most eszembe jutott, hogy a zenészek sajnos többsége ugye már nem élt, így ezért kénytelenek voltunk a feleségekhez, az asszonyokhoz fordulni, hogy egyáltalán, hogy akkor nekik, hogy ők milyen emlékeket őriztek meg a férjük után. Szóval, hogy akkor így ez a könyv ezért is sikerült így. De akik elolvasták, akkor tetszett nekik.
2: Tehát 2022-ben jelent meg, igen. És valójában egy helytörténeti dokumentumtár részben, másrészt ugyebár családfakutatás, hiszen akkor igen. Alapvetően a férjednek, igen. A családjának a bemutatása, igen. Számos képpel, arcképekkel, életképekkel, és hát legendás zenészekkel, mint például Pege Aladár, és akkor igen. Sorolhatnám.
3: Bangó Margit, Horváth Pista.
2: Tehát akiknek valamiféle kötődésük volt igen. Kispesthez, igaz?
3: Igen, aha. Igen.
2: És meglepő egyébként, ahogy így végigolvasgattam a tartalomjegyzéknek a részeit, a címeit, mennyi mindenkinek kötődése van Kispesthez, és akkor igen. Néztem, hogy jé, ő is? Szóval sokan felbukkantak.
3: Ja, közülük. De olyan érdekes, mert ugye én nem tudtam, hogy a Kleó is, hogy hát mondta, hogy az anyukája 60 évvel ezelőtt, hogy a nagy boldog asszony templomba esküdtek, és hogy neki ez milyen nagy élmény, és milyen jó érzés, mert ugye elvittem a templomba, és amikor bement, hogy látni kellett volna az arcát, hogy átitatódott, tudod, avval a emlékekkel, és a szeretettel, és egy jó érzéssel, és azt mondta Melinda, nagyon köszönöm azt, hogy elhoztál, mert hogy a anyáimék itt esküdtek. Hát szóval, és akkor ők Bekernén laktak a szülei.
2: Néhány nevet hadd említsek meg az arcképek közül. Lugosi Tibor klarnétművész, Lugosi Kati nótaénekes, Lakatos Marjana Rajkó zenekar híres prímása, Sudi Farkaspál zenekar vezető, Pege Aladár, a kispesti tér névadója, Jávori Vilmos jazzdobos, Fehér Sándor a hős hegedűművész, Boros Mátyás, Horváth Pista, cigánydal énekes és nótaszerző, Bangó Margit, ugyebár kispesti lakos is volt, és hát Cifra György neve is felmerül. És most csak tényleg az arcképekről beszélgettünk, de hát itt még számos név van felsorolva. Igen. Milyen emlékeid vannak ezekről a kutatásokról, hogy ez milyen élmény volt számodra? Egy izgalmas utazás, vagy egy kihívás?
3: Hát kihívás. Mert tulajdonképpen a riport aranyokkal, hogy egyáltalán, hogy reagálnak. Mert nem tudhatják, hogy mire használjuk fel. És valahogy volt, aki nem volt hajlandó, mert nem, hát van ilyen is, hát szóval semmi gond, annyi. De most, amikor már megjelent a könyv, és láttam, hát nem is tudtam, hogy erről van szó. Érted? De akkor most már sajnálja, hogy nem került be a könyvbe. És én viszont mondtam is, hogyha esetleg, mert szeretnénk újra nyomtatni a könyvünket, mert már sajnos már nincsen. Már olyan értem, hogy jó is, hogy
2: ez
3: meg...
2: Jó, igen,
3: de viszont ugye úgy mondom, hogy már nekünk nem maradt. és akkor, hogy egyáltalán még ki kellene bővíteni. A Gabiano könyvkiadónak a vezető, az Izsák Gábor, ő mondta, hogy bármikor, és hogy még akkor, hogyha szükséges, akkor még ki tudják pótolni, szóval, hogy nem gond a nyomtatás, csak most már újra valami várjuk, hogy lehessen pályázni, hogy akkor, hogy tudjunk egy kis pénzhez hozzájutni. Mm-hmm. Szóval, hogy mert azért egy könyvnek a nyomtatása, nem kell neked mondani, hogy ez most már nem egy olcsó dolog, mert ennek a könyvnek a nyomtatása is 3900 forint körül volt. De támogatott a Kispesti önkormányzat, és a
2: Néprajzi
3: Múzeum is, igen.
2: Szuhai Péter vezetésével, hiszen, hogyha jól láttam, akkor ő volt a szakmai lektor.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly emberek voltak, akik tényleg jónak találták, hogy a könyvünk ez megjelenjen.
2: De itt a támogatók között van a belügyminisztérium, illetve a cigány nemzetiségi önkormányzat
3: igen,
2: is.
3: Igen, igen, a cigány nemzetiségi, a Balog Elekék is, igen, ők is támogattak 100 000 forinttal. Szóval tulajdonképpen innen-onnan tudtuk összeszedni. Hát a mai napig is azt csináljuk, hogy pályázatokat írunk, úgyhogy, és akkor amennyivel tudnak támogatni, támogatnak, és akkor abból megpróbáljuk megvalósítani a programunkat.
2: Nem csak egy egyszerű, hogy is mondjam, zenészek bemutatásáról van szó, hanem azért ennél sokkal több, hiszen hogyha kinyitjuk a könyvnek az igen. első oldalát, a borítóját, akkor egyből a Rajkó zenekar tekint vissza ránk. Igen. De nem az új Rajkó zenekar, amit még Farkas Gyula alapított, hanem még a 30-as években igen. az Osztendek Kávai házban létrehozott Rajkó zenekar, Rigó Gábor féle Rajkó zenekar, szoktunk így is hivatkozni rá. Hadd idézek belőle egy pár mondatot. Jó. Apám Losó Sándor, aki 1918-ban született, már 15 éves korában az Osztendében játszott. Ez egy híres kávéház volt a belvárosban. Lugosi Losó Magdolna visszaemlékezésében igen, olvashatjuk igen. ezt. Tehát mennyire fontos, hogy tulajdonképpen sikerült visszanyúlnunk a régi Rajkó zenekarhoz, ami egy óriási igen. dolog, hiszen ha végigtekintünk ezen a képen, ezen a híres képen egyébként, akkor hát sok ismeretlen gyermek van rajta, akik egyébként a krémjét képezték igen. a cigányzenészeknek.
3: Pontosan. Aposom is ott azon a képen rajta. Úgyhogy hát valahogy tényleg...
2: És hát Farkas Gyula is egyébként itt van, igen. mint látom.
3: És az mesélt az aposom, hogy annak idején, ugye hát a Kispesten, hát ugye ők többen voltak testvérek, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy azon a fotón is, hogy látszik, hogy akkor, hogy hát ilyen válogatott tehetséges fiatal zenészek vannak rajta, úgyhogy és mesélt a papa, hogy ő már 4 éves korában azt írták az újságok, hogy megszületett a cigány király, szóval, hogy mert annyira virtuóz volt, érted? Szóval, hogy ugyanakkor a sógornőm is nagyon aranyos a Magdi, hát mert olyan, szóval ő még olyan igazi Losó lány, szóval érted? Szóval, hogy érted valahogy a gínjeibe, ami nemest, és azt hordja magával, érted? Ez az annyira jó különben. Jó érzés, úgyhogy én nagyon szeretem, hogy akkor, hogy ő ennyire így mondja, apukám, érted, szóval, hogy és akkor, hogy beszél a régi dolgokról, meg hogy hol muzsikált, és akkor a testvére, és hát kezd, és az aposonnak az édesanyja az nem is volt cigány, ez egy zsidó lány volt, de cigányok nevelték, és akkor mindig mesél a sógornőm, hogy az olyan érdekes volt, hogy milyen szigorú volt ugye a fiaival, és hogy nagyon fontos volt, hogy ahol laktak a Derkovics Gyula utcában, arra ment a lovaskocsis, és akkor kikiabált, hogy alszanak a fiaim, hogy nem az utcába jöjjenek, hanem a másik utcába, hogy nehogy felébredjenek, mert ugye hát csak éjszakai ezó emberek voltak.
2: Szóval számos történet is olvasható itt a könyvben. Mm. Nagyon érdekes lenne, hogy meddig sikerült visszajutnod egyébként a családfakutatásban? Ez mindig egy nehéz kérdés.
3: Hát ez elég nehéz volt, mert megmondom őszintén, hogy akkor én írni szeretem papíron. Érted, hogy most jó, hát most már könnyebb azért a interneten, de viszont azt mondja, hogy most van egy olyan információ, amit még sajnos nem olvastam, de 1700-as évekig. Ez most derült ki, mert van különben Kispesten a Pálóczi Zoli, egy fiatal ember, aki katonai vonatkozású dolgokban kutatott. Szóval, hogy úgy látod, milyen érdekes, hogy a kutatásunk során olyan embereket ismertünk meg, aki most például a katonai vonalon mutatja be Kispestnek a történetét, mi a zsidó és a cigány vonalon, és ugyanakkor ő felhívja a figyelmünket, és már ugye amilyen információt már sikerült neki feltárni, azt viszont nekünk átküldi. De most pont átküldte, és tegnap beszéltem vele, de viszont mondta, hogy mit talált, már ugye a Lossó familiával kapcsolatosan, hogy azért mondom, hogy 1700-as évektől, mert azért törzsgyökeres kispestiek, és én viszont még nem volt arra időm, hogy megnézzem azt az információt, most nem tudom elmondani, amit ő átküldött. De annyira jó érzés, hogy akkor, hogy egy ilyen személyekkel, meg van még egy másik úriember, aki Facebookra fölrakja a Kispest anó történetét, és ő is rendelkezésünkre áll. Szóval, hogy most annyira jó, hogy sok oldalról kapjuk az információkat, és ugyanakkor az én barátnőm, aki már 80 éven túl van, de ő viszont ezeket az információkat, ő digitálisan, ő már jobban le tudja jegyezni. Mert én azért nekem teljesítenem kell a munkahelyemen, és nem szeretném a vendégkörömet elveszíteni. Ez a vendégeimet, és akkor így akkor telefonon tudom kommunikálni, meg többek között én megyek hozzájuk nyilván, és akkor ezeket megbeszéljük, és akkor a gépre tesszük, legfeljebb annyi, hogy én ugye lefotózom, meg az interjúkat, amit készítünk, akkor én az én telefonomon felveszem. Szóval így működnek ezek a dolgok.
2: Van egy sokkal jelentősebb üzenete ennek a könyvnek is, bocsánat, nem akarom a többit természetesen lekicsinleni, hanem nem csak egyszerűen egy családtörténetről van szó, nem csak egyszerűen olyan igazi példaképeknek a bemutatásáról, akik neves zenészek, hanem valójában ez a cigány zenészeknek a története.
3: Igen.
2: Látok például itt egy olyan képet, hogy Lossó Bertalan a kuwaiti Hilton szállodában a 80-as években. De ott, ahogy visszaemlékezek, édesapám is nagyon sokat járt Közel-Keleten is, Rajkó zenekarral számtalan országban jártak, és annyira ismerősek ezek a képek, amiket tulajdonképpen itt nézegetek ebben a könyvben, hogy mint hogy apu is feltűnne valamelyik képen egyszer csak.
3: Igen. Ez különben nagyon érdekes, mert én meg a te könyvednél volt az, amikor mondom, de jó, mondom, ezt valahogy meg kellene szerezni, de nem tudom, hogy hol akadtam rá, érted? De kezembe volt a könyved, és nem tudom, hogy hol.
2: De minden esetre ez nagyon jelentős dolognak tartom egyébként, hogy tényleg ezen keresztül is bepillantást nyerhetünk a muzsikus cigányoknak az életébe, az élettörténetébe, a világába, hiszen nem egyszerűen a cigányságnak a története, nem a magyarságnak a története, hanem egy olyan pici közösségnek a története, akik igazán kivételes helyzetben voltak mondjuk a 20. század második felében is.
3: Igen.
2: Hiszen amikor ők kiutazhattak külföldön bárhová, kaptak olyan útlevelet, vízumot, stb. És világot láthattak, és hozták haza a valutát, és nekünk is elsők között volt kompjúterünk. Ezek olyan kiváltságok, amik egyszerű halandóknak nem adatott meg.
3: Ez így van. 68-ban volt a papám Mexico City-ben. 78-ban a férjem szintén. Szóval érted rá 10 évre, hogy milyen érdekes, hogy akkor, hogy egy olyan világ nyílt meg előttük. Szóval, hogy egyszerűen felfoghatatlan. És amikor a külföldre kimentek az Állami Népi Együttes, a Duna Művész egy, a Rajkó zenekartól kezdve, mindegyik olyan, nem a cigányságot képviselt, hanem a magyarságot. a magyar népet képviselték. Olyan világhírnevet szereztek külföldön a cigányzenészek, mert nem csak a Puskást ismerik, hanem a cigányzenészeket is.
2: Hát sőt.
3: Hát nem.
2: Hát erről volt híres Magyarország. Tehát hát a Gulyás ugyebár, az Alföld.
3: Igen.
2: És hát a cigányzene.
3: Hát a Lakatos Sándor, amíg Mátyás Pincet, az külföldről jártak a Mátyás Pincébe. Az én bátyám az pincér volt. Úgyhogy ő is azért a nagyon sok zenészt ismert. Hát azért Margit-szigeti nagyszálló, Pilvax Kávéház, Nemzeti, akkor ugye hát nem kell sorolni ezeket a régi nagy helyeket, tehát a papám is a zenészként, ugye a Vigmatrózba, a Keleti étterem, Nyugati étterem, Nemzeti szálló, hát szóval mégis lehet sorolni, hogy soknak még fogalmuk se volt, hogy egyáltalán, hogy ezek vannak, léteznek, és hát bejárták már azért az egész világot, és annyira nyelveket beszélnek, szóval nagyon sokan soktól lehetne tanulni, a viselkedés, a modor, minden úgy együttvéve, igazi úri cigányok. Na, ez hát, az igazság.
2: Igen, egyébként gyakran mondják, hogy ezek a cigányzenészek, akik főleg a Rajkóban voltak, igen, ők a cigányság krémjét jelentik, és ezt igazi roma kutatók is mondják.

0: Na, ennek nagyon örülök, mert én mindig szoktam mondani, hogy Kispestnek a krémjeit szeretném bemutatni, és én emlékszem rá, hogy amikor még gyerekkoromban, hogy amikor kimentek az utcára, szinte illatos emberek mentek ki, meg elegánsan felöltözve, kalapot emeltek egymásnak, tiszteletet megadták, és igazi ilyen méltóság teljesen viselkedtek. Én nekem ez maradt meg bennem, és én úgy gondoltam, hogy a könyv, hogy ezek és hogy az ő emlékük maradjon meg. És ez számomra ez nagyon fontos volt, hogy amit én láttam, én azt szerettem volna most tükrözni úgy ebbe a könyvbe, a könyvünkbe tulajdonképpen. Ja, és nem megfeledkezve a cigány asszonyokról, a feleségekről, mert ez nagyon fontos.
1: Így van.
0: Mert a háttér, mert azért egy nő, aki az férjéről mos, vasal, mindent megcsinál, és ugye ő elegánsan ki tud lépni az utcára, tisztán, ápoltan, azért az a nőnek az érdeme.
1: Így van.
0: Úgyhogy, és azért nagyon, hál' Istennek, nagyon sok ilyen zenész cigány asszonyokat ismerek, és barátnőim, úgyhogy őket én azt mondom, hogy nagyon kell tisztelni, becsülni. De mindenkit, most nem arról van szó, de én azért kiemelném azért, mert én is tudom, nagyon sok inget vasaltam a nyújnak.
1: De ez valahogy hozzátartozik a hagyományokhoz, igaz?
0: Igen, tehát, hogy, természetes, igen.
1: Tehát, hogyha a cigányzenés családokban felnőtt embereket kérdezzük, akkor ez is ugyanúgy a hagyományok része.
0: Így van, hát ez igen. Ez
1: nem csak az étkezési hagyomány, hogy töltött káposzta, amúgy hogyan készítitek a töltött káposztát, ez nagyon fontos.
0: Ó, hát na, az a helyzet, hogy én is, és ugyanakkor már a lányom, én mindig meg szoktam jegyezni, hogy túlzásba viszed adni, mert annyiféle húst magsz vele. Na, minden esetre a töltelékbe, és ugye angol szalonnát apró kockára vágja. Úgyhogy a darált hús természetes, hát az fűszerezve, úgyhogy ez a gombóc. Igen.
1: Rizs?
0: Természetes, hát a rizs, meg a belevaló fűszerek, az minden benne van.
1: Azért kérdezem, mert van, aki kukoricával csinálja.
0: Nem, mi rizssel.
1: És savanyú káposztával?
0: Savanyú káposztából. Uh-huh. Ez inkább a téli időszak, hogyha van füstölt oldalastól kezdve, bármilyen hús, tulajdonképpen lehet az füstölt szalonna is, de ami füstölt, akkor liba hús is van benne.
1: Ó.
0: Vagy tyúkot is bele szoktunk tenni. Aha. Ez mindig attól függ, hogy mit kívánunk meg. Tyúkot, vagy libát, vagy kacsát, de azt a húst is rakjuk bele. A disznó oldalas mellé.
1: Uh-huh.
0: De savanyú káposztával.
1: És na, a füstölt viszont, az nem hiányozhat?
0: Az nem hiányozhat,
1: igen. És rántással igen. Készül, vagy?
0: Igen.
1: Rántással?
0: Egy laza rántás, uh-huh. Igen. Uh-huh. Úgyhogy akkor attól függ, hogy a férjünk hogy szereti, tudod? Ez nagyon fontos. Aha. De viszont azért mondom, hogy én is másképpen főzöm, meg a lányom is, úgyhogy szintén a másik lányom is, szóval, hogy de az a lényeg,
1: az
0: hogy
1: új generáció.
0: Igen, de jó íze legyen, és mm-hmm. Nagyon fontos, mm-hmm. És mi szeretjük a kicsit a csípősebbet, szóval, mm-hmm. Hogy az erős paprika van benne.
1: Tehát akkor ez is hozzátartozik úgymond a hagyományokhoz, az igen, étkezési kultúrához.
0: Igen,
1: és esetleg rántott hús?
0: Hát azért, hát
1: alapvető kérdések.
0: Ja, pörkölt, nokedni van, hát ezek természet rántott, most inkább a gyerekek szeretik, mert olyan értelemben, hogy ők ilyen frissen sülteket, meg pizzaféléket, meg ezeket a gyrosz, érted?
1: Ez már megint modern generáció.
0: Már modern.
1: És a túrós csúszát?
0: Ó, hát persze, pörköltel. Marhalábszárból készítjük a pörköltet. Igen,
1: hát azt akkor nagyon szeretem. Vagy valami
0: hát hasonló. Abban is lehet. Uh-huh. De az én férjem marhalábszárral szerette.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: De ugyanakkor meg jó volt, jó kis. Kakas is jó. Uh-huh. Szóval, uh-huh. Hogy mi nekünk ez a természetes, hogy akkor hogy a túrós csúszához pörkölt legyen.
1: Uh-huh.
0: Vagyis hát annak a tetejére.
1: Ilyenkor mindig megszoktam egyébként említeni Farkas Gyulának a nevét, akiről igen. már egyébként felmerült többször is a gondolat a Rajkó zenekar kapcsán. Tehát hiszen ők a Rajkó zenekarban nem csak zenei képzést kaptak, hanem olyan nevelést is, igen. valahogy egy olyan közös nevelésben részesültek, ami tényleg egy olyan, tehát hogy megismerték az utcán a rajkósokat, hogy a rajkós ment át az egyik igen. saroktól a másikig. Hiszen igen. úgy öltözködtek, úgy jártak, keltek az ja, utcán.
0: Most eszembe jutott a barátomnak a férje, Farkas Gyula, Gyuszi, és akkor hát, hogy ő is rajkós volt, uh-huh. de most a Száztagóban van. És hát, hogy a Babi is, hát a barátnőm, hát ő is, hát szóval egy ilyen kis tip-top nő, aki nagyon fontos, hogy ugye a Gyuszinak, hogy akkor ugye az ingje, hogy van kivasalva, és hogy van felöltözve, jó lesz, ugye eljön hozzám a fodrászüzletbe, mit gondolsz, kivel jön, a feleségével, és akkor azt megkérdezi feleségétől, azt mondja, Babi, jó lesz így haja, mert ő te látod hátul. Ugyanúgy aranyos volt még annak idején, amikor írt a Sodi Farkas Pál, hát, és az ő felesége szintén az Aranka, és ő is azt kérdezte, azt mondja, jó lesz így, azt mondja, hátul, mert ott nem látom. Szóval érted, hogy olyan precízen kellett levágni a hajukat, és az asszonyok figyelték, hogy akkor ugye férjüknek a haja, hogy van levágva.
1: Hát ez csak természetes.
0: A papám is két hetente járt fodrászhoz, szóval hogy látszik, hogy akkor ez is kötődik akkor a zenészekhez.
1: Ebben is nagyon hasonlítanak a cigányzenészek, illetve a családok, mondjuk család, így, hiszen igen. ez egy szubkulturális közösségnek mondható.
0: Igen, igen.
1: A romák felzárkóztatásáért egyesület részére milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
0: Hát mert ugye említettem, hogy nagyon szeretnénk ugye a könyvünknek az újra nyomtatását, de ugyanakkor, hogyha még van olyan személy, aki szívesen hát szerepelne a könyvünkbe, akkor jelezzék nekem, mert akkor elkészítenénk akkor velük is a riportot, amennyiben hozzájárulnak természetesen. Ez volt az egyik. A másik, az jelen pillanatban dolgozunk mi a holokauszt könyvön is, úgyhogy azt is szeretnénk megjelentetni, úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk, mert vannak olyan, hál' Istennek a vendégkörömben vannak olyan személyek, akik alapítványiskolának az igazgatónője, aki szintén angolról lefordította nekünk magyarra, azt a szöveget, amit mi, vagy abból a könyvanyagból, amit mi átteszünk a mi könyvünkbe, és nekünk ez a óriási nagy segítség, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok információt kapunk tulajdonképpen a fiataloktól is, akik kutatnak, és akkor így közösen dolgozunk. Szóval ez a könyv, ez nagyon fontos lenne, hogy számunkra, hogy az is, hogy megjelenjen. Akkor meg most megemlékezünk a holokauszt, a roma holokausztról majd novemberben. Meg sok-sok programot szeretnénk szervezni. Akkor van olyan része is, hogy a gyerek otthonban szeretnénk egy családsegítőknél dolgozik egy fiatal lány, aki tulajdonképpen egy olyan programot, hogy kiabál, aki az azt jelenti, hogy egy ilyen fejlesztő program az, amit ő majd szeretne majd játékos formában bemutatni a gyerekeknek. Azt is csináljuk. Akkor előadó művészeket hívunk meg, akit már említettem a homok animációba, akkor képzőművészeti dolgokat, gyerekekkel való foglalkozás, megemlékezések, szóval hogy annyira sok-sok minden van, ami most úgy hirtelen nem jut az eszembe. Lehet, hogy csak egy töredékét mondtam.
1: Azért hadd emeljek ki még egy-két apróságot is, hiszen fodrászüzletedben korábban is ruhákat, cipőket és más adományokat is gyűjtöttetek, amelyeket helyben osztottatok szét, vagy személyesen juttatottak rászorulóknak Kispest szerte. Tehát azért ez is egyfajta tevékenység
0: hát az,
1: az egyesületnek, vagy ez inkább egy saját projekt, ami persze valahol összekapcsolódik, hiszen
0: összekapcsolódik, ez igen, mert annak idején, ugye mivel hogy a Karitászba dolgozott a barátnőm, a Szigetvári Rozika, és akkor én viszont nem tudtam a Karitászba elmenni, mert nem volt időm, így kialakítottam úgy, hogy a fodrászüzletben, amikor meséltem a vendégeimnek, hogy akkor hát, hogy én ezt adományba ezt vittem, meg azt vittem, rám is szólt a lányom, hogy anya, az az én kabátom, mikor kinézett az ablakon, jaj, mondom, bocsánat, akkor vidéki roma családokkal felvettem a kapcsolatot, hogy akkor telefonáltam, hogy jöjjenek el, mert most a vendégem szólt, hogy elköltözik, bútorokat odaadnak, meg sok mindent, akkor eljöttek, azok voltak a szerencsések, akiknek autójuk volt, és akkor elvitték, szóval, hogy a ruhaneműtől kezdve minden bútot, ami létezett, az mindent, úgyhogy, de viszont annyira együttműködtek velem a vendégeim, hogy én egyszerűen csak nagyot néztem, hogy rácsodálkoztam, hogy mondom, ennyire, jaj, de jó, hogy ilyen sok jó ember vesz körül, és akkor hát tulajdonképpen még a mai napig is, és akkor jönnek akkor vidékről olyan családok, akiknek szükségük van ugye a ruhanemükre, mert én akkor lepődtem meg, amikor Borsodban azt mondta az egyik cigány ember, azt mondja, nem hiszem el, hogy milyen szegénység van ott, és azt mondja, hogy a mosógépnek a akármiébe főznek. Érted? A mosógép, na igen, ez nem jutott az eszem, hogy abba főz. És annyira sajnálom, mert érted, hogy annyira sok minden fölöslegessé válik nekünk, ugye, már úgy mondom, hogy akik Pesten élnek, és akkor, hogy milyen jó lenne levinni vidékre, de viszont nincs lehetőség, hogy el tudjanak jönni, nekem meg már időm nincsen arra, hogy én leszállítsam. Egy-két helyre még elvittem, ami útba esett, nyilván, hogy arra felé, amerre nekem és a rokonaimat meglátogattam, és akkor a Mezőszentgyörgyön például ott nagyon sokan vannak, akik mondjuk szegények, és akkor én elviszem, hogy osszák szét akkor az ajándékokat, vagy mit tudom én, vagy nem ajándékokat, hanem a adományokat, bocsánat, mert szóval, hogy ez a mai nap eset még működik, meg tartjuk, de ez már 20 éve csinálom.
1: Ezek nagyon fontos tevékenységek, én azt gondolom, és hogyha csak egy-egy ember, aki ezt képviseli, már az is óriási dolog. Van valami üzenet, amit a társadalom felé szeretnél közvetíteni ezekkel a tevékenységekkel, amiket végzel?
0: Hát tulajdonképpen nekem az az érzésem, hogy jobb adni, mint kapni. Mert amikor látod azt a boldog, amikor adsz valakinek, és látod, hogy boldog az illető, egy olyan jó érzés, hogy ő örül annak, amit én tudtam adni. De ez most bármi legyen, szóval, hogy még akár egy jó szó, vagy csak egy olyan, hogy volt rá példa. Nem egyszer, többször, úgyhogy megíg a mai napig is olyan embereket is támogatok, akik akár börtönből szabadultak, és segítettem, mert leveleztem vele, kapcsolatot tartottam vele, és akkor ezt, amikor sikerült már szabadulnia, megköszönte, és örült neki, akár anyjának is nevezte. Szóval, hogy vagy bajba jutott olyan vendégem, aki tulajdonképpen a temetését kellett intéznem, azt is. Hát na most ezt érezni kell, érted? Igen. Ezt a szeretettel lehet ezt csak csinálni.
1: Úgy érzem, a szemedben nincs különbség az emberek között.
0: Nincs.
1: Gondolod, hogy a társadalmi közeledésnek ez az egyik útja?
0: Szerintem igen. Ez nagyon fontos, hogy tudni kell egymást úgy elfogadni, ahogy vagyunk, és nem azt várni, hogy engem szólítsanak meg, mert hogyha én úgy érzem, hogy én nekem valami mondani valóm van, vagy egy kedves szóval, vagy mert megfigyeltem, hogyha most valaki egy kutyát sétáltat, akkor rögtön oda, jaj, de aranyos ez a kutya, de hogyha egy gyereket tud a babakocsiba, akkor miért nem tudja mondani, de szép ez a kis lány, vagy de szép ez a kis fiú. Érted? Szóval, hogy akkor ne rajtunk múlik, hogy egyáltalán, hogy közeledünk az emberekhez. Mert hogyha tudod, hogyha látod, vagy mosolyog valaki, akkor már lehet beszélgetni, vagy szóval kicsit közvetlenebből kellene közeledni egyik a másikához. Szóval, hogy én nekem ez a véleményem, és nagyon fontos, hogy ne gyűlöletben nőjünk fel, neveljük fel a gyerekeinket, hanem szeretetben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Losó Györgynél Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven Romfel alapító elnöke volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm én is a meghívást.
1: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100,3 Rádió Dékben.
3: A mi hangunk hallatszódik.
2: 100,3 Rádió Dék.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 27-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész, aki mesél nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és jövőbeli terveiről. Tartsanak velünk ma este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
6: Szervusz András, nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
5: Nemrég jelent meg az újabb videoklipped Andesune címmel. Mesélj nekünk erről egy picit, először is mit akar ez a cím?
6: Andesune igazából annyit jelent, hogy álmomban. Uh-huh. Ez egy gyönyörű, szép romantikus dallam, ami arról szól, hogy a főhős álmában már látta a szerelmét, és már az álmában beleszeretett, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy mi ez a leírhatatlan érzés, hogy hogy miért is szereti őt annyira, hiszen még csak az álmába látta.
5: Ez egy feldolgozás, ha jól gondolom.
6: Így van, pontosan. Az eredeti előadót sajnos nem tudom, tehát hogy kicsoda, tehát utána néztem, de nem volt ez jelezve. Valószínűleg ez egy régebbi cigány dallam, amit nagyon sokan feldolgoztak, de az eredeti előadónak a neve az valahogy úgy elveszett az éterben.
5: Uh-huh. És hogy jött benned ez a gondolat, hogy akkor pont ezt a dalt dolgozt fel?
6: Ugye nálam a dalválasztásoknál nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor meghallok egy dallamot, valamit elindítson bennem. Uh-huh. Amikor a feleségem mutatta ezt a dalt, hogy nézd már, milyen jó az a kis szám. És meghallgattam, és éreztem rögtön, hogy ebben a dalban megvannak azok az energiák, amiket én jól tudnék közvetíteni a hegedűmön keresztül, és azonnal tudtam, hogy ezt a dalt meg kell csinálnom, mert igazából a cigány szövege és nagyon sokat mondó, és nagyon szép. Habár nem tudok perfektű cigányul, azt meg kell, hogy valljam, de úgy a lényegét azért megértettem. És én úgy gondoltam, hogy a mondani való és a dallam együtt annyira tökéletes, hogy ez esetleg még a hegedűn is jó szólna.
5: Hol tanultad a cigány nyelvet?
6: Igazából tanulni nem tanultam, csak úgy rám ragadt, mert ha bár én muzsikú cigány családból származom, de a kedves feleségem családja pedig olá cigány család, és ugye ott náluk nagyon-nagyon sokszor hallom a cigány nyelvet is. Leginkább magyarul beszélnek, de azért nagyon-nagyon sokat lehet hallani a románi nyelvet is, és hát így rám ragadt, mondhatni.
5: Uh-huh. Egyszerű egyébként megtanulni, hogy érzed?
6: Én úgy gondolom, hogy ez egy gyönyörű, szép, dallamos nyelv, és egyszerű megtanulni, de viszont én úgy gondolom, hogy csak akkor lehet megtanulni ezt igazán, hogyha az ember valóban használja. Tehát, hogyha csak mondjuk egy szótárból szeretne megtanulni cigányul, én úgy gondolom, hogy az nem fog menni, viszont hogyha olyan közegben van, és hallja, és próbál beszélni, akkor úgy meg lehet tanulni, de hozzáteszem, én sajnos még mindig nem sajátítottam el kellőképpen.
5: Viszont nagyon fontos, hogy megvan akkor az érzelmi motiváció is, hiszen a feleségeden keresztül azért természetes, hogy szeretnéd akkor megismerni, ami vele kapcsolatos, az ő picit eltérő kultúrájával.
6: Tehát én úgy érzem, hogy egytőről fakadóak vagyunk, uh-huh. és habár más a kultúra, de valahol mégis nagyon-nagyon hasonlít, és úgy érzem, hogy mind a két kultúrának megvannak az értékei, amit őrizni és ápolni kell.
5: Beszéljünk egy picit még a zeneiségedről, hiszen klasszikus hegedűművészként kezdted a pályád. Hogy tértél át végül is inkább a populárisabb műfajok irányába, és főleg a crossover érdekelne, ami egyébként nagyon magas szinten jelenik meg a művészetedben?
6: Először is nagyon szépen köszönöm, hogyha így gondolod. Én még amikor klasszikus zenészként tevékenykedtem, én már akkor éreztem magamban azt, hogy szeretnék egyre több kreatív projektben részt venni. És ugye a klasszikus zene mellett rám leginkább a popzene, a funky és a tradicionális cigányzene volt az, ami a legnagyobb hatást tette rám, tehát számomra ezek a műfajok voltak az etalon, és megmondom az igazat, hogy szerettem volna egy olyan újfajta stílust kreálni, ahol a klasszikus zene bőven megfér a hívhatjuk mulatósnak is, a mulatós cigány zene mellett. Ugye fontos tudni, hogy én nem kávéházi cigányzenét játszom, ha bár hatal, hatalmas nagy tisztelője vagyok, és rajongója, de valamiért én mégis inkább, hogyha a cigányzenéről van szó, akkor a tradicionális cigányzenét preferálom. Uh-huh.
5: De hallottam én már tőled a YouTube-on Earth, Wind & Fire-től kezdve mindenféle olasz slágereken át különböző dalokat, amik tulajdonképpen a te színes egyéniségedet mutatják. Ezeket hol tudod egyébként előadni? Merre fele jártál már ezekkel?
6: Ugye elmondhatom, hogy hála jó istenkének már nagyon, nagyon régóta, mint vendégművész tevékenykedek, leginkább ilyen tengerjáró hajókon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy show műsorom, tehát ez egy one man show, én vezetem angol nyelven, és a világ minden táján fellépek vele, és hát ugye említettem, hogy Earth, Wind & Fire, meg olasz slágerek, igazából próbálom azokat a dalokat játszani, és úgy összeválogatni a repertoáromat, amiket én is nagyon-nagyon szeretek. Uh-huh.
5: Nekem ezekkel, megmondom őszintén, az a gondom, amikor például én ezeket zongorával próbálom előadni, hogy bizonyos daloknak a dallama nagyon egyszerű.
6: Igen.
5: És ezeket akusztikus hangszerekkel megszólaltatni, talán, hát hogy is mondjam, nem lesz olyan izgalmas, hogyha nincs mögötte olyan fajta apparátus, olyan zenei háttér, olyan zenei alap, ami tulajdonképpen az egészet feldobja. Te ezeket hogy szoktad előadni?
6: Igazából említetted, hogy nagyon egyszerű. Tényleg ezek a daloknak a nehézségi foka meg sem közelíti egy klasszikus zeneműnek a szintjét, de viszont egyszerű és nagyszerű.
5: Ez így van.
6: Én úgy gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy az ember szálljon rá időt, hogy megtanulja ezeket a különböző stílusjegyeket, és megtanuljon úgy játszani az akusztikus hangszerén, hogy az teljesen stílusos legyen. Tehát például egy funky számot nem lehet klasszikus hangképzéssel eljátszani. Tehát nagyon fontos, hogy az ember rengeteg zenét hallgasson, és minél jobban törekedjen arra, hogy a stílusjegyeket átvegye. Például én nagyon sok szaxofonost hallgatok, tehát megpróbálom azt a fajta zenei előadást nyújtani a hegedűn, mint mondjuk egy popszaxofonos tenne.
5: Na most az az igazság, hogy így is azért lehet hallani, hogy teljes mértékben ura vagy a hangszerednek, a hegedűnek, hiszen ezt nem lehet letagadni még három hangnál sem, hogy ez a hegedű úgy szól a kezedben, ahogy egy igazi művésznek kell, hogy szóljon. Még a három egyszerű hangnál is, amiről beszéltünk, ha csak esetleg három hangból áll egy dal, ami tényleg valójában a nehézségét adja ennek a műfajnak, hogy az a három hang az úgy szólaljon meg. És mi a helyzet mondjuk az alapokkal? És itt most a zenei alapokra gondoltam.
6: Ja, a zenei alapokra gondoltál. Igen, tehát ott is nagyon-nagyon fontos, hogy az ember úgy hangszereljen meg egy darabot, hogy maximálisan a stíluson belül maradjon, de mégis a saját maga kreativitását hozzá tudja adni. Tehát nekem nagyon fontos a hangszerelésnél az, hogy mindig valami kis pluszt csempészek bele, tehát kvázi szeretném egy picikét magasabb szintre emelni a zenei alapot, hiszen mivel, hogy én csak egy hegedűvel vagyok a színpadon, számomra nagyon fontos, hogy maga a zenei alap egy nagyon tömör és egy nagyon jó minőségű alap legyen, amivel tényleg öröm játszani a színpadon.
5: Ezeket is te készíted egyedül?
6: Így van, mindent én készítek.
5: Ez óriási dolog egyébként, hogy van egy előadó, aki tulajdonképpen mindent magának csinál, sőt, azért hadd áruljuk el a hallgatóknak, hogyha esetleg van egy videoklip, azoknak is tulajdonképpen te vagy a megalkotója.
6: Így van, általában én vagyok a producer, a rendező és a vágó is, igen.
5: Ez óriási dolog egyébként, hogyha van egy olyan fajta affinitásod ezekhez a technikai kütyükhöz, ahol esetleg mondjuk a vágást meg tudod oldani, egyedül önmagadban a saját elképzeléseid szerint. Nyilván azért operatőre azért szükséged van, tehát aki segít felvenni a dolgot, de onnantól kezdve a többit azt mind te csinálod, sőt a szervezést, a menedzselést is. Tehát tulajdonképpen te vagy akkor saját magad menedzsere is. Én azt gondolom, hogy aki zenész, főleg klasszikus zenész, azt kell, hogy mondjam, mint ahogy te is hát a Bécsi Zeneakadémián tanultál, erről is mindjárt beszélünk, annak van egyfajta gondolkodása, de az nem biztos, hogy kiterjed odáig általában, hogy esetleg ezt az önmenedzselést is magának megcsinálja, hiszen ez egy külön szakma.
6: Így van. Én maximalista vagyok, és szeretek mindent kézben tartani. Tehát én akkor vagyok nyugodt, és akkor vagyok boldog, hogyha egy folyamatnak az egész procedúráját igazából végig tudom kísérni. Tehát én akkor érzem biztos kezekben a produktumomat, hogyha az elejétől végig kísérem.
5: Mesélj mondjuk erről a legújabb videóklipről. Ennek mi volt az elkészítésének a folyamata? Hogyan zajlott ez?
6: Hát ugye sokat tanulmányoztuk a szöveget a kedves feleségemmel, és akkor elkezdtünk ötletelni, hogy milyen sztorit tudnánk elképzelni ehhez a dalhoz. És nagyon szerencsés vagyok, mert van egy nagyon jó képű unokaöcsém, és ő jelentkezett, hogy ő főszerepet vállalna, és de ráírtuk ezt az egész sztorit. Igazából egy szerelmes párról szól, tehát ők fiatalok nagyon, még tényleg rajtuk van az a fiatal naivitás, a rózsaszín köd, és hát arról szól, hogy így ismerkednek, szerelmesek, de aztán van egy kis félreértés, és akkor természetesen az összeveszés után mi más történhetne, mint a kibékülés. És akkor, amikor megvolt ez a storyline, már így a fejemben, akkor találtam egy rettentően ügyes operatőrt, akivel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és innentől kezdve igazából sínen is volt már a dolog.
5: És akkor elkészült a nyersanyag, te azt hazavitted,
6: így van.
5: Megvágtad.
6: Így van. Mm. És most fenn van a YouTube-on.
5: Fontos számodra az, hogy megjelenj a különböző platformokon?
6: Én úgy gondolom, hogy különösen a mai világban minden előadónak kritikus, hogy lássák és hallják. Mert az a helyzet, hogy ez a mai világ már csak így megy. Tehát ahhoz, hogy 2025-ben egy előadó tudjon érvényesülni, ahhoz el kell jutni a nagy közönséghez. És ezt már csak is kizárólag a szociális média platformokon tudja megtenni, de viszont ott is nagyon nehéz kitűnni, mert rengeteg tehetséges ember van, rengeteg tehetséges zenész, énekes, vagy bár akármi más, aki ugyanígy szeretne kitűnni a sok közül. Tehát igen, manapság már nem az van, mint régebben, hogy az emberek ott ültek a rádió előtt, és akkor mondjuk a Boros Lajos bemuzsikált egy új sanzont akár, és akkor másnapra az más sláger lett. Tehát muszáj, hogy az ember jelen legyen, és lássák, hallják a közönség soraiban.
5: És tulajdonképpen, mivel te egy crossover műfajt játszol, tehát ilyen populárisabb zenét, valójában egy kicsit igényesebben meghangszerelt alapokkal, és néha azért egy kicsit klasszikus hangzással, ehhez azért természetesen szükség van ahhoz, hogy elérd a legnagyobb számú közönséget, hiszen ez a nagy közönségnek szól. Ez nem egy réteg műfaj, mint a klasszikus zene akár. Tehát, hogy itt valójában ez az, amit te ki tudsz használni, ez a fajta platform.
6: Igen.
5: Független elérése a közönségnek.
6: Igen.
5: Milyen visszajelzések vannak?
6: hát egyelőre, hála Jóstennek, nagyon pozitív. Az előző klippemet, amit feltöltöttem arra a bizonyos platformra, több mint százezer nézőm volt egy nap alatt, és több ezer like, szívecske, komment, megosztás, tehát abszolút jó volt a fogadtatása, és nagyon sok olyan ember is felfigyelt rá, akiről nem is gondoltam volna, és írtak, telefonáltak, tehát olyan sikere lett az előző klippemnek, a szíven vitted elnek, hogy amire én nem is gondoltam volna, mert egy hegedűsnek azért általában nem szokott akkora megtekintése lenni, mint mondjuk egy énekesnek. És én azért nem vagyok egy olyan ismert személyiség még egyelőre, hogy teljesen magától értetődő lenne az, hogy én felteszek mondjuk egy videót, akkor ott azt szétszedik. Úgyhogy nagyon nagy örömmel töltött el, hogy ez tényleg olyan közösségre talált, és amit én szerettem volna, és abszolút pozitív volt ez az egész. Amikor egy videoklipet készítek, akkor törekszem mindig egyre jobbat és jobbat csinálni, és hát azért úgy tisztában vagyok, hogy milyennek kellene lenni egy populáris videoklipnek, így 2025-ben. Meg hát szerencsés is voltam igazából, mert olyan helyszíneken tudtam forgatni, ami nem mindennapi.
5: Na most ez nyilván egy kis költségvetésű klip volt, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nem milliárdokból készült ez a videó, és azért mondom, hogy azért tulajdonképpen ma azért össze lehet hozni egy viszonylag alacsony költségvetésű klipből és egy ilyen minőséget.
6: Így van.
5: Tehát és tulajdonképpen ez benne a fontos, az átütő, hogy akár a mai világban az ember létrehoz egy videoklipet, akár feljátsza otthon, vagy nem tudom, hogy te éppen stúdióban játszod, de föl ezeket, vagy otthon stúdióban. Tehát be lehet menni stúdióba is, ahol nyilván nagy tapasztalatú hangmérnökök segítenek kikeverni a hangot, ami azért nyilván jól jön, hogy az embernek a segítség, de azért még mindig viszonylag egy alacsonyabb költségből ezt létre lehet hozni.
6: Igen.
5: Hát ha szabad ezt mondani.
6: Hogyne, természetesen. Én úgy gondolom, hogyha az emberben van akarat, kreativitás és igényesség, akkor nem kell milliókat költeni egy videoklipre, hisz láttunk már olyat is, hogy egy csodálatos előadó művész mondjuk csak egy mikrofonnal a kezébe előadott egy dalt, és hatalmas átütő sikere volt, és pedig otthon a szobájába vette fel, akár. És van olyan, hogy valaki tényleg iszonyatos mennyiségű pénzt öl bele, és mégsem olyan a végeredmény. Elég érdekes kérdés ez. Mindig azért próbálok egyre jobbat és szebbet csinálni, tehát a büdzsé is emelkedik, de én úgy gondolom, hogy nem kell erre olyan sok pénzt költeni, mert a legfontosabb része ugye a zene. Tehát, hogyha a zene nem jó, akkor hiába csinálunk akármilyen klipet, úgyse lesz jó. Tehát teljesen mindegy. A zene legyen jó, mert az emberek nem buták, ők hallják, ugye, hogy most ez jól szól, vagy nem szól jól, a vizuális elem az meg pedig egy plusz.
5: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez, hiszen ez is nagyon fontos és érdekes, hogy honnan jutottál el idáig? Zenei családból származol.
6: Így van. Hát ez egy nagyon hosszú út volt. Én székesfehérvári születésű vagyok. És 8 évesen kezdtem el tanulni a helyi zeneiskolába.
5: De előtte azért nyilván otthon a család különböző tagjaitól már hallottad akár a cigányzenét, vagy akár a könnyedebb műfajokat.
6: Igen. Hát ugye édesapám, ő üzletember volt, ő nem zenél, de a nagypapa, nagybácsik, unokatestvérek, mindenki muzsikált.
5: Kávéház egy cigányzenét játszottak?
6: Így van, pontosan. Mindenki. És igazából ilyen 5-6 éves koromban én gitáros szerettem volna lenni. Kovács Andor gitárművésznek vagyok így, hát így távolabbi leszármazottja. Úgyhogy én sokat hallgattam őt, és én gitáros szerettem volna lenni. És akkor apukám vásárolt nekem egy gitárt. De hát mivel, hogy ő nem zenélt, ő csak megvette a gitárt, de nem tudta behangolni. Tehát mire hazaért az a gitár, lehet, hogy előtte be volt hangolva, de mire hazaért, hát valami borzasztóan rosszul szólt.
7: Hát persze.
6: És akkor odaadta apukám, jó van fiam, akkor gyakoroljál egy 4-5 órát mostantól. Jó. És akkor elkezdtem pengetni, és hát olyan csúnyán szólt, hogy mondta, hát nekem ez nem kell, hát nem, ez nem érdekel. És akkor ez így abba is maradt, és akkor mondtam, jó, akkor nem leszek gitáros. De viszont egyik nap néztem a szólanótát, és már őszinte leszek, már nem emlékszem, hogy ki volt a prímás, talán a Szalai Antal. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő hegedült, és akkor oda mentem apukámhoz, és mondtam, hogy jó, hát akkor én hegedűs szeretnék lenni. Biztos? Biztos. Jó. És akkor apukám megfogta a kezemet, és elvitt a zeneiskolába. És rettentően nagy szerencsém volt, mert egy csodálatos pedagógus elkezdtem hegedülni, aki tényleg megszerettette velem a hangszert, és magát a munkát is, a gyakorlást is. Úgyhogy így kezdődött ez el nekem.
5: Nevét említsük meg mindenféleképpen.
6: Tatár Dezsőné, Judit néni. Ugye az első egy-másfél évemet nála töltöttem. Csodálatos pedagógus volt. Annyira, hogy igazából kicsit több mint egy év hegedülés után felvételt nyertem a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába, Perényi Eszternek az osztályába.
5: Mennyi idős voltál?
6: Hát még nem voltam 10 éves igazából, 9 voltam akkor, és hát Perényi tanárnőnél folytattam a tanulmányaimat, később pedig Becker Annánál, és Róna Széki Tamásnál, tehát rettentően jó pedagógusaim voltak, mai napig nagyon jó szívvel gondolok rájuk vissza. Viszont amikor jött a felvételizés ideje, akkor én úgy gondoltam, hogy beugrok a mély vízbe, és megpróbálok felvételt nyerni a Bécsi Zeneakadémiára.
5: Mielőtt rátérünk a Bécsi Zeneakadémiára, azért én azt gondolom, hogy egy 8-9 éves gyereknek nem egyszerű a feladata a Zeneakadémia, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatán, hiszen valóban csak a legjobbak kerülnek be oda, tehát egyrészt nagy a nyomás is, gondolom, és hát nagy a kihívás. Ezt akkor hogy élted meg?
6: Igen, tehát a nyomás az valóban nagy volt, mert ameddig mondjuk a helyi zeneiskolában én hegedültem a legjobban. Ugye bekerültem a különleges tehetségek osztályába, és hát olyan borzasztóan nagy kvalitású emberek vettek körül, tehát olyan tehetséges fiatalok voltak mellettem, hogy rájöttem, hogy ideje felkötni a gatyát, hogyha szabad így fogalmaznom. De hát rettentően szerettem hegedülni, és szívesen is gyakoroltam. De az már egy másik fajta éra volt igazából. Igen, akkor már éreztem azt, hogy ez nem csak játék és vidámság, hanem itt ahhoz, hogy egy szinten tudjak maradni a többiekkel, ahhoz rengeteg munkát bele kell fektetni, mert a többiek még több munkát belefektetnek, tehát nem volt egyszerű, de nagyon sokat segített nekem abban a későbbiekben is, hogy rájöttem az, hogy a folyamatos munka és tanulás az mindennek az alapja, hogy csak így lehet célt érni.
5: A család is felköltözött akkor Budapestre?
6: Igen, igen.
5: Akkor ez nyilván részükről is egy nagy áldozat lehetett?
6: Igen. Igen, mindenféleképpen az volt, mert ugye a munkahelyük is Székesfehérvárra szólította őket, de mégis megtették azt, hogy felköltöztek velem együtt. Ugye nem akartok kollégiumba engedni, mert nagyon pici voltam akkor még. De hát habár Székesfehérvár nincs annyira messze Budapesttől, de azért mégiscsak macerás azért napi kétszer megjárni. És ezt még megtették értem, amiért a mai napig hálás szívvel gondolok rájuk.
5: És amikor eljött a felvételi pillanata, ami tulajdonképpen már évekkel előtte lebegett a szemed előtt, akkor inkább mégiscsak azt gondoltad, hogy neked egy külföldi intézmény lesz megfelelő, tehát te inkább kifelé szerettél volna orientálódni?
6: Én mindig is szerettem a kihívásokat. Mm. És én ugye tudtam, hogy Bécsben valójában a világ legtehetségesebb emberei járnak tanulni. És meg kell, hogy mondjam az igazat, hogy én az esélytelenek nyugalmával indultam el, mert számomra csak az volt a fontos, hogy a legjobbat kihozzam magamból, és amikor ott állok a színpadon, akkor tényleg a maximumot nyújtsak, és meg tudjam mutatni azt, hogy ez vagyok én, ezt tudom. Igazából már nem is volt rajtam nyomás, mert láttam, hogy tényleg olyan zsenik járnak oda, hogy nem lett volna szégyen az, hogyha nem vesznek föl. Tehát így, hogy már nem is izgultam ezen, hanem csak teljesen szabadon tudtam játszani, így sokkal jobban is tudtam hegedülni, és így kaptam felvételt. Abban az évben az egész világról 16 embert vettek csak fel hegedű szakra, és én ebben benne voltam, és erre nagyon büszke vagyok a mai napig.
5: Tehát maga a különleges tehetségek osztálya is nyilván egy nagy nyomást helyez az ember vállára, hiszen azért ott is megfelelni az egy óriási, hát felelősség. És hogyha bekerül az ember mondjuk egy bécsi zeneakadémiára, az talán még nagyobb nyomást is jelenthet akár. Egyrészt azért, mert távol vagyunk a családunktól, másrészt azért, mert tényleg olyan fantasztikus hegedűsök végeztek ott, hogy sorolhatnák napestig.
6: Igen. Meg kell mondjam, hogy amikor felvételt nyertem, ez egy akkora pozitív érzéssel töltött el, hogy azt érezhettem, hogy igen, leraktam valamit az asztalra, és akkor most kezdődhet az igazi munka, hogy már a nyomás nem is volt rajtam annyira, mert ugye a megfelelési kényszer volt előtte, hogy ja Istenkém, remélem, hogy valóban fel fognak venni, ugye ilyenkor izgul az ember, beadja több helyre, több egyetemre, és akkor reménykedik, hogy akkor sikerülni fog. De mivel, hogy engem fölvettek a világ egyik legjobb egyetemére, akkor éreztem azt, hogy lehet, hogy nem is vagyok annyira rossz. Én csak igazából szerettem volna még mélyebb vizekre elvezni, és akkor nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert első évben Christian Dellingernél tanultam, viszont rá egy évre felvételt nyertem Jelos Pitkovának az osztályába, aki egy David Oistrakh tanítvány volt. Ja, David Oistrakh az egyik, hogyha talán nem a legnagyobb hegedű művész volt.
5: Igen.
6: És hát ugye ez egy presztízs dolog volt, meg kell, hogy valljam annak idején.
5: Igen.
6: És boldog voltam, hogy a tanárnőnek a szárnyai alatt tanulhattam, és igyekeztem magamba szívni mindent, amit tőle kaptam zeneileg és emberileg is.
5: Beszéljünk egy picit a bécsi évekről, hiszen ez nagyon fontos, hogy természetesen azért itthon is vannak lehetőségek. De én azt gondolom, hogy tapasztalatom szerint, hogy azért Bécsben egész másfajta lehetőségek nyílnak ki egy fiatal művész, tehát egy zeneakadémista előtt. Te ezt hogy tapasztaltad kint?
6: Hát ugye a legelső, amit tapasztaltam, hogy teljesen egy multikulti környezetben voltam, tehát a világ minden tájáról származó emberekkel tanultam együtt, ami már egy nagyobb rálátást adott nekem a világra, mert minél több emberrel megismerkedtem, több barátra tettem szert, annál jobban szélesedett ki igazából Hát a látásmódom, a gondolkozásmódom, és...
5: Ez még a 2000-es évek első évei.
6: 2006-tól kezdődő igazából. Uh-huh. Igen. És ugye nem elhanyagolható az se, hogy rengeteget tudott az ember fellépni, tehát volt lehetőség fellépni, hiszen tudjuk, hogy rengeteg zenekar van Bécsben. Uh-huh. És volt alkalmam nagyon sok szimfonikus zenekarral együtt működni, akár csak kisegítőként, vagy turnézni, és így rengeteget tudtam tanulni. A zenei repertoárt is ugye az ember jobban megtanulta, és volt alkalmam utazni, tehát rengeteget jártunk koncertezni külföldre, leginkább Ázsiában volt az, hogy minden egyes áldott évben Ázsiában voltam, legalább egyszer vagy kétszer, és ezt úgy érzem, hogy ezt nem tapasztalhattam volna meg, hogyha nem Bécsbe járok.
4: A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész volt, aki mesélt nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és terveiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszott a roma művészeti együttesek és táncház mozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg, egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösségépítést és kulturális értékátadást is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 28-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és jövőbeli terveiről. Tartsanak velünk ma este folyamán is!
4: Tehát ezek a zenekari koncertek ilyen lehetőségeket biztosítottak számotokra. Így van, lehetőségeket és megélhetést is.
3: Igen, nagyon fontos nyilván, hogy azért Bécs sem egy olcsó város, és főleg, hogyha az ember távol van esetleg a családjától, és ott mondjuk magának kell biztosítani a megélhetését, akkor ott erre szükség is van?
4: Hogyne.
3: Tehát ha jól emlékszem, akkoriban azért nagyon divatos volt, hogy a zeneakadémisták sokat jártak templomi koncertekre.
4: Így van, így van. Én is. Uh-huh. Rengeteget. Mert hát ugye nem volt olcsó bérelni egy akárcsak egy szobát sem annak idején Bécsben, most se, de egy fiatalnak igazából, aki csak egy pici ösztöndíja rendelkezett meg amit a szülei tudtak biztosítani, tényleg nagyon megterhelő volt a bécsi élet, úgyhogy nagyon jól jöttek ezek a haknik, ugye az ember elmehetett, felléphetett, tanulhatott, és még pénzt is kapott érte. Tehát ez egy szuper élmény volt.
3: Uh-huh. És végül is akkor nem fejezted be a zeneakadémiai tanulmányait a családi okok miatt?
4: Így van, hát 3 évet jártam a zeneakadémiára, aztán sajnos történt a családomban egy olyan dolog, ami miatt szüneteltetnem kellett a tanulmányaimat. Uh-huh. Hát ugye először csak szüneteltetéssel, szemeszter halasztással indult, aztán jött egy megkeresés egy hajóra, hogy mi lenne, hogyha kimennék, cigánzenekarral amúgy, hát szalonzenekar volt, és akkor én ezt elvállaltam, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát ez csak 5 hónap az életemben, és akkor utána folytatom a uh-huh. zeneakadémiát. De aztán úgy alakultak a dolgok otthon, hogy muszáj voltam saját lábra állni. Uh-huh. Tehát teljes egészében saját magamat eltartani, és meg is tetszett igazából ez az életmód. Tehát meg kell, hogy valljam, bocsánat. Tehát pont jókor jött uh-huh. ez nekem. Tehát a kellemeset a hasznossal összekötöttem.
3: Egészen más, mint a klasszikus zene, viszont előfordulhat, hogy esetleg akár több pénz is jöhet belőle, ha anyagi szempontokat tartunk szem előtt.
4: Igen, hát először nekem az anyagi szempont volt a legeslegfontosabb. Okay. De viszont amikor bekerültem ebbe a millióbe, és rajtam kívül volt egy másik hegedűs, a Reményi Géza bácsi, ő volt a primás, és rengeteget tanultam tőle. Tehát nagyon élveztem azt, hogy minden egyes áldott nap ugye muzsikáltak, és én akkor tanultam az új számokat, és nekem azért tetszett ez a műfaj is, valljuk be. Na, azért nekem ez is nagyon tetszett, és nagyon csodáltam azt, ahogy a Géza bácsi még 60-on túl is állandóan tanulta az új számokat, kottázta, stb. Az a Dolfi bátyámnak is, hát akkor a lexikális, meg muzikális tudása van, hogy az valami borzasztó. És én meg kell, hogy vajon jól éreztem magamat. Tehát én akkor nem éreztem úgy, hogy na most akkor visszamegyek Bécsbe, és akkor majd valahogy majd lesz, mert ugye nem tudom magamat eltölteni, de majd elmegyek mosogatni, vagy akármi. Akkor, hanem úgy éreztem, hogy jó, szeretnék akkor a saját lábamra állni, és itt jó a fizetés, jól is érzem magamat. Itt is tudok tanulni, ha bár mást, de most ezt szeretném csinálni. És nem bántam meg.
3: Tehát nyilván minden műfajnak megvan a nehézsége. Hogy tehát én azt gondolom, hogy hiába klasszikus hegedű művész valaki, nem biztos, hogy egyből le tud játszani egy nótát. Komoly tanulmányok kellenek ehhez is,
4: hogyne.
3: És felkészülés, elemzés és gyakorlás. És hát tulajdonképpen az, amit egy prímás tud, az egészen másfajta tudás, mint amit egy hegedűművész tud, hiszen mondjuk a hegedűművészek rendszerint kottából egészen másfajta tanulási metódussal állnak a zenéhez, szemben mondjuk egy prímással, akinek viszont a repertoárja hatalmas kell, hogy legyen. Sokkal jobban kell, hogy ismerje a közönségét. De hogy érzed, milyen különbségek vannak?
4: Én úgy érzem, hogy minden egyes műfajt a legmagasabb szinten kell művelni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy amit a cigány prímások tudnak, és ahogy tudnak, az egy olyan dolog, amit a legtöbb hegedűművész például nem tudna. Mert ez egy teljesen más művészeti ág, de nem kisebb vagy nagyobb egyik a másiknál, hanem ugyanannyi munkát igényel mind a kettő. Tehát én nem gondolom azt, hogy most valaki, mert klasszikus zenész vagy hegedűművész, az mondjuk az jobb zenész vagy hegedűs, mint mondjuk egy prímás, mert egy jó prímás pont ugyanannyi munkát és tanulást tett bele abba, hogy ő úgy muzsikáljon, ahogy, mint egy klasszikus zenész. A legfontosabb, hogy mindenki a saját kis műfaját magas szinten képviselje, és a stílus jegyeken belül maradjon.
3: 2025 tavasza óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek új rektora van, Farkas Gábor zongoraművész személyében. Gábornak a pályázati anyagában benne van az is, szerepel az is, hogy tervbe van neki számára az, hogy a cigány zenét bevigye a zeneakadémiai keretek közé.
4: Csodálatos.
3: Tehát akár a népzenetanszak mellé, hiszen hogyha a népzenetanszak létezhet a zeneakadémián, akkor miért ne létezhetne cigány zenetanszak?
4: Pontosan.
3: Mit szólsz ehhez?
4: Hát rettentően örülök ennek, és remélem, hogy ez valóra is fog válni, hiszen a magyar cigányzene pont ugyanolyan szerves része a magyar kultúrának, mint a népzene. Tehát a kávéházi cigányzene szerintem talán még néhol még jobban is, de maradjunk annyiba, hogy ugyanolyan szinten szerves része a magyar kultúrának, és örülök neki, hogy egy olyan rektorja van a Zeneakadémiának, aki ezt felmeri vállalni, és ilyen törekvései vannak. Azt is mondhatnám, hogy éppen itt az ideje, mert külföldön már régebben zeneakadémiákon tanítottak cigányzenét, ugye mint tudjuk. Tehát voltak kurzusok, rettentő sok jó muzsikus kijárkált tanítani, és hatalmas nagy megbecsülésnek örventek. Tehát nagyon remélem, hogy minél előbb itt Magyarországon is ez meg fog történni.
3: Egy kicsit visszatérve a te zeneiségedre, illetve a fejlődésére, elmentél tulajdonképpen egy kicsit populárisabb irányba, illetve a szórakoztató zene irányába. És hogy jött tulajdonképpen ez a crossover, amit mostanában is csinálsz, hogy kicsit funky, kicsit populárisabb, és mostanában ilyeneket játszol. Ez hogy jött neked?
4: Úgy, hogy ezek azok a stílusjegyek, amik elkísértek igazából a kicsi korom óta. Tehát hiába a muzsikus család, meg a mindenem a kávéházi cigányzene, de engem valahogy mégis mindig jobban megérintett. Tehát közelebb állt hozzám a pop, a funky, és én megvallom az igazat, hogy én egy pici korom óta is szerettem például a Bódikusztit hallgatni, vagy a Kaiakot. És a másik dolog az, hogy én nagyon szeretnék adni a közönségemnek, és próbáltam egy olyan stílus irányzatot megfogni, ahol minél szélesebb körbe el tudok jutni a hallgatósághoz, és hát ugye valljuk be, hogy sajnos vagy nem sajnos, de Magyarországon a mulató zene az, ami a legjobban, ugye rasztó függetlenül mindenki ezt hallgatja, tehát konkrétan mindenki, de viszont én a mulató zenét próbálom egy picit klasszikus füllel hallgatni, és egy picikét minőségibb megszólaltatásban előadni, mert úgy érzem, hogy az embereknek igényük van amúgy erre, csak még nem nagyon hallottak ilyet, mert igazából, hogyha hegedűre gondoltak, akkor volt a klasszikus zene, vagy a cigány zene. De még ez még nem volt az, hogy na hát akkor csináljunk meg egy olá cigány popszámot klasszikus crossover stílusban.
3: Mi a terved ezzel? Hol szeretnél tartani 5-10 év múlva?
4: A tervem az, hogy minél több emberhez jusson el a zeném, és folyamatosan szeretnék építkezni, egyre több dallal kijönni. Folyamatban vannak kollaborációk, tehát ismertebb előadókkal fogok csinálni közös dalokat. Én úgy érzem, hogy ennek a műfajnak van helye itt Magyarországon, és szeretném megalakítani ezt a műfajt, és szeretnék ennek én lenni az első képviselője, és nagyon remélem, hogy lesznek ennek követői is, más hangszeresek is, akik affinitást éreznek a kicsit másabb fajta kultúra vagy stílusok iránt, ők is fogják követni a példámat, mert miért ne? Tehát igazából a zenének az a lényege, hogy én úgy gondolom, hogy nincs rossz vagy jó műfaj, hanem minden zenében van nagyon jó, meg kevésbé jó. Tehát én a kis saját erőmből megpróbálom a legeslegjobbat nyújtani, és hát ugye meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, de nagyon remélem, hogy hasonló sikerekkel fog folytatódni, mint ahogy ez elindult.
3: De akkor ezek szerint elsősorban itthon, kis hazánkban képzeled el a jövődet.
4: Így van. Így van.
3: Hiszen te azért sokat játszottál különböző tengerjáróhajókon, de nem vagyok benne biztos, hogy ott ez a fajta stílus lesz a legkelendőbb.
4: Nem. Ugye én vendégművészként lépek fel hajókon, leginkább hajókon, de más helyeken is. Ami azt jelenti, hogy vendégművész, tehát én kimegyek valahova, és fellépek egyszer, vagy akár kétszer, tehát kétszer 45 perc, mondjuk, hogyha egy hetes hajóútra megyek ki, akkor is csak kétszer 45 percet játszok, a többi napon pedig mint vendég vagyok, és ott képviselem ezt a poppos funk kis crossover stílust, de van egy light klasszikus műsorom is, ahol azért elég sok magyaros dalamat játszok. Ez van külföldön. De úgy éreztem, hogy ezt az új stílus pedig itt Magyarországon most el kell indítani, és hogyha jó Istenke is megsegít, és ennek esetleg egy olyan foganatja lesz, akkor talán majd később külföldön is. De ez egy teljesen új elképzelés és új projekt.
3: Tulajdonképpen párhuzamosan halad a két projekt, amit egymás mellett viszel, tehát a
4: így van.
3: Hajózás és akkor az itthoni tervek, ahol populárisabb műfajokat ötvözöl egymással.
4: Igen, hát a hajózás ugye az a dolog, amit ugyan régebb óta csinálok, ugye ez az új terv, pedig a személyes misszió.
3: Milyen a hajós élet?
4: A hajós élet van, akinek nagyon szép, van, akinek kevésbé. Én ugye úgy kezdtem, ahogy mondtam, hogy amikor a zenekarral mentünk ki, akkor én 4 hónapot voltam egy húzamban, és napi 4-szer, de volt, hogy 5-ször is muzsikáltunk. Hát azért az egy kicsikét azért megterhelő volt, szabad nap nélkül. Annak is megvolt a szépsége, de nem az a fajta életmód, amit én elképzeltem volna magamnak. Viszont mindig láttam a színházban, hogy voltak ilyen meghívott vendégművészek, kvázi sztárfellépők, és ők csak bementek, lejátszották a showjukat, és ők ugye ez valóban showműsorokat adtak le, tehát vizuális elemekkel, stb. Tehát leadtak egy produkciót, és utána hazamentek. És akkor mindig azt mondtam, hogy ó, Istenem, én is ezt szeretném csinálni, de jó lenne. És ahogy ez az ötlet megfogalmazódott bennem, rettentő sokat dolgoztam rajta, tehát többfajta showműsort írtam meg, kreáltam és gyártottam le, amit folyamatosan hirdettem a hajótársaságoknak. Aztán egy brit-amerikai ügynökség pedig elkezdett képviselni, azóta vagyok vendégművész. Így, mint vendégművész, ez a fajta hajós élet szép, mert járom a világot, a legszebb részeken vagyok, és nem kell nagyon sokat távol lenni a családtól. Tehát az, hogyha mondjuk csak egy hétre elmegyek, vagy mondjuk 10 napra, az még nem a világ vége. De 2 gyereket családapaként azért már elmenni 4-5 hónapra az nem olyan jó, főleg a gyerekeknek, de hát nekem sem.
3: Nyilván megvannak a nehézségei annak is, hogyha mondjuk egy kabinban kell lakni, ami 4 négyzetméter,
4: nem, vagy hónapokig. Még annyi sem. Igen.
3: Aha.
4: Igen.
3: Nyilván az ember viszont ilyenkor sokat tud esetleg keresni pénzt. Nem tudom, mennyire kompenzálja ez a dolgot.
4: Én úgy gondolom, hogy akkoriban, amikor ezt csináltam, abszolút kompenzálta, de viszont most már, mint családapa, nincs az a pénz, ami kompenzálná azt, hogy én 4-5 hónapra távol legyek a gyerekeimtől. Tehát nem tudom elképzelni azt az összeget, és ezt tiszta szívből mondom. Tehát az egyszerűen már vállalhatatlan számomra.
5: Mit jelent akkor számodra a család?
4: Mindent. Mindent. A család. Család az első, és a minden is. Család nélkül nincs is élet, tehát én se vagyok egész.
5: Gyerekeid pont abban a korban vannak, amikor esetleg el lehet kezdeniük zenét tanulni. Mennyi idősek egyébként pontosan?
4: Kisfiam Nikolász, ő 6 éves múlt, kislányom Pamela, ő pedig 2 éves múlt most.
5: Hát akkor már lassan nála is aktuális lesz. Fogod őket zenére tanítatni?
4: Ha szeretnének tanulni, akkor fogom. Tehát van rá affinitásuk, nagyon szeretik a zenét. Egyelőre még nem jelezték, hogy ők igazából szeretnének tanulni. Hogyha szeretnének tanulni, akkor én teljes más szélességgel fogom őket támogatni. Hogyha pedig más hivatás, vagy más szeretnének csinálni az életbe, akkor pedig azt fogom támogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki jó zenész legyen, és szeresse ezt a szakmát, ami egy gyönyörű szakma, de rettentő sok nehézséggel is jár, az tényleg kell szeretni a zenét, és a hangszert, és a munkát is. Tehát nagyon sok olyan zenészt ismerek, akit családi nyomásra kezdett el tanulni, és hát ugye nem a karásnak nyögés a vége. Nekem nincsenek ilyen gondolataim, hogy én ráerőltetni szeretnék majd bármit is a gyerekeimre, mert hogyha én zenész voltam, akkor legyél te is az. Majd ők eldöntik, és akkor nekem pedig az a feladatom, hogy támogassam őket.
5: Egy picit visszatérve a zenei gondolatokhoz, itt beszélgettünk a riport előtt arról, hogy milyen lehetőségeket kínál az AI, vagyis a mesterséges intelligencia. És eddig, akiknek megmutattam ezeket a lehetőségeket, sajnos nem mindenki ismerte föl ezeket a dalokat, illetve az ebben rejlő lehetőségeket. Viszont nekem az volt a tapasztalatom, hogy te viszont ezeket aktívan használod is. Miként tudod használni az AI-nak a lehetőségeit a zeneírás, a zeneszerzés, illetve az előadás folyamatában?
4: Én úgy gondolom, hogy az AI amúgy egy nagyon nagy dolog, nagyon jó dolog, és szerintem semmiféle fejlődésnek nem szabad útját állni. Viszont úgy gondolom, hogy ez az AI is olyan zenésznél működhet jól, aki tényleg azért tisztában van az alapvető ismeretekkel. Tehát azért ez nem így megy, hogy most beírom azt, hogy akármilyen, és akkor itt a zene, jó van. Tehát
5: nem elég az, hogy mondjuk a ChatGPT generál nekem egy szöveget, a Suno-ba beírok egy promptot, a szöveg alapján pedig csinál egy funkit, egy zenét.
4: Nem.
5: Szerintem nem fog jól szólni?
4: Jól fog szólni, de abban nem lesz benne a te kreativitásod azt igazából. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet használni, nincs vele semmi probléma, de mértékkel, tehát
5: zenészként ezt mondjuk természetesen, viszont aki mondjuk nem zenész és nem ért hozzá, az nyilván nagyon örül neki, hogyha
4: hát pont ma a YouTube ment otthon, és akkor azt vettem észre, hogy a videó is, meg a zene is AI.
5: Igen.
4: És mondom, rága jó Istenem, hogy most már ezt kezd elfogadott lenni, hogy AI végig az egész. Mert mondjuk, hogyha mit tudom én, mondjuk egy dobot hozzágeneráltat az alaphoz az ember, vagy akármit, azt mondom, hogy oké. Okay. De hogy az egész az legyen, és azzal igazából azon kívül, hogy valaki csak egy promptot beírt, egy parancsot, bocsánat, semmi más nem tett hozzá, én úgy gondolom, hogy jó, meg jó szól, mert én ez volna jó, de abban nincs meg az a plusz, ami szerintem egy zenébe kell lenni. Tehát én úgy gondolom, az AI-t is csak azok tudják jól használni, akik elsősorban muzsikusok, zenészek, értenek hozzá, és ezt csak egy mankóként használják pluszban.
5: De miként szoktad használni az AI lehetőségeit?
4: Az AI-t, hát igazából nagyon-nagyon sok mindenre használom. Rettentő sok, sőt, azt vettem észre, hogy most már például, hogyha az interneten is valamire rá akarok keresni, akkor nem a keresőbe írom be, hanem az AI-ba. És ugye ez sem jó, mert volt az, hogy Angliába kerestem pont egy kábelt a hangfalamhoz, és akkor kiadta, hogy szuper, itt fogod találni ezen, és oké, fogtam egy taxit, elmentem. Természetesen nem volt ott az a kábel. Jaj, ne haragudj, rosszul mondtam, rossz információ. Kélek, menj át ide a Tilbury-be. Oké, átmegyek, megint taxi. Sehol semmi. Jó. Jaj, elnézésed, pontatlan volt a válaszom. Tehát akkor így megálltam, hogy mondom, na jó. Tehát azért nem lehet ráhagyatkozni 100%-ba, de szoktam. Ilyen apró cseprő dolgokat, amik mondjuk érdekel valami, ami szembe jön velem ugye az életben, hogy mit tudom én, mikor kezdték el gyártani ezt az automárkát, vagy ilyesmi. Mondjuk egy szerelésnél, hogy folyik a csap, most akkor itt pirit húzzak meg. Ilyen dolgokat meg szoktam kérdezni.
5: Múltkor éppen beszélgettem egy zenész kollégámmal, és beszélgettünk az önmenedzselésről, aminek te egyik nagy művésze vagy, mondjuk így, és ő is azon gondolkodott, hogy hát miként kellene ezt egy kicsit fejleszteni a saját magánál. És mondtam, hogy hát figyelj, kérdezd meg az AI-t. Megkérdeztük az AI-t, hogy miként tudná magát fejleszteni, hogyan induljon neki ezeknek a dolgoknak, és kiváló válaszokat dobott föl. Tehát amit én is esetleg javasoltam volna, ő azt pontról pontra kidolgozta. Tehát esetleg ilyenfajta segítséget is tud adni nekünk a mesterséges intelligencia, amiben esetleg mondjuk nem vagyunk annyira otthon, ha még kezdők vagyunk.
4: Például, amikor ugye van otthon egy kis stúdióm, a maga a stúdió szoftvernek a használatát tanultam, akkor meg kell, hogy valljam, hogy engem az AI tanított meg, hogy hogyan kell profi módon felvenni egy dalt, és utána hogyan kell kezelni. Tehát AI nélkül biztos, hogy nem ment volna mesterséges intelligencia nélkül. Én úgy gondolom, hogy amúgy ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Sok mindenre lehet használni, de nem szabad teljes mértékben rá támaszkodni, mert nagyon sokszor ad olyan válaszokat, ami nem biztos, hogy jó.
5: Én azt gondolom, hogy te egy örök tanuló vagy. Tehát valahogy ez a lifelong learning, ami divatos nagyon mostanában, tehát az élethosszig tartó tanulás. Igen, ezen ez nagyon jellemző, hiszen te folyamatosan képzed magad, folyamatosan új információkkal próbálod magad fejleszteni, és ezeket mind beépíteni a művészetedbe, a szakmádba. Mennyire fontos ez számodra, hogy folyamatos fejlődésben tartsd magad?
4: Rettentően fontos. Én nagyon érdeklődő vagyok, és hogyha valami érdekel, akkor én arról szeretek tanulni, utána nézni, és az a helyzet, hogy minél többet tanulok, annál jobban rájövök, hogy mennyire keveset tudok igazából mindenről.
5: Igen, így szokott lenni.
4: Igen. És én ezt élvezem. Én ezt élvezem, hogy mindig vannak új perspektívák, új dolgok, amiket szeretnék megtanulni, vagy elérni. És akkor van egy kitűzött cél, és akkor azért lehet dolgozni.
5: Milyen tanácsod lenne egy fiatalnak, aki most kezdi a pályáját? Esetleg még mondjuk konzis évei alatt van, vagy mostanul a Zeneakadémián. Mit tanácsolnál, hogy milyen irányba haladjon? Mi az, amit feltétlenül fejlesztenie kellene magában, ami mondjuk neked is sokat segített az elmúlt években?
4: Hát én igazából megkérdezném, hogy mi az, ami őt igazából boldoggá teszi. Tehát hogyha az a hangszer, amit éppen tanul, és ez a műfaj, amit éppen csinál, akkor egy csodálatos dolog, és akkor csinálja. És akkor bele kell adni apait, anyait. De viszont, hogyha nem 100%-osan van elkötelezedve a dolog mellett, akkor én úgy érzem, hogy igazából, hát hogyha nem is időhúzás, de mindenkinek megvan a tehetséget, mindenkinek más-más dologban. Tehát, hogyha valakit nem tesz boldoggá az, amit csinál, akkor egész nyugodtan lehet mást is csinálni, amiből ki tud teljesedni. Tehát én úgy érzem, hogyha valaki teljes mellszélességgel csinálja a zenét az ő műfajába, akkor és tehetsége is van, és tényleg beleteszi a munkát, akkor a siker az predesztinálva van. Ennyire egyszerű. De hogyha valamelyik hiányzik, vagy az akarat, vagy a szorgalom, vagy a tehetség, akkor lehet, hogy más után kellene nézni, mert a végeredményben az a legfontosabb szerintem, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe, és szeresse azt, amit csinál. Mert hogyha szereti azt, amit csinál, akkor hogyha bukkanók is jönnek az élet során, akkor sokkal könnyedebben veszi, mint hogyha nem.
5: Mi kell még vajon a sikerhez?
4: A sikerhez felkészültség kell. Tehát én szerintem a siker az az, hogy amikor eljön az a bizonyos pillanat, tehát mondják, hogy jókor jó helyen, de hát jókor jó helyen akkor tudsz csak jó teljesíteni, hogyha fel vagy készülve. Alázat, szorgalom, felkészültség, és utána kell menni a dolgoknak. Tehát meg kell próbálni kitűnni a többiek közül, próbálkozni kell, nem szabad feladni. A 100. elutasítás után is újra kell próbálni. Meg még utána, és akkor az ember kitartóan csinálja ezt, akkor előbb vagy utóbb sikerre fog jutni, mert például én mondjuk elindulok Székesfehérvárról is, és jövök ide Budapestre, de mondjuk 10 kilométer után mondjuk dugóba kerülök, és mondjuk visszafordulok, akkor soha az életben nem fogok eljutni ide Pestre. De ha kivárom, vagy megkerülöm, vagy átugrom, vagy akármit csinálok, akkor előbb vagy utóbb biztos, hogy ide fogok jutni.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy a zene pontosan erre tanít bennünket. A kitartásra, az alázatra, ami ehhez a műfajhoz nagyon szükséges. Ha esetleg holnap egy lakatlan szigetre vinnének téged, mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát mi volt az az 5 album, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve? Ez mindig egy nehéz kérdés, tudom. Hiszen az ember annyi zenét hallgat, és annyi hatás éri az évek folyamán, hogy mindig nehéz ezeket úgy megfogalmazni. De talán mégis vannak azok, amik kiemelkednek ezek közül.
4: Hát, amit én elvinnék magammal, lemezeket, Baross Lajos bácsi, Kovács Apollónia. Azon az első. Hát egy Jánoka Sándor lemezt is azért magammal vinnék a biztonság kedvéért. Egy Michel Petrucciani Didier Lockwood lemezt. Hogyha mondjuk szeretnék egyedül bulizni, kicsit mulatni, akkor én elvinném a Bódi Gusztinak és a lemezét.
5: Melyiket?
4: Melyiket? Hosszú rögös ez az út. És vinnék még egy Earth, Wind & Fire Best of-ot is.
5: Klasszikus nem volt benne?
4: Nem, az nem volt. Tehát azt kérdezted, hogy mit szeretnék vinni.
5: Igen, jogos.
4: Hogy jól is érezzem magamat. Igen.
5: Aha. Nagyszerű választások. Köszönöm szépen, hogy bejöttél és beszélgettünk ezekről az izgalmas témákról, mint az AI, és hát természetesen az új videoklipped, úgyhogy később is sok szeretettel várunk itt a műsorban. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott.
5: A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész volt, aki mesélt nekünk az újabb videoklipjéről, klasszikus tanulmányairól és terveiről. Tudták, hogy a házi kedvenceknek is saját halottak napja van, amelyen a szeretett állatlelke visszatért gazdájához? Mexikóban a halottak napja, avagy a Día de los Muertos az egyik legfontosabb vallási ünnep. November 1-én az elhunyt gyermekekre, míg november 2-án a néhai felnőtt hozzátartozókra emlékeznek. Ezen felül a házi kedvenceknek is szentelnek egy napot, amelynek dátuma október 27. Ilyenkor az elhunyt kutyák, macskák lelke is meglátogatja az őket váró gazdákat.
3: A karneválszerű ünneplés része a jelmez, valamint az arcfestés, illetve maszkviselés is. A már nem evilági szerettek fogadására a helyiek házi oltárokat, offrendákat készítenek. Nincs ez másként a házi állatok esetében sem. Hogy a visszatérő kedvenc békésen tudjon pihenni egykori otthonában, fontos, hogy az oltár kényelmes is legyen. A házi oltárt hagyományosan selyemmel vagy szaténnal terítik le. Gyertyákat is gyújtanak, hogy azok fénye mutassa az utat a hazatérő léleknek. A só arra szolgál, hogy tartósítsa a visszatérő testet. A füstölők is a tömjén az ártó szellemeket hivatottak távol tartani, míg a mexikói körömvirág finom illatával könnyít a hazatérő lelken. Nem hiányozhat az oltárról az elhunyt, jelen esetben a szeretett kutyák, macskák fényképe sem. Ezen felül a kedvenc ételükből is kerül az oltárra. Míg embereknél ez lehet gyümölcs, sütemény vagy egyéb finomság, addig kutyák és cicák esetében hús, táp vagy jutalomfalat kerül a terítékre, és ivóvizet is helyeznek ki nekik. A jellegzetes calaveritas vagy calavera, egy koponyát formázó mexikói édesség is helyet kap a házi szentségen, ahogy a négylábú kedvenc játéka is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetésvégrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 29-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon szeretném folytatni a nemrégen elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Halper László barátom, Zenész legendák, legendás történetek legendás roma zenészekről című könyvéből szeretnék idézni. A fejezet címe Az utolsó szó jogán. Ebben a fejezetben azokkal a legendás muzsikusokkal készült interjúkat olvashatják, akik haláluk előtt Halper Lászlóval osztották meg utoljára emlékeiket életükről, pályafutásukról. Ebben az első kiemelkedő művész József Sívó, vagyis Sívó József professzor, aki 1931-től 2007-ig élt. A világ legrangosabb pódiumain koncertezett, emellett a bécsi filharmonikusok koncertmestere, majd a Bécsi Zeneakadémia professzora volt. Úgy tudom, hogy a professzor úr Aradon született, és a család csak később költözött Budapestre. Igen, apám repatriáltatta magát, mert egy nyakas magyar volt, ami abban is megnyilvánult, hogy akkoriban délben játszotta a rádió a magyar himnuszt, amit ő nyitott ablaknál hallgatott. Ez tilos volt, úgyhogy ilyenkor jöttek a rendőrök, pár ezer lejt kértek, és felszólították, hogy kapcsolja ki a rádiót. Erre ő azt válaszolta, hogy most már megfizettem az árát, végighallgatom. Úgyhogy ez drága mulatság volt, és egy idő után apám úgy döntött, hogy átköltözünk Magyarországra. Rögtön megkaptuk az állampolgárságot, így minden rendben volt. Ha jól tudom, az édesapja testvérei kiváló bőgősök voltak. Igen, az egyik magyar Imrénél volt, a másik Burasanyinál. Professzor úr már Erdélyben elkezdett hegedülni? Én már 3 éves koromban elkezdtem hegedülni. Először anyám kezdett tanítani, majd később apám is tanított. Először népdalokat tanultam. Ez úgy ment, hogy játszottak valamit a hegedűn, én pedig néztem az ujjaikat, és leutánoztam, amit játszottak. Így egyszer csak hegedültem. Ki volt az első tanár, akitől ön hegedülni tanult? Én Enescunál tanultam, még Erdélyben voltunk, de ez nem volt hosszú idő. Később Magyarországon Országtivadarhoz kerültem. Ő egy csodálatos ember, egy igazi humanista volt. Azt mondta nekem, ide hallgassál, ne menj Zatureczki edéhez, menj Rados Dezsőhöz, mert ő egy nagyon okos ember. Erre Zatureczki olyan mérges lett, hogy csak na. Így én Radosnál jelentkeztem a Zeneakadémián, és ő felvett. Ekkor 16-17 éves lehettem. Érdekes, hogy a Zeneakadémián a Reményi díjat az 1950-51-es tanévben nyertem, pont 10 évre rá, hogy Banyák Kálmán is elnyerte. Vele és Kontra Tónival jó barátságban voltunk az akadémián. Tóni egy ilyen színes kutya volt. Irtózatosan jól hegedült ő is. A Bartók teremben volt szonáta estem 1956. október 23-án. A zongorista egy orosz fiú volt, Lázár Berman. Mire a koncert végén kijöttünk, már lövöldöztek. 56. december 13-án engem ötöd magammal kidobtak Magyarországról. Behívatott minket, zeneakadémistákat, Fasang Árpád, a Népművelődési Minisztérium osztályvezetője. Kezünkben nyomott egy-egy útlevelet, és azt mondta, hallgassatok rám, most tűnjetek el, ha majd minden rendben lesz, visszahívlak benneteket. Sajnos pénzt nem adott, még mindig megvan ez az útlevelem, amivel 13-án átléptem a határt. A magyar határőr úgy nézett ránk, mintha szellemeket látna, amikor az ellenőrzéskör átadtuk a hivatalos útleveleinket. Amikor megkaptam az útlevelet, Garai Gyuri jött be. Isten nyugosztalja, és azt mondta, ide figyelj Jóska, ha még egyszer megláklak Budapesten, úgy rúglak segbe, hogy eltűnsz ebből az országból véglegesen. Aztán később többször is találkoztam Gyurival, már itt külföldön, Bécsben is. Nem lehetett könnyű helyzetben, amikor megérkezett Bécsbe fiatal emberként minden háttér nélkül. Először a Brahms Placon aludtam az utcán, a Brahms szobor alatt. Ez egy nagyon muzikális hely, csak télen egy kicsit hideg volt. Másnap elkezdtem járni a várost, bementem a Kertnerstrasséhoz, és egyszer csak felnézek ezekre a cégérekre, és látom, hogy egy hegedű van kiakasztva. Hát mondom, ez az. Trösklernek volt az üzlete, aki egy nagy hangszerész volt. Bementem, és egy ilyen magyar pantomimmal, mert a nyelv még sehol sem volt, magyaráztam, hogy én egy hegedűs vagyok. Az öreg felállt, nagyon kedves volt, kinyitotta a páncélszekrényt, kivett egy hegedűt, és a kezembe adta. Mondtam magamnak, hogy most itt nincs mese, hegedülni kell. Miután hegedültem, ő eltűnt és felhívta a világhírű hegedűművészt, Odnoposzofot, hogy jöjjön, mert van itt valaki, akit meg kell hallgatnia. Miután meghallgatott, Odnoposzof azt mondta, Nézd, fiam, én felveszlek téged a főiskolára, és adok neked havi 1000 shilling ösztöndíjat, hogy meg tudjál élni. Azt is mondta, hogy adjam le az útlevelemet, én leadtam, erre azonnal bezártak. Gyanús volt, hogy ki az Isten jön útlevéllel Ausztriába, amikor 100 000-ek jönnek gyalog. Mondtam, hogy én nem szeretek gyalogolni ilyen távolságokat. Először azt mondták, hogy 2-3 napot kell bent lennem, de ebből egy hét lett. Ott volt Zaturecki is, mert oda mindenkit bevágtak, aki ilyen szolgálati útlevéllel jött Bécsbe, mint én. Mi Zatureckivel egy tömegszobában aludtunk, ott volt a szaxofonos hegedűs Piroska Zoli is. Mi lett a másik 4 fiúval, akik útlevelet kaptak? Szétszélettünk, mert mindenki máshová kapott vízumot. Franco Peti és a pap Gyuri például Párizsba mentek. Miután a hivatalos dolgok rendeződtek, megismertem Márta Argericset, az argentin zongora művésznőt. Akkor hirdették meg a Genfi nemzetközi zenei versenyt, amit egyébként 57-ben Márta Argerics 17 évesen megnyert, amin én el akartam indulni. A problémám az ehhez szükséges pénz volt, de azt mondtam az ismerőseimnek, hogy megnyerem a versenyt, és a díjból visszaadom a pénzt, amit kölcsönadnak nekem. Nagy szájú voltam. Márta Argerics meg erre azt mondta, hogy akkor ott ő fog kísérni engem. A zsűriben ott volt többek között Sziget József, Zino Francescatti, meg még ilyen nagy nevek. Ilyenkor az embernek azért tele van a nadrágja. Miután a versenyt megnyertem, visszajöttem Bécsbe, és telefonon megkeresett az akkori belügyminiszter. Azt kérdezte, most hova akarsz menni? Mire én azt válaszoltam, hogy sehova. Erre ő azzal folytatta, nézd, én adok neked, mint államérdek egy osztrák állampolgárságot, de többet nem tudok segíteni. Nekem több nem is kell, válaszoltam neki. Ez nagy segítség volt. Ezután megkérdeztem, hogy mibe kerül ez. Csak annyiba, válaszolta, hogy Genfben, az aranykönyvben, amelyben a győztesek nevét beírják, kiavítjuk az állampolgárságodat magyarról, magyar származású osztrák állampolgárra. Amikor utoljára Genfben jártam, megnéztem, és tényleg ez volt beírva. Hogyan alakultak ezután a bécsi évek? Onna Poszov sokat segített, és Rozsnyai Zoltán megalakította a Filharmónia Hungarika nevű disszidensekből álló zenekart. Benne voltam én is, Banyák is. Részben ebből éltem. A magyar lapok azt írták, hogy nyomortanyán élek. Európa egyik legszebb szállodájában, az Esplada Hotelben laktam. Ma nem tudnám megfizetni. Aztán jött Doráti Antal, kvázi átvette a zenekart, és elkezdtünk turnézni. 1959 végén a zenekar átköltözött Németországba, Marlba. Ebben az évben meghirdettek egy próbajátékot a bécsi filharmonikusoknál. Erre jelentkezhettem, hiszen osztrák állampolgár voltam. 72-en voltunk erre az egy állásra, de én jó formában voltam, mert nem régen volt a Genfi verseny, meg minden. Karajan volt a zenekar karmestere. Sikerült bekerülnöm, akkor még tuttistának. Utána 1963-ban lettem koncertmester. Karajan kötelezett rá, hogy megpályázzam a koncertmesteri állást. Nagyon is be voltam csinálva, mert akkor még nem volt olyan zenekari rutinom, ami igazán kellett volna ahhoz, hogy a világ egyik leghíresebb zenekaránál koncertmester legyek. Karajan ezt egy mozdulattal elintézte. Majd megtanulja, és hozzátette, maga játszon. Ha nem akar játszani, felmondunk. Hát nem volt kérdés, mit csináljak. Abban a zenekarban is sok jó hegedűs volt. A balettekben a hegedű szólók mindig a legnehezebbek. A többiek mindig azt mondták, hogy új hús, játsza ő a szólót. Így mindig én játszottam ezeket a nehéz szólókat. Utána ez rajtam maradt, mert nem akarta ezeket senki sem játszani. Addig, amíg az igazgatóságnál elintéztem, hogy az egyik kollégám legyen balettkoncertmester. Így szabadultam meg ettől. Még nehezebb volt számomra, amikor átvettem Willy Boszkoszkitól a vonós négyesét. Ez tulajdonképpen a bécsi filharmonikusok kvártetje volt, és a Bécs belvárosában lévő muzikfalányban működött, ahol a híres bécsi újévi koncertet rendezik. Ott 3 muzsikus ült mellettem. A második hegedűs Strasser, a csellista Bravec, később Schweinweier játszott helyette, és a szóló brácsista Strengrudi, aki valami egész hihetetlen ember volt. Később megértettem, hogy az igazi zenekarvezető Strasser volt, mert ő csinálta a koncerteket, és nagyon nehéz programokat állított össze. Sosem volt fáradt, és nem is hegedült jól. Egyszer Schneider Hunt, aki az egyik alapító tagja volt ennek a kvártetnek, megkérdeztem, hogy mondd, miért vetted őt föl? Azt válaszolta, hogy mert szép a kézírása. De erre mit válaszolhattam volna, csak azt, hogy oké. Ezt elfogadom. De ez azután már túl sok volt nekem, mert ez napi 18 óra munkát jelentett. Minden hónapban négyszer játszottunk a Muzikverein, és minden hónapban új programot. Emellett mentünk turnékra is. Ez egy nagyon patinás kvártett volt, nem volt nagy művészet eladni. A kvártettben előttem először Wolfgang Schneider Hunt hegedült, utána jött Walter Barilli, azután Willy Boszkowski, majd én. Emellett még szólóztam is, tehát öt különböző dolgot kellett csinálnom egyszerre. Itt az ember már a régebben megszerzett tudásból élt, mert gyakorlatilag már nem nagyon volt idő. 1972-ben eljöttem a bécsi filharmonikusoktól, mert meghívtak a Bécsi Zeneakadémiára tanítani. Ezután a tanítás mellett csak szólókoncerteket vállaltam. A híres hegedű művészek közül kikkel sikerült jó barátságba kerülnie? Ezekkel az emberekkel nem lehet jó barátságba kerülni, velük kollegális kapcsolatba lehet kerülni. Vagy elfogadják az embert, vagy nem. Igazi barátság Schering, Milstein és Francescatti volt, de ezek mind olyan hotel barátságok voltak. Milsteinnel volt egy érdekes történetem. Itt játszott Bécsben velünk a filharmonikusokkal, odajött a próba után és azt mondta, hogy délután meghívna egy kávéra. A Hotel Zaherben lakott, elmentem oda egy kávéra. Ő kinyitotta a hegedűtokját, és megmutatta a Maria Teresa Stradiváriát. Ő nevezte így el a Goldman Stradiváriát a lánya és a felesége után. Nagyon szép hangszer volt, nekem egy kicsit kicsi volt a hangja, de az ő kezében minden szólt. Ő egy igazi jelenség volt. Kijött a hosszú sájával, ami a földig ért, és elkezdett hegedülni. Olyan egyszerűen az életemben nem hallottam senkit hegedülni. Visszatérve a történethez, ki kellett próbálnom a Stradivárit. Ezelől nem lehetett kitérni. Az ilyen nagy művészek nem viccelnek, vagy utoljára láttuk egymást. Kíváncsi volt rá, hogy a bécsi filharmonikusok koncertmestere hogyan hegedül. Mi már Scheringgel jól ismertük egymást, amikor Zágrában összetalálkoztunk egy versenyen. Mindketten benne voltunk a zsűriben. Egymás mellett laktunk a szállodában. Egyszer csak bekopogott, és azt kérdezte, Jóska, játszottál te már az én Stradivárimon? Mondtam neki, hogy nem. Erő azt mondta, próbáljuk ki. Szeretném a te kezedben hallani a hangját. Játsszuk Bach D-moll szóló szonátáját. Én megkérdeztem, hogy végig-e. Mire ő? Nem. Egy tételt te játszol, egy tételt én. Így végig is játszottuk a darabot. Aztán vele később színpadon is játszottunk együtt Bach kettős versenyét. Menno Hinnal is játszottam Londonban két hegedűs versenyt. Szigetivel Svájcban találkoztam. Nála voltam a házában. Azt mondta, fiam, menjünk is sétálni. Egyszer csak megállt, rám nézett és azt kérdezte, mondd, játszottad te Bach hat szóló szonátáját? Igen, válaszoltam. És kívülről játszottad-e? Kérdezte. Igen, válaszoltam. Akkor meg tudnád-e mondani, hogy az A-moll szóló szonáta fúgájának első 10 taktusában milyen hangok vannak? Hát én egy kicsit elszédültem erre a kérdésre, 3 taktust sikerült összeszednem, utána leálltam, és azt mondtam, hogy ez így nem fair. Erre ő megkérdezte, miért fiam, te azt mondtad, hogy játszottad koncerten is. Igen, mondtam, játszottam. Mire ő? Akkor tudnod kell. Aztán mondtam neki, hogy mester, ez olyan nehéz, mert én elhiszem, hogy tudja ezeket a darabokat kívülről, de most azt mondja nekem, mit akar. Nem fiam, válaszolta, felmegyünk a lakásba, megkapod a kottát, amelyiket akarod, van 5 kiadás, és kérdezzél ki te is. Felmentünk, leült velem szembe, letette a kottákat, és minden tudott fejből. Borzalmasan szégyeltem magam. Egyszer pont ránéztem, amikor a kottában lapoznom kellett, és akkor ő is olyan mozdulatot tett a fejével, mintha lapozna. Kerestem egy másik helyet, ahol lapozni kellett. Megint ugyanazt a mozdulatot csinálta a fejével. Ekkor már biztos voltam benne, én mondtam is neki, hogy mester magának vizuális memóriája van. Mire ő megkérdezte, Miért az nem szabad, hogy legyen? Megkérdeztem tőle, hogy ezt meg lehet-e tanulni. Erre azt válaszolta, hogy persze, amikor elmész délutánonként sétálni, és elmész egy drogéria előtt, megállsz, megnézed a kirakatot. Nézed 2-3 percig, utána tovább mész 3 lépés után megállsz, és megpróbálod végig gondolni, melyik parfüm hol volt a kirakatban. Először csak 1-2-t jegyzel meg, egy hónap múlva már 10-et, és egy év múlva tudod az egész kirakatot. Ezzel megtanulod a kottát is lefényképezni a fejedben. Ezek hihetetlen tanácsok. Én próbáltam, de óriási fejfájást kaptam egy hónap után. Ez volt az első találkozásunk Szigeti Jóska bácsival. David Oistrakhkal is barátságban voltam. Egyszer felhívott telefonom Bécsben, hogy Jóska, megvannak neked a Brahms szonáták kottái? Mondtam, hogy persze. Kérlek, add kölcsön. Mondtam, jó, rendben van. Vártam, hogy majd visszaadja. Véletlenül találkoztam egy hét múlva vele, és kérdeztem. Dávid, szükséged van még a Brahms kottáimra? Nem, de meg akarom venni neked. Miért? Eldobtad? Kérdeztem. Nem, dehogy, válaszolta. Add nekem vissza a saját kottámat, mert ez a kotta már világhírű lett, mert ebből már játszott Schering, és alá is írta. Játszott Gulda, és ő is aláírta. Amikor David Oistrakh visszaadta a kottát, akkor láttam, hogy rengeteg bejegyzést írt bele, és rájöttem, hogy ezért nem akarta visszaadni, hogy ne lássam ezeket. Melyek voltak professzor úr pályafutásának legfontosabb állomásai? Játszottam New Yorkban, a Carnegie Hallban, de minden koncert egyformán fontos. Amikor az ember a pódiumon van, ott minden vérre megy. Amikor Londonban játszottam, bementem Hillhez, az egyik leghíresebb hangszerészhez, és mondtam, hogy egy hegedűt szeretnék venni. Mutatott Stradivárikat, mondtam, hogy nagyon szép, de egyik sem tetszett igazán. Elővette a Guarnerit, és rögtön volt egy ilyen kapcsolat a hegedű és közöttem. Mondtam, hogy ez az, ezt keresem. Azt válaszolta, hogy jó, de szabad-e valami mást is mutatnia? Mondtam, hogy persze. Mutatott egy gyönyörű nemesányit, amit ő nemesányitól vett, mint egy eredeti Guarneri degészút. Aztán írt neki nemesányi, hogy ezt a hegedűt ő csinálta, csak meg akarta mutatni, hogy Hilt is be lehet csapni. Azt is megírta, hogy a pénzt visszautalta a Bond Street-i bankba. Egyébként Hill nagyon sokat fizetett a hegedűért, de nem a hegedűt, hanem a pénzt küldte vissza nemesányinak. Én ezt a hegedűt szerettem volna megvenni, mert egy gyönyörű hegedű volt. De Hill ezt nem adta. Azt mondta, hogy ezért ő megfizette az iskolapénzt, és ez a hegedű a múzeumban marad, amíg ő él. Nem tudom, hogy később mi lett a hegedűvel. Azt mondtam a Guarnerivel kapcsolatban Hillnek, hogy ez nem egy kiló kenyér, engedje meg, hogy kipróbáljam. Hazaviszem, és vagy hegedűt hozom vissza másnap, harmadnap, vagy a pénzt utalom át. Az az igazság, hogy én már akkor tudtam, hogy ez a hegedű az enyém. Később azt mondta Milstein, hogy ezt a hegedűt ő akarta megvenni. Hát mondom, Istenem, magának van sok szép hegedűje, nekem meg nincs. Koncertezem a világban, és sehol sem találtam egy igazán jó hegedűt. Ez meg pont jó volt nekem. Elmentem a bankba, és jó sok dollárt utaltam át ezért a hegedűjét Hillnek. Utána hallottam, hogy délután bement Milstein Hillhez, és átkozódott, hogy el lett adva a hegedű, amit ő akart megvenni. Egy évvel később találkoztam Milsteinnel Zürichben. Eljött a próbámra, odajött hozzám, gondoltam, hogy most már talán megnyugodott, és mondta, hogy ezt a hegedűt ő akarta megvenni. Mondtam neki, hogy azért vettem meg, mert nekem nem volt hegedűm, de ha akarja ezt a hegedűt, akkor cseréljünk. Adja oda a Mária Terezát, én megodadom ezt a Guarnerit. Erre azt válaszolta, hogy mesüge azért nem vagyok. Halper László, zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből Sárközi Gábor című fejezet, aki 1924 és 2006 között élt. Hegedűművész, jazzgitáros. 25 évig játszott a Flamand televízió zenekarában. Apám zenész volt, szintén hegedűs. Anyám az akkoriban híres muzsikus Kozák Gábor lánya volt, és ő zongorázott. Először apám kezdett tanítani, utána bekerültem a postás zenedébe Országtivadarhoz. Én voltam a legjobb növendéke, ezért 13-14 éves koromban átvitt a zeneakadémiára. Ettől kezdve a tanulás mellett dolgoztam is. Csak úgy magamtól elkezdtem egy kicsit gitározni, aztán a nagybátyám segített, hogy bekerüljek egy együttesbe. Később a zongorista Dégel Károly zenekarába gitároztam. Vele a Shanghai bárban dolgoztunk. Ezután lementünk Miskolcra, pontosabban Görömböly Tapolcára, később dolgoztunk Nagykanizsán is. Azután bekerültem a Filu zenekarba. Ezekkel a zenekarokkal tánczenét játszottunk. A Filu zenekarral hosszú évekig játszottam. A Spolarics kávéház bárjában kezdtem velük muzsikálni. Ez egy nagyon közismert zenekar volt. 1947-ben kaptam egy ajánlatot Szepesi Gyula trombitástól, aki korábban a Csepi zenekarban játszott, és nemrég érkezett haza Teheránból. Ott kint megbízást kapott, hogy állítson össze egy együttest, és azután ezzel a zenekarral 1948-ban kimentünk Teheránba, Iránba. Én azóta is külföldön élek. A saját együttesemmel dolgoztam Irakba, Törökországban, Egyiptomban, Cipruson, Libanonban. Teheránban úgy muzsikáltunk, hogy először a vacsorához játszottunk nemzetközi dalokat, stb. És utána volt tánczene. Ezt úgy oldottuk meg, hogy Mágó Béla barátom, aki kiváló cimbalmos, a tánczenében bőgőt vett a kezébe. Itt Teheránban kaptam egy ajánlatot Hollandiából. Kicsit már untam a Közel-Keletet. Először Bécsbe mentem egy kabaréba játszani, mert onnan is kaptam ajánlatot, és onnan mentem át Amsterdamba, a Carlton Hotelbe. Innen később elmentem Belgiumba, Brüsszelbe körülnézni. A fiaimat már iskoláztatni kellett. Megtetszett Brüsszel, mert jók voltak a lakásviszonyok, és a zenészeket is jól megfizették. Most már 42 éve élek itt. 25 évig dolgoztam a televízióban. A Flamand TV-nél én voltam a hegedű szekció vezetője. Oda úgy kerültem, hogy megismerkedtem 2-3 zenésszel, és az egyik azt mondta nekem, hogy jól ismeri a zenekar vezetőt a Flamand televíziónál. Úgy hallottam, mondta, hogy a zenekar gitárosa beteg. Ha akarod, beszélek vele, hogy bemehess helyettesíteni. Így kezdődött. Nagyon tetszett nekik a játékom, és minden rendben volt. Először sokat helyettesítettem, később állandó tag lettem a zenekarban. Mindenki tudta, hogy hegedülök is. Lassan-lassan abba hagytam a gitározást, átmentem a hegedűre, mert láttam, hogy nagyobb szükség van rám. A vonósoknak nem volt első hegedűsük, aki összefogja a vonós szekciót. Én lettem az első hegedűs, és minden rendben volt. Sok televízió felvétel készült velem. Mielőtt külföldre került, itthon kikkel muzsikált? Bacsik Elekkel nagyon jó barátok voltunk. A 40-es években Sándor Pál volt a zenei igazgató a rádióban. Ő nagyon szeretett minket. Elekkel csináltunk egy együttest, és majdnem minden hónapban kétszer játszottunk a rádióban. Trióban muzsikáltunk egy bőgőssel, hol én gitároztam, és Bacsik hegedült, hol fordítva, én hegedültem, és Bacsik gitározott. Abban az időben még nem tudták felvenni a rádióadásokat, csak élő adás létezett. Radics Gáborral a New York kávéházban majdnem egy évig dolgoztam. Gitároztam, és második hegedűt játszottam. Nagyon szerettük egymást Gabival. Tudna egy-két érdekes embert említeni, akiknek muzsikált? Egyiptomban Faruk volt a király annak idején. Őt aztán elüldözték, és Olaszországban élt. Mi az egyik kastélyában játszottunk neki. Teheránban a sah minden pénteken leküldette az udvarmesterét, és felhúzatta a zenekarát valamelyik kastélyába, ahol éppen estét tartott. Persze ez a szálloda főnökének nem tetszett, és írt neki egy levelet. Ezután nem az egész zenekart vitték föl, csak két zenészt a zenekarból. Ketten mentünk fel, táncra kellett játszani. A sah embere azt kérte, hogy küldjenek fel egy hegedűst és egy szaxofonost, de hát ez két szóló hangszer, nem tudtuk, hogyan fogunk táncra játszani. Szerencsénk volt, mert én gitároztam is, a szaxofonos pedig jól zongorázott. Így szépen összehoztunk mindent. Úgy tudom, hogy az ön édesapja együtt játszott a híres prímással, Magyari Imrével. Igen, apám sokáig volt Magyari Imrével. Magyari Imre fiával is nagyon jóba voltam. Nagyon közvetlen emberek voltak. Magyari Imre nagyon szeretett enni. Ez vitte őt el. Otthon böjtölt a feleség előtt, aztán bement a Hungáriába, és rendelt egy 12 személyes imbiszt. Azt mind megette. Fiatalon, 46 éves korában hunyt el. Halpert László, zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből, Lakatos Peceg Géza című fejezet, aki 1944 és 2005 között élt. Legendás jazzdobos. 2004-ben életművének elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki a kulturális miniszter. Zenés családból származom. Az őseim nagy részt nagybőgősök voltak. A nagyapám, nagybátyám és az apám is az volt. Én először hegedülni tanultam, de az katasztrófa volt, mert abszolút tehetségtelennek tűntem ezen a hangszeren. Aztán 12 éves koromban kezdtem dobolni, tanulni a Szófia utcai OSK stúdióban. Jámbor Lajos bácsi volt a tanárom, aki az operaházban volt ütős. Nagyon szerettem őt. Nagyon aranyos ember volt, igazi úriember, aki nagyon szerette a romákat. 4 évig tanultam nála. Miután abbahagyta a tanítást, át kellett mennem Bányai tanár úrhoz. Hozzá is szerettem járni, ő egy kicsit más stílust, tánczenét játszott. Hozzá 3 évig jártam. Persze sokat tanultam magamtól is, illetve a rádióból. Mivel a lemezjátszónk nem volt, sokat hallgattam a rádiót, különösen a Music USA adását. Fiatalon kezdtem dolgozni, 15 évesen már a Szabadság szállóban játszottam, ami a Rákóczi úton volt. A zenekarban Duka Norbert bőgőzött, Balogh Tibi zongorázott, és Lakatos Ablakos Dezső szaxofonozott. Először úgy volt, hogy Szakcsi Lakatos Béla fog zongorázni, de ő a Csepi zenekarral kiment Romániába. Egész Pest rólunk beszélt, hogy fiatal muzsikus létünkre milyen jól játszunk. Abban az időben Martini Lajos zenekara volt a legnagyobb sztár. 5 tagú együttes volt, és nagyon nagy nevek játszottak benne. Kovács Gyula dobolt, Martini zongorázott, Kovács Andor gitározott. Nagyon jól játszottak. Jazzes tánczenét. Ők minden éjjel eljöttek minket meghallgatni. 18 éves koromban levizsgáztam az OSK stúdióban, és bekerültem a Holéci zenekarba. Ez az együttes Big Band volt, akikkel a Tarka Színpad nevű revű színházban játszottunk, a Dohány utca és a Nyár utca sarkán. Ezután Holéci Ákos kiment Németországba, és ajánlott nekünk egy szerződést. Ekkor mentem először külföldre. Az első város Köln volt, ahol játszottunk. Eleinte nehéz dolgunk volt, mert nem volt énekesünk. Németország tele volt olasz együttesekkel, akik úgy énekeltek, mint a pacsirták. Ezért ki is dobtak minket arról a helyről, ahol először játszottunk. Akkor beköltöztünk egy magyar paphoz, és minden nap próbáltunk. Mi is megtanultunk több szólamban énekelni. Ezután minden könnyebb volt, még újságcikk is megjelent rólunk, amiben azt írták, hogy a magyar zenekar nagyon jól játszik és énekel. 1966-ig játszottam Holéci Ákos zenekarában, de akkor haza kellett jönnöm a katonaság miatt. Szerencsére sikerült elintéznem, hogy ne kelljen bevonulnom. Szakcsi Lakatos Bélának is ugyancsak emiatt kellett hazajönnie. Így itthon megalakítottuk az LDL, azaz Lakatos Duka Lakatos nevű zenekart. Sokáig játszottunk így együtt. Akkoriban több lehetősége volt egy zenekarnak. 1967-ben Nyugat-Berlinben kaptunk szerződést, egy Trojka nevű orosz étteremben játszottunk trióban. nagyon híres hely volt, rengeteg gazdag ember járt oda. Rajtunk kívül volt ott egy magyar cigányzenekar is, akikkel felváltva játszottunk. 2000 márkát kerestünk havonta, ami akkor nagyon jó pénz volt. Amikor ismét hazajöttem, másnap már Pege Aladárral játszottam. Később együtt kimentünk Brüsszelbe, majd átmentem Hamburgba, mert utánam jött a német feleségem. 1970. december 16-án kimentem Amerikába. Lakatos ablakos Dezső már kint volt, hajó muzsikált. Miután a dobosa elment a zenekarból, rögtön engem hívott a helyére. Így a következő évre Dezső öccse, Vili is kijött, és alakítottunk egy zenekart. Finnországból egy cigány gyerek, Csonka Flórián jött bőgőzni, akit mi csak Sulónak hívtunk. Így játszottunk 1973-ig, amikor átjöttünk Európába. Itt 6 hónapig léptünk fel Helsinkiben és Stockholmban. Szeptember közepén érkeztünk Helsinkibe, ahol akkor már térdig érő hó volt. Kérdeztem Dezsőt, Dezsőkém, hova jöttünk? Szibériába? Másnap azonnal elmentünk bundákat, kucsmákat venni. Helsinkiben egy nagyon szép hotelben játszottunk 2 hónapig. Aztán Stockholm, majd megint Helsinki, és ezután mentünk vissza Amerikába, a hajóra. A hajón megismerkedtem egy hölgyel, akit el is vettem feleségül. Floridába költöztünk 8 hónapig, szinte senkivel sem játszottam, mert ott senki sem ismert. A feleségem szerencsére nagyon ügyes asszony volt, minden este elvitt valahová, és beültetett játszani. Így megismertek, és hamarosan csöngött a telefon, és tehetséges fiatal gyerekek hívtak egy hotelbe játszani. Már majdnem egy éve játszottam ott, amikor Dezső telefonált Atlantából, hogy menjek oda vele muzsikálni. Milyen egy barát? Ott hagytam csapott papot, a drága jó helyet, ahol a pénzem is megvolt, mentem. Akkor ott együtt játszottunk Dezsővel, az öccsével, Willivel és az osztrák romagitárossal, Karl Ratzerrel, aki kiváló muzsikus volt. Később nem volt elég munkánk, és én visszamentem Floridába. Egy híres zongorista, Bill Davis, akinek volt egy triója, elhívott a zenekarába. Mit ad Isten, amikor megint minden a legjobban ment, szólt a telefon. Dezső hívott, hogy gyere, mert bajban vagyunk. Hát persze, hogy mentem. Így aztán megint együtt muzsikáltunk. 1978-ban jöttem haza Magyarországra, mert édesanyám nagyon beteg volt. Ahogy hazaértem Amerikából, másnap megint Pege Aladárral játszottunk. 82-ben átmentem a Kaszakő együttesbe, ahol olyan kiváló muzsikusokkal játszottam együtt, mint László Attila, Csanyi Zoli, Horváth Kornél és Latman Béla. Nagyon jó zenekar volt, és tetszett, hogy egy kicsit más stílust játszottunk, mint amit általában szoktam. Később készítettem egy saját lemezt, amin a bőgős Torma Rudin kívül mindenkit Lakatosnak hívnak. Szakcsi Lakatos Béla zongorázott, Lakatos Ablakos Dezső és Toni Lakatos szaxofonozott. 1985-ben nyílt meg a Kati Bár. Itt én játszottam először dúóban Pleszkán Fricivel, majd Sipos Bandi jött oda bőgőzni. Nem sokkal később Bontovics Kati is csatlakozott hozzánk. Úgy ment a hely, hogy 2-3 nappal előbb kellett bejelentkezni, hogy be tudjon jutni valaki a helységbe. A legmenőbb hely volt Pesten. Ahogy én nyitottam, én is zártam be a Kati Bárt 1989-ben. Mostanában sokat járok a kiváló zongoristával, Csík Gusztávval Svájcba játszani. Ott sikerült megismerkednem a világhírű Quincy Jones-szal 1998-ban. Akkor volt Quincy 65 éves, és ott ünnepelte meg a születésnapját. A partin egy nagy zenekarral játszotta a filmzenéit. Abba a hotelben lakott, ahol mi muzsikáltunk, és este, vacsora után mindig beszállt hozzánk játszani. Tudsz, Tilleman is ott volt, és ő is beszállt a közös zenélésbe. Egy héten át minden este így muzsikáltunk. Ez óriási élmény volt. Az életemben nagyon sok esetben szerencsés voltam. Az életemben ez a legfontosabb. Lehetsz te a világ legnagyobb tehetsége, legjobb zenész, ha nincsen szerencséd, akkor elvesztél. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halpert László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: aranyos éjszakán.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di,
1: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszottak a roma művészeti együttesek és táncház mozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg. Egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösséget,